0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témával jövünk, ami talán a legfontosabb kérdés minden fiatal életében. Ki vagyok én? Milyen ember szeretnék lenni? És hogyan találjam meg önmagam egy olyan világban, ami minden percben mást vár el tőlem?
1: Ez tényleg a legnagyobb kérdés ma, mert a mai fiatalok rengeteg elvárással találkoznak. Legyenek sikeresek, szépek, jól tanulók, okosak, kedvesek, magabiztosak, kreatívak. De közben azt érzi, de ki vagyok én valójában ezek nélkül?
0: Régen a fiataloknak volt idejük lassan kialakítani azt, hogy kik ők. Ma viszont minden felgyorsult. Az internet, a közösségi média, az állandó összehasonlítás miatt a fiatalok úgy érzik, már 15 évesen ki kell találniuk az egész életüket.
1: És ez óriási teher, mert ma te 16 évesen nem tudod, hogy mihez kezdj. Már azt hiszed, le vagy maradva. Pedig ez nem igaz. Nem lehet 17 évesen tudni, hogy ki lesz belőlünk, erre 20-25 évünk van.
0: A fiatalok azért érzik magukat elveszettnek, mert a világ minden pillanatban üzen nekik valamit. Legyél ilyen, ne legyél olyan. Ha más vagy, kilógsz, és közben az identitásuk még épp csak formálódik.
1: Ezért lesznek bizonytalanok, ezért akarják el az érzéseiket, ezért próbálnak tökéletesnek látszani, mert félnek attól, hogy ha megmutatják a valódi énjüket, akkor elutasítják őket.
0: De az identitáskeresés pont arról szól, hogy megmerjük találni azt az embert, akik mi vagyunk a maszkok nélkül. Az ember, aki megmeri mondani. Én ilyen vagyok, és ez rendben van.
1: És fontos tudni, a fiatalok nem azért keresik magukat, mert bizonytalanok, hanem mert fejlődnek. Az identitás nem egy pont, amit el kell érni, ez egy út, amit végig kell járni.
0: 16 évesen természetes, hogy nem tudod, mihez akarsz kezdeni. 17 évesen természetes, hogy változik a személyiséged. 18 évesen teljesen normális, hogy egyik nap azt érzed, minden világos, másnap pedig az, hogy fogalmad sincs merre tovább.
1: És aki ezt sem érti meg, az vagy sosem volt fiatal, vagy elfelejtette, milyen volt keresni önmagát. A mai fiatalok nem rosszak, nem lusták, nem szétszórtak, csak egy túl gyors világban próbálnak megtalálni valamit, ami lassú önmagukat.
0: És ebben nincs semmi szégyelnivaló, mert a világ tele van zajjal, elvárással, szerepekkel. De egyetlen dolog biztos, senki nem tudja megmondani neked, ki vagy. Azt csak te találhatod meg.
1: És talán ez a legszebb az egészben, hogy minden fiatalnak joga van időt kérni, tévedni, váltani, felfedezni, újrakezdeni, mert az identitás nem mások véleményéből épül, hanem abból, ahogy lassan-lassan megérted saját magad.
0: A valódi önmagunk megtalálása nem sprint. Ez egy hosszú, emberi, néha kaotikus, de gyönyörű út. És ha egyszer megtalálod, akkor már nem tudnak összezavarni a világ elvárásai. Mert akkor már tudod, nem kell másoknak megfelelned, hanem önmagadnak. És ez a valódi szabadság.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Te hallottál már a növényvilág legjeiről?
1: Ahogy az ember vagy az állatok világában, a növényeknél is vannak csúcstartók. Ha az ember megfigyeli a természetet, megdöbbentő dolgokat figyelhet meg. A természet minden élőlényt rákényszerít az alkalmazkodásra. Megdöbbentő eredményeket képesek produkálni az organizmusok. Méreteikben, illatukban, gyökereikben vagy a termésükben is a növények is alkotnak legeket. Nézzük is meg őket!
0: A legnagyobb növény. Ennek a díjnak a kiosztásához nem árt tisztázni, hogy ez mit is takar tulajdonképpen. Egyetlen növénynek számít ez a képződmény, amely genetikailag teljes mértékben megegyezik, illetve a lombváltás is egyszerre történik benne. Úgy viselkedik akár egy telepes testfelépítésű állat, mely egyetlen organizmusként él. Ez jellemzi a világ legnagyobb növényét is. Ennek a díjnek a tulajdonosa egy USA-ban élő rezgő nyárfa. Kiterjedése 43 hektárt foglal el, tömege közel 6000 tonna.
1: A legnagyobb lombkorona. Bármilyen hihetetlen, a világ legnagyobb lombkorona címét nem más birtokolja, mint egy fügefa. Példánya Sri Lankán él, melynek a lombkoronája a körülményeknek köszönhetően 1,2 hektárnyi területet árnyékol be. A növény törzs kerülete 412 méter. Ám ha ez még nem lenne elég, ennek a növénynek 1200 támasztó gyökere van. Szüksége is van rá ekkora lombkorona megtartásához.
0: A legnagyobb fa. A legnagyobb fa kidüntetését Matuzsálem viselte, mely sajnos már nem él. Kb. 100 évvel ezelőtt egy vihar következtében dölt ki. A mamutfenyőről van szó, mely elérte a 3000 tonna tömeget is, amihez 2500 köbméteres törzs társult, ami a magasságát illeti bőven volt 100 méter.
1: A legnagyobb gyökér. Ennél a kategóriánál két nyertes is van. Ennek az oka, hogy nem mindegy, hogy főgyökezetről, vagy csak mellékgyökezetről van szó. Az egyik nyertes egy fügefa, amely Dél-Afrikában található meg. Gyökere több mint 120 méterre nyúlik le a talajban. Ennek megmérésére egy barlang adott lehetőséget, amely a fa alatt húzódik. A barlangban megtalálható a növény gyökerének a vége.
0: A másik nyertes pedig egy rozs. Igen, egy egyszerű gabonanövény. Bár ennél talán egy picit csaláskönyv vehetünk el magunkban, mert ki kell bogozni a gyökérzetet ahhoz, hogy meg lehessen mérni. Az egyet 600 kilométernyi kapaszkodó rendszerrel rendelkezik.
1: A legnagyobb termés. Ezt a világrekordot magasan a Maldív dió nyerte. Ez a termés egy Seychelles-szigeteki pálmának a termése, mely 20 kg. Sajnos veszélyeztetett faj, tehát már csak a Preslins természetvédelmi területen található meg.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: strange van tudtam ez jársz.
1: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. A legtöbb kutyatartó tisztában van azzal, hogy például csokoládéval sosem szabad megetetni a kutyát. De azonban akar sok más élelmiszer is, akár a kertünkben, ami hasonlóan mérgező lehet négylábú kis kedvencünk számára.
2: Első a szőlő. Egyes kutatások szerint nem maga a szőlő, hanem a gyümölcs magja az, ami mérgező lehet az állat számára. Míg mások szerint a gyümölcs húsát továbbá a mazsolát sem szabad fogyasztaniuk. Ugyanis akár kis mennyiségben is a kut veseelégtelenséget és vizelethajtást is okozhat.
3: Második a citrusfélék. Amíg a citrusfélék húsa gyomorpanaszokat okozhat, addig a héja, a szára, levele és a magja már mérgező hatással lehet az állatra, mivel ezek nagy mennyiségű citromsavat és illóolajat tartalmaznak, amelyek károsítják kedvencünk központi idegrendszerét, az agyat és a gerincvelőt.
1: Harmadik az őszi barack és a sárga barack. Az őszi barack egy csontélyes gyümölcs, ami kifejezetten nagy magvakkal rendelkezik, amik cianidot tartalmaznak. A sárga baracknak az összes része mérgező a kutyák számára. Ez magába foglalja a szárát, a leveleket és a magokat is. Hasonlóan, mint az őszi barack, ami a magban elég cián tartalmaz, hogy komoly károkat okozzon egy kutyának.
2: Negyedik a ribizli. Az apró kerek gyümölcs fehér, fekete vagy piros változatában is kapható. A mazsolához hasonlóan a ribizli is akut veseelégtelenséget okozhat a kutyánál. Ezen kívül súlyos hányást és hasmenést is okozhat. Ha van ribizli bokor az udvaron, mindig szedjük le a lehullott gyümölcsöt, hogy biztosítsuk kutyánk biztonságát.
3: Ötödik, almamagvak. Bizonyos kistestű vagy érzékeny gyomrú kutyák számára az almahúsának elfogyasztása sem ajánlott, de magok jelen esetében is mindegyik kutyafaj számára tiltott gyümölcs.
1: Mit nem ehet még a kutya? Dr. Bodó Andrea állatorvos szerint az egyik legrosszabb emberi étel, amit a kutyának adhatsz, a csokoládé. Ez ugyanis egy koffeinhez hasonló teobromin nevű anyagot tartalmaz, amit az állat szervezete nagyon lassabb bont le, ezért durva izgalmi tüneteket válthat ki nála. Minél magasabb a csoki teobromin tartalma, tehát minél keserűbb, annál veszélyesebb. Fogyasztása szapora szívverés, remegés, lihegés, nyáladzás, hasmenét és hányást okozhat.
3: A kutyára nézve károsak szilit, azaz a nyírfacukor is, ami az édességek mellett rágógumikban, cukorkákban és fokrémekben is előfordulhat. Ez jelentősen megemeli az inzulin szintjét, így a vércukor szintje kritikusan lecsökkenhet, ami hasmenést, hányást, levertséget, bizonytalan mozgást vagy kómát képes előidézni, illetve májkárosító hatása is lehet.
2: Az állatorvos nem javasolja nyers húsos etetést, különös tekintettel a sertéshúsra, ami nem csak fertőzés veszélyes, hanem álveszettség is kialakulhat miatta, csak úgy, mint a túl zsíros, fűszeres ételeket sem, melyek hasmenést, hányást, gyomorrontást vagy hasnyálmirigy gyulladást eredményezhetnek. Dr. Bodó Andrea hozzátette, a zöldségek közül tiltottak még a hagymafélék, így a vöröshagyma és a fokhagyma is, melyek károsíthatják a vörös vérsejteket, illetve súlyosabb esetben hozzájárulhatnak a vérszegénység kialakulásához. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Schuller Vivian, Czajner Attila és Vas Eszter. Elhoztunk neked DIY, azaz csináld magad ajándékötleteket.
1: Tippeink egyszerűen elkészíthetők, pénztárca barátok, bárkinek adhatók és bármilyen alkalomra.
0: Első ilyen tippünk, valamennyi dolog, amit szeretek benned. Ehhez kellékek egy befőttes üveg, színes papírok és nagyon sok kreativitás. Annyi ilyen dolgot gyűjthetsz, amennyit csak akarsz. Ezeket jó, hogyha felhalmozod, átrendezed, mielőtt úgy nekiállnál az egész feladatnak.
2: Második tippünk a kuponfüzet. Nem kell hozzá sok minden, csak papír és színes szalagok. Párodnak írd rá azt, hogy romantikus vacsora, anyukádnak azt, hogy ma én mosogatok, vagy bármilyen személyes dolgot, ami benneteket összeköt. Ezeket írd rá a papírra, majd lyukasz ki, és fűzd át a színes szalaggal. Viszont vigyázz arra, hogyha szeretted fel akarja használni a kupont, nincs kifogás, muszáj megcsinálni.
1: Harmadik, a nyisd ki, ha boríték. Nyisd ki, ha rossz kedved van, ha mérges vagy, ha kéne egy kis motiváció, stb. Akármit írhatsz a borítékra, és bármit bele is rejthetsz, például vicces idézeteket, motivációs szövegeket, egy közös emléket, vagy akármit, ami megmosolyogtat.
0: Negyedik tippünk, valamennyi dolog, amit tőled tanultam. Ez a borítékos vagy üveges ajándék továbbfejlesztett változata, ami annyiban más, hogy írd dolgokat, amiket az adott embertől tanultál a papírra, és ezeket tedd bele például egy üvegbe, egy dobozba, vagy csak egy szép borítékba, amit kidíszítettél a saját kézírásoddal, rajzaiddal.
2: Utolsó előtti tippünk a kreatív kollázs. Itt nincs más dolgod, mint összegyűjteni a közös emlékeket megörökítő képeket. Ezeket összeragaszthatod akár egy albumba, akár egy papírlapra, és kollást alkothatsz belőlük.
1: Utolsó tippünk pedig a kincses doboz. Itt arra gondolunk, hogy lehet például kínai boltokban díszdobozokat venni pár száz forintért, és ezekbe rejthetsz bármit, csokit, képeket, akár verset, amit te magad írtál, egy kedves üzenetet, meg akármit, amit szeretnél.
0: Szerintem ezek nagyon jó ötletek, de általában nincs arra időm, hogy ilyeneket készítsek, pedig ezek tényleg nagyon ötletesek.
2: Én rendszeresen szoktam ezekhez az ajándékokhoz folyamodni, ugyanis sokszor van az, hogy utolsó pillanatra hanyagolom őket, és így otthon viszont papír meg szalagok mindig vannak, és ezek olyan jó érzést is adnak, hogy nem csak bementem a boltba, ami volt az első polcon, levettem és odaadtam anyának vagy bárkinek, hanem tényleg ezzel foglalkoztam, és igazából jó, persze akkor használja fel anya is, amikor a legrosszabb az időpont, mert éppen másnap témazárót írunk vagy bármi, és ugye hát nem lehet kifogást találni erre, de igazából én mindig örömmel segítek anyáiknak is, és mindig motivál az, hogy ezzel is az ő jó kislánya lehetek.
1: Én az összes tippet leteszteltem, ugyanis mivel nekem zseppénzből kell gazdálkodnom, ezért nem nagyon van arra pénz, hogy mindenféle csili-vili ajándékot vásároljak a boltban. Ezzel viszont két legyet ütök egy csapásra, mert a szeretteim nagyon örülnek neki, hogy időt szánok rájuk, és csinálok nekik ilyen kis kreatív ajándékokat.
0: Ha elkészíted az ötleteink közül bármelyiket, küldj róla fényképet a Facebook oldalunkon.

0: 97 társrádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívással teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelven nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: 9 felé a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Radics Lipca Ajeme, Nagy Borbára, Pétervári Dávid és Szűcs Vitos Koppány. Ma a Székesfehérvár hófehérkéjével beszélgetünk, a stúdióban Katona Klaudia. Hány darabban játszottál eddig?
1: Volt az Isten pénze Márta, akkor volt a Mária főhadnagy Mária, volt a Fémben Szerena, voltam nők az ideg összeomlás szélén Marissa, mindig möbetűs Mária, Marissa, Márta, igen, akkor voltak ilyen külön gálák, ott is szerepeket játszottam, ilyen, inkább szólista voltam, abból volt 4, akkor voltam Hófehérke, voltam Mézga családban Maffia, ja, voltam Veszprém Petőfi Színházban, Diótörő és Egér Királyban Marika, és vagyok a Fémben Carmen.
0: Melyik volt a kedvenc szereped?
1: Nincs kedvencem. Tehát, hogy azért nincs kedvencem, mert mindegyiket szerettem. Mindegyiknek volt olyan dolog az előadásban, amit imádtam csinálni. Tehát a Mária főhadnagyban imádtam férfit játszani. Ez nagyon eszméletlen jó volt. Akkor Szerenaként imádtam. Hát a Szerena pont annyi idős volt a darabban, mint amikor én eljátszottam, tehát 17 éves, és akkor éli meg az első szerelmet, és annyira csodálatos volt ott a színpadon megélni zenével, tánccal azt, amit én a mindennapjaimban éltem meg. Most pedig a Carment azért nagyon szeretem, mert egy nagyon drámai, bukott nőt játszok, és szerintem jó kipróbálni ezt az oldalamat is.
2: Hogyan tudtál egy férfit eljátszani? Segítettek benne?
1: Hú, hát ezt gyakoroltatták velem a partnereim, hogy mindig figyeltem őket a büfében, hogy mit csinálnak, és így próbáltam leutánozni a mozgásukat, és akkor... Igen, hát ez sok rész próba volt, hogy én elérjem azt, hogy férfi legyek, mert én azért elég ilyen hercegnős csajszi vagyok, szerintem én mindig ilyen Disney hercegnőkön nőttem fel, és ezért így nagyon fura volt.
0: Egy nap hány órát próbálsz?
1: Hát 8 lenne a hivatalos, de van, hogy 12 órákat, 13 órákat, és akkor még hazamegy általában az ember, és akkor még átnézi másnapra a szövegkönyvet, a szöveget, a dalokat, mert nem lehet oda felkészületlenül menni.
2: Melyik volt a legemlékezetesebb előadásod?
1: Nekem, ami nagyon emlékezetes, az a Diótörő és Egér Királyban, amikor Marikát játszottam, mert én kislánykoromban a Vörösmarty Színházban láttam 4-5 éves lehettem a Diótörő és Egér Királyt. Akkor még nem akartam színésznő lenni, tegyük hozzá, de ez később fogant meg ez az ötlet, és ez egy csodálatos érzés, amikor, hát nekem szerintem az volt a legelső szerelmem, és ő kint nézett engem, mert eljött az előadásra, karácsony volt, és én egy ilyen gyönyörű hófehér ruhában énekeltem, és csillagos égbolt volt kivetítve azt a dalt, amit én 4 éves koromban hallottam, és ez olyan fantasztikus érzés, és akkor kinéztem a takarásba, és ott ültek azok az emberek, akiket én nagyon szeretek, és ez egy nagyon megható pillanat volt, hogy ezt pont karácsonykor élhetem át.
0: Volt olyan bakit a színpadon, amikor improvizálni kellett?
1: Persze. Volt úgy, hogy Hófehérke előadás közben, nem tudom miért, soha ne csináljátok azt, hogy mielőtt bementek egy vizsgára, vagy bárhova bementek, elkezditek ismételgetni magatokban az anyagot, vagy a szöveget, mert tuti elfelejtitek. És akkor az ének szöveget, ott próbáltam ott énekelgetni, mi a szöveg? Annyira hülye szöveg volt, bocsánat. Laci, hogyha ezt hallod, de borzalmas volt, és nagyon nehezen volt, nem volt logikai összeköttetés a szavak között. És nem, ismételgettem, és bementem a színpadra, elkezdtem, mondom, tudom a szöveget, aha, azt olyan blackoutot kaptam, elsötétült minden, ami jó, hát akkor ide költök valami szöveget, még jó, hogy annyiszor énekeltem már azt a dalt, hogy nagyjából tudtam a ritmusra valami szöveget rámondani, de volt ilyen, igen, volt.
2: Van álom szereped, amit szeretnél eljátszani?
1: Nincs. Régen volt, de most már nincs. Szokták mondani a színházi berkekben, hogy igazából a szerep találja meg a színészt, és nem fordítva. És ez szerintem nagyon igaz, mert nekem ezek a szerepek mindig akkor jöttek az életembe, minden szerep, amikor én fel voltam rá készülve lelkileg, vagy nekem azt meg kellett élnem.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az Adidas márka története egy német kisvárosból ered. A szegény családból származó Adolf Dassler 1920-ban vette át apja cipészvállalkozását és tornacipőket kezdett el gyártani. 4 év múlva testvérével közösen megalapította a Gebrüder Dassler nevű céget. 1925-ben elkészítették az első stoplis futballcipőket. Az amszterdami olimpiai játékokon pedig már számos versenyző a cég által gyártott futócipőket viselte. 1936-ban a berlini olimpián Jesse Owens, amerikai sprinter, 4 aranyat nyert a testvérpár által készített cipőkben. A testvérek összeférhetetlen ellentétei miatt a cég 1948-ban ketté szakadt. Adolf becenevéből Adi és családneve első 3 betűjéből összevonva létrehozta az Adidast.
1: Az Adidas cipők jellegzetes logója egy technológiai szükség eredményeként jött létre. Eleinte egy, majd 3 csík volt jelen a cipőkön, amik a lábelék oldaltartásának megerősítést szolgálják. Bár a márka nevet és 3 csíkot 1948-ban levédette, Adolf Dassler a leveles logó csak 1972-ben született meg a müncheni olimpiára. A leveles logó egészen 1997-ig volt jelen az Adidas modelljein. Majd lecserélték, és 3 csíkból álló háromszöget mintázó logót használtak. Később azonban visszatértek az eredeti márkajelzéshez, ami az Adidas originál vonalának lett a jelzése. A ma használatos háromszöget formáló csík a hegyet és a kihívást szimbolizálja, amelyet le kell győzni a sportban és az életben is egyaránt.
0: Napjainkban az Adidas a világ egyik legismertebb sportszereket, sportcipőket és öltözetet gyártó sportmárka. Ma már nem csak kifejezetten sportolásra szánt modelleket, de utcai viseletre alkalmas cipőket és további ruházati cikkeket dobnak a piacra. Tudtad? A cég 1963-ban gyártotta le első focilabdáját, amelyet Santiago névre keresztelt. 1970-től kezdve az Adidas minden VB-re egy külön labdát készített, és azzal játsszák a meccseket.
1: És most a Nike-ról. 1957-et írtunk, mikor a híres atlétikai edző Bill Bowerman és tanítványa, a középtávfutó Phil Knight találkoztak. Először cipőimportálással kezdték 1962-ben, ekkor a japán Onitsuka Tiger cipőket vitték be Amerikába, hogy megtörjék a német sportszergyártók egyeduralmát a piacon.
0: A cég egyik első alkalmazottja, Jeff Johnson, egy éjjel Nike-vel álmodott, aki a győzelem görög istennője, ezért ezt a nevet javasolta a gyorsan fejlődő cég számára. Flip Knight, a cég társalapítója és elnöke ugyan a Dimension 6 nevet ajánlotta, de Johnson ötlete győzött. Ezt követően Knight 1971-ben megkérte egyik volt diákját, Caroline Davidson-t, hogy tervezze meg a logót, ami a futócipők oldalán is elhelyezhető. Ekkor született meg a Nike pipa, ami Nike szárnyát szimbolizálja. Knight $35 fizetett a tervekért. 12 év múlva a Nike cég egy gyémánt gyűrűt adományozott Caroline Davidsonnak, rajta az általa tervezett logóval, valamint ismeretlen számú részvényt is.
1: Nike-ra jellemző, hogy felvesz olyan lazaságban előjáró fiatalokat, akik véleményét erőteljesen figyelembe veszik a tervezőik. Az USA több mint 800 általános iskolai osztályban terveztettek játékosan cipőket a diákokkal, hogy a gyerekek ilyen módon is velük foglalkozzanak. Náluk valójában a termék a lényeg, ezzel a sport szellemiségét próbálják a maguk elképzelései szerint alakítani.
2: 97.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion 3 kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét?
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetükkel 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Már eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/órát. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs, légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett, több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.
2: 97.5 Táskarádió. Make some noise.

0: bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi és Csóka Mira. A világ 222 országából 440 jelöltet neveztek be a természeti csodák versenyébe. Ezek közül egy szakértői bizottság döntése alapján 2009. júliusában 28 helyszín maradt a listán. A versenyben maradt természeti csodákra több mint két éven át lehetett szavazni. Az eredmény hirdetésre 2011. november 11-én 11 óra 11 perc 11 másodperckor került sor. Íme a világ 7 természeti csodája.
2: Amazónia első erdeje. Amazónia a Föld legnagyobb alföldje, 2 millió négyzetkilométernyi, fél európányi terület, melyen a világ legbővízű folyója kanyarok keresztül és a legnagyobb egybefüggő erdős területet foglalja magába. Az Amazonas medencéhez tartoznak Brazília, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname és Francia Guyana egyes területei.
1: Halongöböl. Vietnám és most már hivatalosan is a világ egyik legszebb látványossága a Halongöböl, vietnámi nyelven Vinh Halong. A Vinh Halong jelentése az alámerülő sárkány öble. A vietnámi öböl ezen részén 1969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, ezek nagy része több száz méter magas, lakatlan szirt és sziget. 1994-ben az UNESCO természetvilág örökségi helyszíneinek listájára került.
2: Harmadik, az Iguazú vízesés. Az Iguazú vízesés az Iguazú folyón található Argentína és Brazília határán az Iguazú Nemzeti Park területén. 80%-a található Argentínában, 20%-a nyúlik át Brazíliába. A vízesés 270 különálló zuhogóból és kisebb vízesésből áll, melyek a folyón 2,7 km szélességben húzódnak. A víztömeg a vízeséseken maximum 82 métert esik, átlagosan magasságuk 60 méter.
1: A negyedik a Jeju-sziget. Dél-Korea a legnagyobb szigete. A koreai félsziget déli partjától 60 kilométerre délre található. Nagyjából ellipszis alakú, hossza kelet-nyugat irányban 70 km, szélessége körülbelül 30 km, területe 1848 négyzetkilométer. Vulkanikus eredetű, itt található az ország legmagasabb pontja, az 1950 méter magas Halla-hegy.
2: Az ötödik a Komodo Nemzeti Park. A Komodo Nemzeti Park Indonéziában található 219.322 hektár területű nemzeti park. Nevét a Föld legnagyobb hüllőjéről, az itt élő komodói varánuszról kapta. A nemzeti parkot három kis sziget alkotja, Komodo, Rína és Padar.
1: Hatodik a Puerto Princesa. A Fülöp-szigeteki Palawanban Puerto Princesa városában található a világ leghosszabb föld alatti folyója. A 8,2 km hosszú barlangrendszerben kanyargó folyó nem csak egyedülálló cseppkő képződményei miatt lélegzet elállító, hanem különleges torkolata miatt is, mely szinte rögtön a dél-kínai tengerbe ömlik.
2: A hetedik pedig a Táblahegy. Table Mountain, Dél-Afrika, illetve Fokváros természeti különlegessége. A hegy azért kapta ezt az elnevezést, mert a Fokváros fölé szinte függőleges falakkal 1082 méter magasságban emelkedő hegy teteje egy nagy fennsík, olyan, mint egy asztal lapja.
1: Ezekről a természeti csodákról az interneten találsz képeket. Ha megnézted őket, írd meg nekünk, hogy melyik tetszett a legjobban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Hogyha te is nyelvet tanulsz, biztosan gondolkodtál már azon, hogy a nyelvtanfolyamra vagy magánórára érdemes inkább szánni az időt. Ma ennek a kettőnek az előnyeiről fogunk beszélni.
0: Az igazság az, hogy mindkettőt érdemes kipróbálni. Azt kell csupán tudnod, mi a célod, milyen a személyiséged, mi motivál és a tanulás melyik fázisánál tartasz.
1: Ha rövid távon gondolkodsz, és például munkainterjúra készülsz, vagy egy hónapod van a nyelvvizsgáig, és most kezdtél speciálisan készülni, akkor célszerű magántanárt választani.
0: Amennyiben hosszú távú elképzeléseid vannak, 2 évet adott a cég arra, hogy levizsgázz, vagy módszeresen szeretnél végighaladni az alapoktól, már is tartalhat a tanfolyam.
1: Fontos, hogy a tanulási szakaszhoz igazítsd a választást. Kezdőszintén tanácsosabb tanfolyamot választani. Pörgősebb, motiválóbb tanulási forma ebben a szakaszban, amikor a cél még nem kimondottan konkrét. Ha szerencséd van és jó a csapat, a társaság miatt indulsz el gyakran tanulni, és még az is előfordulhat, hogy az órák után jutalomból legurítotok egy jó kis kávét.
0: Egy újrakezdő tanfolyamon olyan eset is történt, hogy 2 diák, 120 együtt töltött nyelvóra, 8 igeidő elsajátítása, leszkénként 30 szó megtanulása és tucatnyi szituációs gyakorlat után jól össze is házasodott.
1: Ilyen élményekben alig ha lesz részed már, ha a középfokon is túl vagy, és a szókincsedet akarod bővíteni, meg szinten tartani a kemény munkával megszerzett tudásod, mivel ebben a szakaszban többen preferálják a magánórát, és elfogy a tanfolyamra jelentkezők száma.
0: Most nézzük meg mindkettő mellett szóló érveket, de ne feledd, bármelyiket választod, mindenképp nyert ügyed van, hiszen nyelvet tanulsz.
1: A magánóra előnyei.
0: Dediktálhatod a tempót, nem kell alkalmazkodnod a többiek üteméhez, nem maradsz le, de nem is lesz olyan érzésed, hogy neked ez kevés.
1: A fókusz kizárólag rajtad van, nincs megúszós játék. Mondd, hogy örülsz.
0: Egyénileg osztatod be az időt, persze a tanár idejét sem felejted el megtisztelni.
1: Közvetlenebb és gyakoribb személyes visszajelzést kapsz a tanártól.
0: Befolyásolhatod, milyen tananyagot vesztek, például összeállíthatjátok együtt a másnapi prezentációt.
1: A nyelvtanfolyam előnyei.
0: Interakció. Hamarabb megjön a kedved a beszédhez, ha hasonszörűek is motiválnak.
1: A többiek gyakran kérdeznek rá olyasmire, ami neked eszedbe se jutott volna, vagy nem merted megkérdezni.
0: Mivel az óra időpontja többnyire fix, ezek mellett ez is segít kialakítani a nyelvtanulási rutint.
1: A csoportos tanulás bátorítja a kreativitást, különböző egyéniségek, különböző személyiséggel, akár új tanulási módszereket is kaphatsz a társaktól.
0: Mivel egy cipőben jártok, könnyen tudjátok bátorítani egymást, és ha a társunk kéri, hogy beszéljünk, könnyebben szólalunk meg.
1: Akár nyelvtanfolyam, akár magánóra mellett voksolsz, nem árt emlékeztetned magad, ha elégedetlen vagy, és nem azt kapod, amit vársz, az nem feltétlenül a tanár hibája. Ha magadban puffogsz, és nem mondod el neki, mi a gond, nem tud segíteni.
0: Az építő jellegű kritikát a legtöbb nyelvtanár egészen jól viseli, és mivel célotok a sikeres nyelvtanulás, ha valami nem jól működik, azon kölcsönösen változtatni kell. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a fent említett előnyök a jó szándékú próbálkozás ellenére sem érvényesülnek, akkor lehet, hogy nem csak változtatnod, hanem váltanod is kell.
1: Minden esetre okos döntéseket, kitartást kívánunk hozzá.
0: Ti melyiket választanátok? Írjátok meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Mikor az ember filmet néz, könnyen előfordulhat, hogy a filmből nem az emberi szereplők, hanem az állatok maradnak a legemlékezetesebbek a számára. Bizonyára már sokan észrevették, hogy ezek az állatok még a stáblistán is helyet kapnak, és nagyon vicces látni, hogy a sok ismert színész neve mellett egyszer csak megjelenik egy mogyoró, jumper vagy egyéb állatnév. Hollywoodba és Magyarországra is kerültek ki kiemelkedő négylábú színészek, most ezeket a sztárokat mutatjuk be.
1: 1977 és 2000 között élt Bart, minden idők legnagyobb medve színésze. Tiszteletre méltó, közel 3 méteres magassággal rendelkezett, amennyiben két hátsó lábára állt, súlya pedig majdnem 700 kiló volt. Bart nagyrészt az a szerepkört töltötte be, hogy az erdőben játszódó túlélős filmekben legyen a főhősök életére törő veszedelem. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Medve, a Fehér Agyar és a Vadon fogságában, és olyan híres színészekkel dolgozott együtt, mint Brad Pitt, Morgan Freeman, Anthony Hopkins és Alec Baldwin.
0: Beethoven a Bernáthegyi népszerűségét bizonyítja, hogy a zeneszerző után ő a második, akire az ember gondol, miután meghallja a nevét. A Hatalmas Kutya számtalan filmben és sorozatban tűnt már fel, akár moziban, akár otthoni videón. A címszereplőt alakító kutyát az első két rész után már egy másik kutya helyettesítette, de valószínűleg nem sokaknak tűnt fel ez a változás. Az eredetileg Chris névre hallgató Bernáthegyinek ugyanaz a tréner volt a gazdája, aki például a Cujo, a Kutyám Jerry Lee vagy a Babe című alkotásokban felelt az állatszínészek betanításáért. Chris kiváló munkát végzett, mert a Beethoven lett minden idők egyik legjövedelmezőbb kutyás filmje.
1: Jerry Lee az egyik legviccesebb és legnépszerűbb rendőrkutya számtalan filmben tűnt fel. Jerry Lee a valóságban is rendkívül komolyan vette a munkáját, ugyanis a német juhász ténylegesen rendőrkutya volt, és a Kansas-i kapitányságon dolgozott, mégpedig igen kiváló eredményekkel. 1991 őszén például egy több mint egy millió dollár értékű kokainszállítmány szimatolt ki, 10 nappal később azonban egy rendőrgyilkosság gyanúsítottja, súlyosan megsebesítette egy akcióban, és az életét már nem lehetett megmenteni.
0: Béba malac talán kakukktojásnak számít, mivel a terelő kutya álmokat dédelgető malacot félszáz Yorkshire sertés játszotta. A forgatás során nagyon gyorsan nőttek a kis malacok, ezért egy malac sem élvezhette olyan sokáig a filmben való szereplést, ráadásul gyakran használtak animatronikus bábokat a filmhez.
1: Minden idők egyik legismertebb állatszereplője, kétségkívül a mindig hazatérő skót juhász Lassie. Ám a hűség ezen szimbóluma nem a mozivásznon debütált először, hanem a népszerű brit író Eric Knight rövid elbeszélésében, amely 1938-ban jelent meg először. Lassie előbb a színpadon mutatkozott be, majd a rádióban, a televízióban és végül a mozivásznon. Eddig 8 filmben, több tévés szériában és rajzfilmben tűnt fel, de még mangában is megjelentek a kalandjai. A jelenlegi Lassie közvetlen rokona a legelső filmes skót juhásznak, szóval garantált a hiteles alakítás.
0: Kántor a magyar rendőrkutyák legeredményesebb és legismertebb tagja volt. Pályafutása 11 éven át tartott, ez idő alatt több száz bűncselekményt oldott meg gazdájával. 1964-ben bevetés közben aknára lépett, és a robbanás végzett vele. A nyomozókutyáról Szamos Rudolf írt könyvet 1970-ben, amit 2 évvel később egy folytatás követett. A magyar televízió 1975 és 1976 között egy 5 részes tévésorozatban dolgozta fel a két regény történetét, ebben a főszerepet Kántor fia Tuskó alakította.
1: Ők lettek volna a leghíresebb állati sztárok. Nektek melyik állatos film a kedvencetek? Írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Virághalmi Lilla, Szűcsitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka és Petrocki Gergely.
1: Látogass el velünk a Damnicki cukrászdába, ahol Damnicki Balázsra fogunk beszélgetni, aki mesél nekünk a fagyi készítés rejtelmeiről, és megtanít minket, hogyan kell csokit kóstolni.
2: Mi az az évfagyi a verseny?
3: Most már több mint 10 éve minden évben megtartják a versenyt, ez arról szól, hogy népszerűsíteni a magyar kézműves fagylaltot, és megmutatni, hogy a kézműves, a igazi cukrászdai fagylalt milyen jó minőség. Ez minden évben ilyen szezon elején, június környékén szokott lenni a verseny. Gyakorlatilag az egész szakmának ez a legnagyobb verseny, ami létezik.
4: Mikor neveztek be először a versenyre?
3: 2008 környékén, 2008, körülbelül mondom a dátumot, nem emlékszem pontosan, volt 3-4-5 év, amikor még nekem sem volt akkora tudásom, úgyhogy gyakorlatilag középmezőnyben voltunk a fagylaltkészítéssel, aztán 2012 óta veszük igazán komolyan a versenyzést, azóta gyakorlatilag minden évben ott vagyunk.
5: Melyik fagyik értek el helyezést?
3: Hú, ez egy jó kérdés. Azt mondja, hát ugye a vörösboros málnánk, ugye azt tudjuk, hogy évfagylaltja lett, akkor lett egy fekete teás málna bergamottal és pisztáciánval Európa bajnoki döntősök lettünk, akkor gyömbéres maláta, mascarpone és ribizli páros, tonkaramell, tehát van körülbelül egy 6-8 fagylaltunk, ami ilyen első, második, harmadik helyezett lett, országos vagy akár nemzetközi versenyen is.
5: Milyen érzés volt bekerülni a döntőbe?
3: Jövő hét hétfőn lesz a verseny, és úgynevezett területi versenyek lesznek. Az ország 4 részre van osztva. Van a Dunántúl, és a Balatontól fölfele lévő része, tehát itt 4-5 megye úgy fog versenyezni, hogy pont a mi Rózsa utcai üzletünk, a Fő utcai üzletünkben lesz a regionális verseny, és a 4 régió lesz országosan. A 4 régióból mindenhonnan a legjobb 2 vagy 3 fog tovább jutni utána az országos döntőben, és abból fogják majd következő héten kiválasztani majd az évfagylaltját, a 2022-est. 21-ben megnyertük egyébként a regionálist, a döntőben a végén 4. lettünk.
5: És melyik fagyival?
3: Az is egy mangós fagylalt volt. Az volt, most már úgy vagyok vele, hogy annyit versenyzünk, már lassan már nem tudom a fagylaltjaink nevét. Mangó citromnát, az volt a fagylalt neve.
5: És most következzen a csoki kóstolás.
3: Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek.
5: És hogy milyen ízeket éreztünk? Többek között étcsokit, tejcsokit, karamellát és fehér csokit kóstoltunk. A stádnak a legjobban az étcsoki íz lett.
6: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gulyás Evelin és Molnár Simonetta. Tévhit, hogy valaki sztárnak születik, akinek nem Brad Pitt és Angelina Jolie a szülei sem kizárt, hogy néhány év múlva a vörös szőnyegen vonul majd. Nézzük hát, hol kezdődött a sztárok karrierje, és mivel foglalkoztak a híressé válásuk előtt.
1: Az első munkanap, az első fizetés, az első elbocsájtás. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden ember egy életre megjegyez, még a sztárok is.
0: Johnny Depp elmondása szerint már első munkahelyén is gyakorolhatta a színészkedést, ugyanis egy teleshopnál dolgozott és tollakat adott el. A színész azt is elárulta, hogy egyetlen egyszer sikerült üzletet kötnie.
1: Gondoltad volna, hogy Fetty Wap, a mára elhíresült R&B előadó, az amerikai csomagküldő szolgálatnál a FedExnél csomagolt dobozokat. Bár a rapper zűrös életére jellemzően nem tartott sokáig a munkaviszony, mindössze 2 napig dolgozott a FedExnek.
0: Nicki Minaj gimnazista korában a híres amerikai franchise étteremnek, a Red Lobsternek volt a pincére. Az ottani munkája egy kirúgással végződött, ugyanis a dráma királynő nem megfelelően viselkedett az egyik vendéggel, aki elvette tőle a tollát.
1: Gwen Stefani is vendéglátósként kereste a kenyerét a sztár élet előtt az amerikai cukrászdaláncnál, a Dairy Queennél. Elmondta a Mary Claire-nek, hogy a sütiző fontos pont az életében, ugyanis itt kapta kézhez az első dollárját.
0: Talán a legérdekesebb előélettel Taylor Swift rendelkezik. A fiatal énekesnő Pennsylvániában egy fenyőfa farmon nőtt fel. A szülei az ünnepek során a környékbelieknek is árulták a karácsonyfákat, ebben segítkezett a popcsillag.
1: Miley Cyrus, aki már bőven túlszárnyalta apját, annó Billy Ray Cyrus koncertjei után szedte össze az eldobott alsónemüket, ezért a munkájáért 10 dollárt kapott. Azóta a legjobban kereső előadó közt szereplő énekesnő mára már nem szorul rá az ilyen feladatok elvégzésére.
0: Channing Tatum a lányok, nők, minden korosztályának hatalmas kedvence, a helyes és izmos Adonis otthagyta az egyetemet, hogy revütáncosként kamatoztassa testi adottságait, a nézőközönsége legnagyobb örömére. A People magazinnak azonban azt nyilatkozta, örül neki, hogy vége ezeknek a napoknak, mert különösebb boldogságot nem okozott neki ez a hivatás.

0: hatalmat szeretett csak szétszedne.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
2: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
3: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfogható tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
1: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
2: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
3: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
1: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipok

0: Fotográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Ktorík, Pleťkár, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Eszerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színlapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Gondoltad volna, hogy az agyunk többre is képes? Általában 10%-ot veszünk igénybe, pedig 2,5 gigabájtnyi a memóriánk tartalma. Nem lenne nehéz számunkra akár lebegni, varázsolni, vagy paranormális képességgel bírni, gondolatolvasás, láthatatlanság, stb. Ha többet tudnánk felhasználni az agyterületeinkből, állítják a New Age újkor mozgalom szószólói. Ugyanis 100 milliárd idegsejtünkkel mi is a filmekben látott speciális effekteket képesek lennénk megcsinálni. Például nemrég láttam a Lucy thriller akciófilmet főszerepben Scarlett Johansson és Morgan Freeman. Már csak a szereposztás miatt megéri megnézni, nem akarok spoilerezni, de eszméletlenül tetszett, mikor megszűnt létezni Lucy, és az összes tudást átadta egyetlen egy szuper pendrive-on a tudósoknak. Ezt úgy sikerült kiviteleznie, hogy agya 100%-át használta, ám ezzel a saját vesztébe rohant.
1: Nem csak kitalált forgatókönyv által lehet bizonyítani, hanem akár tudományosan is. Köztük Albert Einstein, aki ugyanezt vallotta. A mítosz onnan ered, hogy agysejtek kisebb részt tesznek ki, így a többit a tanuláshoz használjuk, neuronoktól eltérően működnek. Ebből adódóan írt a tanulmányát Dr. James W. Kalat, természetpszichológus. Nincs közvetlen összefüggés az agy teljesítménye és aktivitási szintje között, ez a megfigyelés megzavarhatta a tudósokat, hiszen valamelyik nagy tehetségű személy kevesebb aktivitást mutatott, mint az átlagos személyeké, viszont az ügyesebbeknek hatékonyabb az agyi összeköttetése.
0: Mégis vannak, akik ezt táfolják. Barry Gordon nevetségesnek nyilatkozta a feltevést. Végül Barry Bernstein, agysebész, 7 fajta okot hozott nyilvánosságra, melyben megdől az elképzelés. Mégis rajtunk áll, kinek hiszünk, személy szerint én továbbra is azt gondolom, ez mind megtörténhet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi még kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk, ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97.

0: 95.5-től Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Esztel. Mit tegyél, ha stresszes az életed? A társadalmi fejlődés következményeként megváltoztak szükségleteink és elvárásaink, ezzel együtt pedig életünk mindennapi része lett a stressz. A felgyorsult életmód másfajta megterhelést jelent szervezetünk számára, amely súlyos egészségügyi problémákat is okozhat.
1: A stressz típusai. Adódnak olyan szituációk, amikor a stressz hasznodra válik, mert általa lényegesen javulhat a teljesítményed. Erre tipikus példa a vizsgákat megelőző izgatott állapot. A stressznek van egy alaktomosabb típusa is, amely csendben hosszú időn keresztül panaszmentesen veszélyezteti az egészségedet. Van, akinek a tartó stressz következményeként károsodik a szív- és érrendszere. Mások a pánikbetegség, illetve egyéb szorongásos betegségek tüneteit tapasztalják magukon, például a légszomjat vagy gyomorbántalmakat.
2: Nem szabad hagyni a stressz felgyülemlését. Számos élethelyzet, várt vagy váratlan esemény szolgálhat a stressz forrásául. A stressz források jelentős részét nem tudjuk sem megszüntetni, sem elkerülni. Ezért az egészségünk megérzése szempontjából fontos, hogy megtanuljuk feldolgozni a stresszt. A pontos tájékoztatáshoz szakemberrel kell beszélned, mert ez is, mint a betegségek többsége, személyenként változó. Egy pszichológus vagy egy pszichoterapeuta segítségével könnyen megismerheted azokat a módszereket, amelyeknek a gyakorlásával csökkentheted a stressz káros hatásait. A gyógynövényekből összeállított készítmények jótékony hatása közismert, bizonyos esetekben azonban orvosi utasításra szorongás csökkentők szedése is indokoltá válhat.
0: Magas vérnyomás és gyomorbántalmakat is okozhat a stressz az életedben. Az állandó stressz nagyon megterheli a szív- és érrendszert, ahogy már az előbb is említettük. A káros elváltozások tüneteit ilyenkor igyekeznek gyógyszeresen kezelni. Például magas vérnyomás kialakulása esetén vérnyomás csökkentőket kell szedned.
1: Hogyan függ össze a stressz és a gyomorpanaszok? A stressz helyzetek a gyomor és bérrendszeredet is megviselhetik. Gyomorbántalmakkal küzdhetsz, fájhat, illetve puffad a hasad, émelyeksz, hányás vagy hasmenés kínozhat. Ezek a panaszok gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt keletkeznek. A probiotikumos készítmények életkortól függetlenül segítenek a probléma megoldásában, illetve megelőzésként is alkalmazhatóak.
2: Ha te is ilyen panaszokat észleltél magadon vagy ismerőseiden, ne félj segítséget kérni, saját magad és a környezeted érdekében sem.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka, Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az én kedvenc bandámról, az Airi Maffiáról lesz szó.

0: Az ID Mafia egy 2005-ben alakult magyar együttes. Zenei stílusát főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg, amit hip-hop, funk és rock elemekkel ötvöznek. A zenekar alapítói Élő Márton művész nevén Dermot, valamint Horváth Gáspár művész nevén Jumódedi. Az alapító tagok eleinte csak hobbiból, otthon zenéltek, majd később DJ-ként is tevékenykedtek. 2004-ben pedig a számítógépet hangszerekre cserélték és megalakították az ID Mafiát. A banda nevének értelmezése. Az Irish szó egy jamaikai szleng, ami boldogot és mosolygós jelent, a maffia pedig a nagy csapatból adódóan a családot szimbolizálja, ugyanis az Irish maffiának mára összesen 12 tagja van. A tagok Szenedegadu, Kéri András, Busa István, Wesley Kemon, Élő Márton, Horváth Gáspár, Szekér Ádám, Matus Péter, Megyes Ádám, Dési Tamás, Ole Antal és Baranyai Ákos.
1: Az együttes mérföldkövei. A Maffia az első kiadványát 2006-ban adta ki, amit az egyik legnevesebb európai reggae és dancehall kiadó, a német Girlmass Records is támogatott. A rákövetkezendő évben a zenekar közönségszavazással lehetőséget kapott, hogy részt vehessen egy olasz fesztivál tehetségkutatói műsorán. Itt remekül teljesítettek és elhozták a második helyet. Ugyanebben az évben megjelent első albumuk Fel a kezekkel címmel. A Magyar MTV 2008 tavaszán mutatta be első klipjüket a Hands in the Air című számra. Második albumuk, a What's My Name 2009-ben jelent meg, melyet 2013-ban a Nagyon jó lesz című lemezük követett. Negyedik stúdióalbumukat 2015-ben jelentették meg 10 címmel, mivel az együttes felállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A zenekar írta még a 2015-ös Sziget Fesztivál himnuszát, az Easy As 1, 2, 3, ami hatalmas sikert aratott.

Az Ayri Mafia 2017-ben a Wake-up című számával egy országos újraélesztést oktató kampányra indult Magyarország gimnáziumaiba, ahova az országos mentőszolgálat is elkísérte őket. A zene érdekessége, hogy BPM-je megegyezik a szakszerű újraélesztés tempójával. Az együttes legismertebb zenéje a Marsalkó Dáviddal közösen kollaborált nyári sláger, a Hajnali Kör. A klip 2018. május 10-én jött ki, és azóta 4,3 milliós megtekintéssel és 22 000-es like számmal gyarapítja az Ayri Mafia sikerét.

Ha már a banda legsikeresebb számáról beszéltünk, nézzük meg a legfrissebb számukat is. Ez nem más, mint a Bónuszjáték című zene, ami 2019. június 10-től volt megtalálható a YouTube-on. A sláger 380 000-es megtekintést és 4 000-es like számot ért.

A banda jelenleg fél éves szünetre vonult, mivel az együttesből több tag is gyermekáldás elé néz. Búcsúzó koncertjük 2019. szeptember 13-án volt megtartva Baby Boom címmel.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Biztosan mindenkivel előfordult, hogy nem volt semmi dolga, és nem tudta, mit csináljon. Most bemutatunk pár kiránduló helyet Magyarországon, ha unatkozik a család, akkor egy napos programnak teljesen tökéletesek.
1: Az első a Megyerhegyi tengerszem. A csodaszép Megyerhegyi tengerszem Sárospatak közelében található, a Malomkő tanúsvényen keresztül közelíthető meg. A tanúsvény neve nem véletlen, hiszen hosszú évszázadokon át Malomkő bánya működött a területen. A bánya működését leállították, és a csapadékvíz felgyülemlésével ennek fejtési gödrében alakult ki az a tó, melyet később tengerszemnek neveztek el. Védett területként tartják számon. A tanúsvény jelzései mentén körbejárható a tengerszem, de mivel kissé meredek ösvényeken vezet az út, érdemes túracipőt húzni hozzá. Egy kilátótorony is épült a Megyerhegy tetején, ahonnan csodás panoráma nyílik a Zempléni tájra. A kilátó a tengerszemtől pár perces sétájra található.
2: A következő Lilafüred. Lilafüred a Bükk egyik, hanem a legromantikusabb helye. A csodálatos erdei környezeten túl számos más látnivaló is van, amiért érdemes ide látogatni. A palotaszálló, amelyet 1930-ban adtak át, a kor és napjaink egyik legelegánsabb magyar szállodája. Az impozáns környezetben érdemes egy délutáni kávét elfogyasztani. A palotaszállótól nem messze egy csodaszép vízesés és parkosított területek, valamint az Anna barlang és a Szent István barlang is várják a látogatókat. A Hámori tó pedig tökéletes egy romantikus csónakázásra. Egy erdei kisvasút is áthalad Lilafüreden, ami a legkisebbeknek is hatalmas élményt adhat. A Lilafüredi sport és kalandparkban pedig igazán mozgalmas programomban lehet minden korosztálynak része.
0: A következő kiránduló helyünk Ganton található, nem más, mint a Bauxit-Fölteni Park. A Bauxit-Fölteni Parkba érkezve garantáltan olyan érzése lesz az embernek, mint egy teljesen más világban járna. A vörös homokdombok egy marsbeli tájra emlékeztetnek. Az 1930-as években a világ egyik legismertebb bauxit bányája működött a területen, és hagyta itt nyomait az utókornak. A parkon egy tanúsvény vezet végig, amely 13 állomásból áll, az év minden napján szabadon látogatható. A bánya gödör szélén alakítottak ki egy múzeumot, amit az érctelep felfedezőjéről neveztek el. A múzeumban bányászati szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket láthatunk, az udvaron két hajdani bauxit szállító mozdony is helyet kapott.
1: Az utolsó hely Tarcalon a bányató. Tarcal egy csodás kis ékszerdoboz a Tokaj borvidék szívében. A település egyik nevezetessége a lélegzetelállítóan szép bányató, amely tökéletes úticél családi és romantikus kirándulásokhoz egyaránt. A tó autóval vagy gyalog is megközelíthető, és bár fürdésre nem alkalmas, egy sétához, piknikhez tökéletes választás. Nem csak a parton, hanem a sziklák tetején is érdemes körbejárni a tavat, mert a látvány innen még lenyűgözőbb is.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Subscribe zenekarról fogunk beszélni. Zenéjüket túlzás lenne egyedül a metal műfajra kategorizálni, megjelennek benne jazz, funk és népzenei elemek is. Jellemző zenéjükre a hosszú, bonyolult dalszerkezet, funk és basszus szólamok, kiváló technikás gitárjáték, kreatív dobtémák és a két énekesnek köszönhetően a többszólamú ének.
1: Az együttes 1999-ben alakult gimnáziumi zenekarként, melynek tagjai nagy része egy osztályba járt. A zenekar dobosa Rékasi Attila, basszusgitárosa Anga Kis Miklós, a két gitáros pedig Reich Tamás és Horváth Attila. A zenekar különlegessége, hogy két énekessel, Csongor Bálinttal és Tilk Mátéval dolgoznak. Annak ellenére, hogy a dalszövegek angolul írottak, van néhány magyar nyelvű számuk is, amik szintén zseniálisak.
2: Első lemezük 2004-ben jelent meg, Sanity Has Left the Building címmel. Ez később felkerült a legnagyobb hatású magyar metal lemezek listájára. A lemez megjelenése után már külföldön is turnéztak. Kezdetben elég erős hatással volt a zenéjükre a Rage Against the Machine zenekar. Azóta töretlenül adnak koncerteket az együttes számaiból országszerte.
1: Második lemezük Stuck Progress to Moon címmel jelent meg 2007-ben. Ezzel országos ismertségre tettek szert, valamint fonogramdíjat is nyertek.
2: A harmadik lemez előfutáraként megjelent a Contradictions kislemez. Ez egy új szint hozott a zenekar hangzás világába, valamint egy Edda dalfeldolgozás is található rajta. 2011-ben megjelent a harmadik albumuk Bookmarks címmel, ami a zenekar egyik legszínesebb anyaga lett. Ennél a lemeznél segítségükre volt Séri Zoltán billentyűs is, aki játékával gazdagította a zenekar hangzás világát. Ebben az évben a MIPA-ban adtak egy áthangszerelt nagy koncertet is, melyet aztán lemezen ki is adtak, áthangolva néven. Annak ellenére, hogy ez egy modern metal zenekar, nagyon nagy sikert arattak az akusztikus megszólalással is.
0: Negyedik lemezük 2014-ben jelent meg This Moment Will Soon Be Gone címmel. Ezen a kiadványon nagyrészt a rövidebb számokra koncentráltak a srácok. 2015-től sajnos szünetelt a zenekar egészen 2019-ig, eközben egy fellépésük volt, valamint kiadták az első lemezük újra kevert változatát. 2019-ben teltházas Budapest parkos koncerttel és egy új dallal, a Dark and the Vermilionnal tértek vissza. Ezután 2020-ban jelent meg a következő daluk, a Lotus for Oblivion című alkotás, majd 2022. augusztus 27-én újra nagy koncertet tartottak a Budapest Parkban, és egy új számot is előadtak, Ürlentlesz címmel.
2: Bálint a Subscribe-on kívül még a Use Me zenekarban is énekel, melyet Miklós is gazdagít. Tamással a Grand Mexican Warlock együttesben is találkozhatunk. Horváth Attila pedig a Super Size Recording Studio hangmérnöke.
0: Ha érdekel a zenéjük, akkor keress rájuk az interneten, és találkozunk a következő koncerten.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion 3 kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. Maják, inkák, Mississippiek, húsvétszigeti, indusvölgyi civilizációk. Csupán néhány olyan kultúra, amely eltűnt a történelem süllyesztőjében, a nagyszámú épített örökségen és régészeti leleten túl számos, megválaszolatlan kérdést hagyva maga után.
1: Maják. A maja birodalom bukása talán a legklasszikusabb példája annak, amikor egy civilizáció teljesen eltűnik. A maják pompás épületeit, csodás városait és úthálózatait nyelt el a közép-amerikai dzsungel. Habár a nyelv és a maja kultúra mai napig tovább él, a civilizáció csupán önmaga árnyéka. Birodalom aranykorát hagyományosan ezer köré teszik, amikor a mezőgazdaság és az építészet terén végrehajtott nagy tettek a Yucatán félsziget egészére kiterjedtek, Mexikótól egészen Guatemala és Belízig. A maják kiterjedt írásbeliséget folytattak, ismerték a matematikát, naptárt készítettek, a brilliáns mérnöki tudás pedig lehetővé tette, hogy megépítsék a legendás piramisokat, teraszokat, sőt csatornáikat. Habár sokáig azt gondolták, hogy a 900-as évektől kezdve a maja birodalom titokzatos körülmények hatására kezdett veszíteni a fényéből, mára elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy a szakértők kijelentsék. A maják veszélyt Yucatán félsziget időjárásának megváltozása és az éhínséggel és a városi központok elnéptelenedésével járó állandó háborúskodás okozta.
0: A legtöbb ember már hallott Angkor Watról, erről a csodás, a kambodzsai dzsungelben vesző középkori templomról. Ez azonban csak egy kis része volt a Khmer birodalom idején annak a hatalmas városi civilizációnak, amelyet Angkornak neveztek. A város a késő középkor végén 1000 és 1200 között élte fénykorát, s legalább 1 millió embernek biztosított otthont. Eddig számtalan elmélet született arra nézve, hogy mi okozhatta Angkor bukását, kezdve a háborúktól egészen a természeti katasztrófákig.
1: Cahokia. Jóval azelőtt, hogy az európaiak meghódították volna Amerikát, az úgynevezett Mississippiek hatalmas várost építettek maguknak, amelyet földpiramisokkal és Stonehenge-szerű, a csillagok mozgását lekövető faépítményekkel vett körül. A Cahokiaként ismert város maradványai ma Illinois államban találhatók. A 600 és az 1400 közé tehető aranykor idején a város, ahol a rengeteg földomb egy nagy várost fogott közre. Kiterjedés elérte a 9 négyzetkilométert. Egy időben akár 40 ezeren is lakhattak a területen. A lakosok kiváló művészek, építők és földművelők hírében álltak. Leleményességüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mississippi és Illinois egy-egy ágát elterelve azokat öntözésre használták. A civilizáció összeomlásának pontos oka nem ismert, de a régészek gyanítják, hogy a bukást az állandó járványok és az éhínségek váltották ki. Az emberek pedig a zöldebb legelők felé vették az irányt.
0: Gyakran a legelső településnek is mondják katalhülyököt, amely egy 9 és 7000 évvel ezelőtt virágzó, városépítő, földműveléssel foglalkozó civilizáció része volt a mai Törökország déli középső részén. Katalhülyökben a város szerkezete a legérdekesebb, amihez foghatót nem ismerni a történelemből. A mai fogalmunk alapján ismert utca nem létezett, a házak szorosan egymás mellé épültek, ahova a tetőn át nagyobb lyukakon keresztül lehetett bejutni. Az emberek a búzától a mandula fáig szinte mindent termesztettek a városfalon túl. A falakba elhunyt bikák koponyait falaszták, a padló alá pedig szeretteik földi maradványait temették. A vaskor előtti írástudatlan nép társadalmilag összetett volt, amit a művészetek és a rítusok is bizonyítanak. Továbbra sem tudni, hogy a város minek következtében néptelenedett el.
1: A Taklamatán sivatagban található Nyia, amely 1600 évvel ezelőtt virágzó város volt, a híres Sejemút mentén helyezkedett el. Az elmúlt két évszázadban a régészek megszámolhatatlan kincset tártak fel a romok közül, ahol egykoron fából készült lakóházak és templomok sorakoztak. A Kínát, Belső Ázsiát, Afrikát és Európát összekötő kereskedelmi útvonal jelentősége a mongol birodalom hajlatlásával párhuzamosan kezdett veszíteni a jelentőségéből. A kereskedők később inkább a tengeri útvonalakat részesítették előnyben a Kínával való kereskedelem során, ami a Nyia végzetét is jelentette. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: szólj hozzám.
1: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
2: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
3: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
1: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Cahuachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
2: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
3: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
1: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
3: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák.
1: A klinikai tünetek megjelenése előtt 5 évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja. A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.
0: A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akinél frissen diagnosztizáltak mellrákot olyanokéval, akik egészségesek és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az aranyok 37%-ánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79%-nál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető. Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján, mondta a kutatásvezető csoport egy tagja.
2: A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően. A Nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skót orvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata.
1: Az oltás akár egy halálos betegség elkapásától is megmenthet minket, viszont mostanában egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva.
0: Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyermekük védőoltást kapjon. 45 államban találtak vallási kiskaput az oltás ellenesek. Egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma. 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640%-kal emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek. Azaz, míg évekkel ezelőtt minden 100. gyermek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyermeket jelenti.
1: Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már 1000 évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat. Egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt. A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltás ellenességben.
2: A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltás pártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A széndioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátó rendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a város életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen. 97.5 Táskarádi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien, Czajner Atina és Vas Eszter. Elhoztunk neked négy fantasztikus pszichotrillert.
1: Az első Samantha Kingtől a döntés. Te mit tennél, ha választanod kellene két gyermeket között? Medinek mindene megvan, amire vágyott. Férj, két gyerek, otthon egy rendes környékem. Az élete tökéletes. Egészen addig, amíg az ikrei 10. születésnapjának a reggelén be nem csenget hozzá a végzet. Egy símaszkos férfi áll az ajtóban, fegyverrel a kezében, és arra kényszeríti az asszonyt, hogy döntsön, melyik gyermeke haljon meg, és melyik éljen tovább, a fia vagy a lánya. A valóra vált rémálom után a nő élete romokban hever, a családja széthullik, ő pedig összeroppan, és a trauma hatására elveszti az emlékeit. Ezért minden idejét azzal tölti, hogy összerakja a kirakós játék darabjait, és rájöjjön, ki és miért tette ezt vele. Amikor azonban tisztulni kezd a kép, rádöbben, hogy az életében sokkal több a titok, mint ahogy korábban sejtette, és egyre világosabbá válik az is, hogy a családja még mindig veszélyben van.
2: Második könyvünk Caroline Kepnestől a Te. Joe Goldberg, egy kis East Village-i könyvesbolt eladója, egy nap úgy érzi, valóra vált az álma, mikor besétál a boltba egy fiatal írópalánta, Genevieve Beck. Beck megtestesíti mindazt, amire Joe valaha is vágyott. Gyönyörű, vagány, okos és hihetetlenül szexi, egyszerűen tökéletes. Joe rafinált módon kezdi behálózni Becket, és hála a lány okostelefonjának, Instagram, Twitter és Facebook fiókjának, hamarosan sikerül is közel kerülnie hozzá. De Joe még sokkal többre is képes, hogy hatalmába kerítse rajongása tárgyát. És vajon Black valóban olyan angyali és ártatlan teremtés, amilyennek Joe látja? Vagy ő még sokkal sötétebb titkokat rejteget? Caroline Kepnes kötete vérfagyasztó beszámoló a könyörtelen, eszelős szerelemről. Betekintést enged egy mániákus elméjébe, hasonlóképp, mint John Falls híres regénye, a lepkegyűjtő. Ez egy perverz módon romantikus thriller, amely az utolsó oldalig izgalomban tartja az olvasót.
0: B.A. Paris-től a zárt ajtók mögött a harmadik pszichotrillerünk. Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack jóképű és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük őket, még ha nem is áll szándékunkban, és szeretnénk Grace-t jobban megismerni. Csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugyanis Jack és Grace-t elválaszthatatlanok. Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezni. Mások talán feltenék a kérdést, hogy Grace miért nem veszi fel soha a telefont, vagy miért nem lehet vele beülni valahova egy kávéra, bár nem is dolgozik. És hogy marad olyan sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? És vajon miért van rács az egyik hálószoba ablakon?
1: Negyedik pszichotrillerünk. S.G. Watson, mielőtt elalszom. Christine minden reggel idegen ágyban ébred fel, egy idegen férfi mellett. Belenéz a tükörbe, és döbbenete tovább fokozódik. Egy középkorú nő arca néz vissza rá. Az ágyból időközben előkászálódó férfi minden reggel elmagyarázza neki, hogy ő Ben, a férje, hogy Christine 42 éves, és 2 évtizeddel ezelőtt egy szörnyű balesetben szerzett fejsérülése miatt képtelen megjegyezni az új emlékeket. Christine minden nap hihetetlen harcot folytat azért, hogy visszaszerezze emlékeit, vagyis rajtuk keresztül önmagát. Kiderül, hogy semmi és senki nem az, mint akinek látszik, így a nyugodt tempójú, visszafogott történet hamar vérbeli thrillerré változik.
2: Te olvastad már valamelyiket? Ha igen, írd meg Facebook oldalunkon, hogy tetszett.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi, Judit, Fésű, Amira Bonita és Naár Barbara. Ebben az adásban Pamkutyát ismerheted meg.
1: A Pamkutya egy 2010 augusztusa óta működő magyar nyelvű YouTube csatorna. A formáció tagjai Osbát Norbert, művész nevén Béla, Osbát Márk, álnevén Pista, és Pam a 2016 nyarán született pulikutya. Pam sajnos 2018-ban 12 évesen elpusztult. Fő irányvonalaként zeneparódiákat és saját számokat készítenek, de egyéb jellegű videókat is megtalálhatók YouTube csatornáikon.
0: Mint már említettük, ők főként zenék parodizálásával foglalkoznak. Az első ilyen jellegű videójuk VVBC-től a legnagyobb című videó volt. Hatalmas sikert hozva nekik. Pista és Béla Majka belehalok paródiáik után jöttek rá, hogy ezt érdemes lenne nagyban csinálni. Emiatt az egyre színvonalasabb kivitelezési videóiknak hála a csatorna nézettsége ugrásszerűen növekedni kezdett. A számok ezek után csak növekedtek, a Dél Hello paródiájuknál például már elég volt egy hét, hogy elérjék az 1 milliós megtekintettséget. Aztán 2017 nyarán az eddig legnagyobb sikerű videójuk látott napvilágot. Ez Luis Fonsi Despacito című paródiájuk, amelyben a magyar autósok és a közlekedési rendőrök kapcsolatát mutatták be, kissé sarkítva. A videó mérföldkő lett a csatorna életében, ugyanis több mint 10 millióan látták 2 hét alatt, és nem csak Magyarországon, de több környező országban is a legfelkapottabb videó volt hetekig. Nem csak Pamkutyáig, de az egész magyar YouTube valaha készült leglájkoltabb videója lett. E videó kapcsán kerültek be másodszorra is az RTL Klub híradójába.
1: Pamkutyáik parodiáik mellett saját számokat is publikálnak. Ilyenek például 2012-ben kijött Őszinte Rap, valamint a 2014-ben közzétett Arcon köplek. Legnépszerűbb saját számuk 2019. november 8-án mutatták be a YouTube-on, Aranybula címmel. Ez a videóklip azóta majdnem 10 milliós nézettséget tulajdoníthat magukénak. Saját zenéi 2019. november 22-től Spotify-on is elérhetőek.
0: Zenés videóikon kívül még úgynevezett pamkutyakalandokat is csinálnak. Legelső ilyen tartalmukat 2016. február 9-én tették ki a YouTube-ra. Ebben a Deadpool londoni premiérjén találkozhattak a film főszereplőjével Ryan Reynolds-szal. Ettől kezdve a fiúk rendszeresen jelentkeztek különféle kalandokkal, többek között vitorlázással, autóversenyzéssel, hegymászással vagy éppen a legnagyobb magyar hóember megépítésével. A Trollok című hollywoodi animációs mese szinkronizálására a Mafilm Audio Kft. Behívta őket meghallgatásra, és mindketten bekerültek a végleges magyar szinkronba. A meglepkék.hu jó voltából is rengeteg érdekes helyre juthattak el az országban, és próbálhattak ki extrém dolgokat, például a hoverboardot, flyboardot, vagy éppen a tankvezetést. A Coca-Cola is aktív támogatójuk. Szponzorai segítségével már több videót kitevő utazásaik is voltak, mint a hazajutás Afrikából csak telefon és útlevél segítségével, valamint a New York-i és az egyiptomi utazásuk. Izlandon is jártak, ahol bármilyen káros anyag kibocsátása nélkül mentek körbe a szigeten egy elektromos autóval. Legutóbb a hátrányos helyzetűeknek segített a formáció, 1000 adag gulyás leves készítésével. Ezekről a kalandokról videó is készült.
2: A csatornán 2017-től már kisfilmek is láthatóak. Béla és Pista először 2017. szeptemberében kapott megkeresést a Play It rendezvény szervezőitől, akik közreműködésükkel egy rövid film készítését tűzték ki célul. Ez november 3-án jelent meg Trónok harca vs. Star Wars néven. A 9 perc hosszúságú filmet a Sümegi várnál forgatták. Eddig két további kisfilm került bemutatásra. Az első Budapest a bűnvárosa címen az Assassin's Creed támogatásával, a második pedig a Pista közlegény megmentése a World of Tanks szponzorálásával.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihal Kuluca és Fónai Dorka. A mai Hello-ban Karam M. McManus első könyvéről lenne szó, ami nem más, mint a lehull a lepel.
1: Az írónő 1969-ben született Boston közelében. A bostoni East West Egyetemen végzett, mint újságíró. Jelenleg Cambridge-ben élt 11 éves fiával, Jackkel. Az írónő, amikor nem dolgozik, a fiával utazgat. A lehull a lepel 2017-ben jelent meg, amit idén októberben adtak ki magyarul is.
0: A könyv a Bayview Gimiben kezdődik, ahol 5 diákot elzárásra küldenek. Ez az 5 diák eléggé különböző stílusú. Browning, az ész, aki nem mellesleg a jére készül. Eddie, a szépségkirálynő, aki mellett ott van Jack, aki egy kicsi irányításmániás, de alapvetően kedves fiú. Nate, akinek az életéről senki sem tud semmit, csak azt, hogy ő a rossz fiú Prius-szal. Cooper, a baseballos szép fiú, aki a karrierét is képes feláldozni, csak azért, hogy az apja megtudja róla az igazságot. És nem utolsó sorban Simonról, aki körülforog az egész esemény.
1: Csak hogy Simon nem éli túl a délutánt. Történik vele valami, aminek következtében az életét veszti. Simon halála másnapján megjelenik egy poszt a fiú plegykarovatában, és az illető azt állítja, hogy ő ölte meg a fiút. A 4 tanulót gyilkossággal vádolják meg, hisz csak ők voltak ott a teremben. Kihallgatják őket, de senki nem hajlandó beszélni. Simonnak mindenhol voltak ellenségei a plegykarovata miatt, ahol kibeszélte a többi diák titkát.
0: De miért ez a 4 ember került aznap büntetésbe? Csak véletlen, vagy előre kitervelték? Az egész történetet homály övezi. A 4 diák is elkezd nyomozni az ügyben, hiszen tudják, hogy nem ők a bűnösök. Vagy talán valaki hazudik? A könyv nem csak egy izgalmas történetbe enged betekintést, de láthatod, hogy a szereplők hogyan változnak a könyv folyamán.
1: Van benne szerelem, nevetés, féltékenység és sok titok. Vajon milyen messzire mennek, hogy megőrizzék a titkaikat, és ki ölhette meg ezért Simont? Neked hogy tetszik a könyv? Elolvasnád?
0: Hát, én alapjáraton félős vagyok, és nem az ilyen témákat kedvelem, de eléggé megtetszett, és igen, nagyon érdekesnek hangzik. Neked hogy tetszett?
1: Én nagyon imádtam minden pillanatát. Végig izgultam az egészet, és nagyon jó volt elolvasni, hogy hogyan változnak a szereplők.
2: 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: 97. Táskarádió.

0: Budapestről. Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion 3 kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

95.5-ös rádiót te is beleférsz, ez itt a Vekker. A mikrofonnál Durján Benedek, Bali Villő, Kovács Jászmin és Sikrézi. Ma az első fél órában szó lesz arról, hogy a mesterséges intelligencia védi a bálnákat a tengerjáró hajóktól, valamint arról is, hogy ismét divatba jött a buta telefon a Z-generációnál. Most pedig menjünk tovább Kanye Grace-től a Strangers-szel.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ismét divatba jött a buta telefon a Z generációnál. Egyre több 20 éves cseréli le a legújabb okostelefonját régi, nyomógombos vagy szétnyitató buta telefonra az Egyesült Államokban és Európában. A cél a digitális detox. Megmondták, hogy a közösségi média folyamatosan rabolja az idejüket, és bulizni szívesebben járnak olyan mobillal, ami csak telefonálásra és SMS-ezésre jó.
1: Na várjál, én láttam ilyen videókat, de én olyan ilyen buta telefont láttam, ilyen fölnyithatósat, aminek érintőképernyője volt, és még az Instát is meg tudták rajta nyitni. Tehát pont nem olyat, ami ilyen digitális detox.
0: De én például csak olyat láttam, hogy ezeket a kinyithatós, felnyithatós telefonokat például kidekorálják, mert hogy ó, visszajöttek a 2000-es évek, meg minden, de hogy így nem azt, hogy használják is.
1: Egyébként nem tudom, látom értelmet, mármint úgy értve, hogy ha lenne olyan spanom, aki benne lenne, vagy aki azt mondaná, hogy próbáljuk ki, vagy ilyesmi, én esküm, én ki is próbálnám. Nem tudom, szerintem fel lenne egy kis pici íze, én is majd fölmatricázgatom, mit tudom, aztán egyébként tényleg azzal menni buliba annak.
2: Amúgy, de igen, amúgy
1: van értelme. De gondolom, mondjuk nem fotózol úgy is buliba, szóval így.
2: De gondolom, nem úgy cserélnéd le, hogy a saját telefonodat akkor meg.
1: Ja, nem úgy, hogy lecserélem, hanem hogy csak egy ilyen kis picit is beszerzek, és azzal
2: de ők lecserélik.
1: Szórakozok.
2: Tehát ők teljes mértékben lecserélik a telefonjukat. És csak az.
0: De mondjuk hát végül is tényleg régen is tudtak élni enélkül, de most
1: ilyen,
0: már nagyon sok
1: minden. Hogyha digitális detox, ugye akkor átmenetileg, de
2: persze, de amúgy igazából nekem nem az a része hiányozó, hogy akkor nem tudok videókat nézni, hanem az, hogy nagyon szeretek írogatni. Tehát, hogy most oké, SMS-ezni lehet, de nem tudom, én nekem azt tetszik, hogy csak kinyitom a telefonom, és akkor bárkivel tudok írogatni, és nem kell akkor telefonálni, folyamatosan felhívni, de buliba igazából jobb. Mert annyira bulibaz, azért szeretnek az emberek figyelni a telefonjukra, mert azért mégiscsak.
0: Igen, én nagyon utálom, én nekem mindig benn van direkt a zsebemben, nem is a táskámban, meg sehol máshol, mert én annyira félek, hogy kilopják a hátsó zsebembe, szóval én mindig az első zsebembe rakom ráadásul a gatyámnál.
2: Nekem azért van a táskámba, és nem a zsebembe. Mert úgy van a kis táskám, és a vállamra teszem, és akkor itt van a táska, és onnan nem
0: ja, nekem
2: kivenni.
0: Ilyen hosszú
2: ja, táskám van. Nem, ja, abból kilopnak.
0: Sőt, van, amikor már a táskámat is beadom a ruhatárba, és így összecsatolom meg minden, hogy én nem fogok azzal ugrálni, mert abból kb. Kiesik minden, szóval ja, ez nagyon rossz, az a bulizós táska.
1: Ja, én is úgy vagyok valahogy, ha nem tudom olyan zsebre, nem tudom zsebre rakni, úgyhogy tudjak rá figyelni, meg mit tudom én, akkor kezembe fogom szorongatni.
2: Én is a kezembe.
1: Tehát, hogy múltkor nem úgy is képeket, meg ilyenek, igen. Akkor már szorongatom.
2: Én végigfogtam múltkor is a kezembe a telefont, aztán mondom, jó, most már elmerem rakni. De utána meg folyamatosan néztem, hogy ott van a telefonom.
1: Én azt csináltam, ami utána nagyon büszke voltam magamra, amikor Pálinka Fesztiválon voltunk, ott volt, hogy lett egy olyan szoknyám, ami tudjátok, én elő rövid, hátul hosszú. Ilyen,
0: igen, én láttam
1: és,
0: is.
1: Igen, te láttad is. És felvettem alá egy farmer sortot, és a far zsebébe raktam a telefonom. És, ugye, és ilyen diszkréten ki tudtam szedni a szoknya alól, de nem lehet csak így kikapni a zsebemből.
2: Amúgy az okos.
1: És nagyon büszke voltam magamra, hogy kitaláltam.
0: Mondjuk szoknyák alá nekem is van egy olyan rövid gatya, amiben így bele lehet oldalt rakni a telefont. És én azt nagyon szeretem, mert tényleg nem kell így folyamatosan figyelnem, mert érzem, hogy azért még mindig ott van a telefonom.
1: Igen, tehát
0: és onnan nem fogják a szoknya alól kikapni, mert az eléggé feltűnő lenne.
1: Igen, úgyhogy az hasznos az én sportkutya.
0: Ti kipróbálnátok ezeket az úgymond buta telefonokat? Írjátok meg nekünk. Most pedig hallgassuk meg Ariana Grande.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. Mesterséges intelligencia védi a bánákat a tengerjáró hajóktól. Új technológiát tesztelnek a nagy óceáni teherhajókon. Olyan EMI vezérelt kamerarendszereket és víz alatti mikrofonokat szereltek fel, amelyek kilométerekkel előre észlelik a bánák jelenlétét. A rendszer azonnal riasztja a kapitányt, hogy lassítson vagy módosítja az irányt, elkerülve a gázolást. Amúgy ez szerintem nagyon hasznos. Mert nagyon sok ilyen, alapból már a bálnák azok konkrétan lassan ilyen védett állatok. Uh-huh. Szóval, hogy annyira kevés bálna van már, és olyan ritka.
1: Meg igen, meg és hát gondolom ez, tehát nyilván eddig is volt valamilyen radar, vagy mit én, amivel figyelték, igen, de ezt, hogy valakinek kellett
0: nem
1: figyelni.
0: Olyan jó.
1: Ez meg maga egy mesterséges intelligencia figyeli, és ugye nem az van, hogy akkor ő kitér, meg mit tudom én, hanem ez ugye csak annyi, hogy jelez. És akkor ha esetleg lehet, hogy egy ember is figyelni, mondjuk nem veszik észre, hogy valami, akkor az arra tök jó.
0: Igen, úgy, de mondjuk ez is ugyanúgy meg tud hibásodni, szóval, hogy...
1: Igen, és épp ezért az, hogy hát mondjuk ez is meg tud hibásodni, szóval ha ennek lenne feladata az is, hogy kikerülje, meg mit tudom én, akkor ez kicsit veszélyes lenne, vagy kockázatos, de ugye ez csak egy jelzést küld, és az meg tök hasznos, hogy valami jelzi, hogy arra felé ottan vigyázni kell.
0: Én például egy filmben láttam, nem tudom, láttatok-e az Avatart, de abban vannak a másodikat.
1: Okay. De amiben a kék emberek vannak, az az Avatarban.
0: Igen.
1: Okay.
0: Igen.
2: De nem mindegyikben kék emberek
1: nem, vannak. De. Igen, de van másik Avatar, ami egy sorozat, és van belőle film is.
0: Én ismerem. Én ismerem, igen. Csak nem láttam. Na, minden esetre az a lényeg, hogy abban is vannak ilyen bánaszerű lények, amik így hasonlítanak, és én nagyon sírtam, amikor például abban meghaltak, mert hogy nagyon sokan vadásszák ugye őket a bőrük miatt, meg a alapból, hogy ott például azért vadászták őket, mert ilyen fiatalító hatása volt a vérüknek.
1: Arra már nem is emlékszem, amint láttam én is a másik részt, de full nem emlékeztem erre.
0: De én például nagyon sírtam, szóval én alapból se szeretem, hogy már pusztítják ki az egész állatvilágot.
3: Igen, itt. Amúgy az Avatar második részében az volt a legszomorúbb, amikor azt a bálnát, ugye kivételmezte a gyerekeket. Az volt a legrosszabb, és barátom is erről beszélgettünk meg anyával is, hogy amúgy igen, az volt a legjobban. Így az összes ilyen haláleset, ami történt, ez a bálnát sajnáltam a legjobban.
0: Igen, ráadásul ott maradt a kicsinye is, és ott úszkált körülötte.
3: De most benne voltak az új részben is, azt láttad már?
0: Nem láttam.
3: Nem?
0: Nem néztem még meg.
3: Én már láttam január elején. És de amúgy benne volnak benne a bálnák, úgyhogy ha annyira érdekelnek, akkor...
0: Amúgy jó meg volt. Is akarom nézni a harmadikat, mert nagyon érdekel.
3: A második szerintem jobb volt. De
0: amúgy ez mindig jó. Így van, hogy az első a jobb a másodiknál.
3: Én az első részt nem láttam soha. Csak mi? A második, a harmadikat.
0: Komolyan,
1: pedig én imádom az elsőt.
3: Én nagyon sok filmben vagyok így, hogy mindig úgy kapcsolódok be, hogy a második részt, és az elsőt még soha nem néztem meg, és nem is fogom magamat rávenni.
2: Ez nagy probléma.
3: Hát ez nem a legjobb, biztos, mert azért nem tudom a sztori elejét. Nagyon sokszor, amikor valaki beszél nekem, én például nem is tudtam, hogy ezek miért kékek. Én nem vágtam a sztorit egyáltalán.
1: Hát ajánlom, igen, ajánlom, mondjuk, hogy nézd meg az eset, mert tényleg jó.
0: Minden esetre

0: Égtök sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körül értékeket mérhetünk.

Összefejtett Táskrádió, te is beleférsz. Ez itt a Vekker. A mikrofonnál Túrján Benedek, Bali Villő, Kovács Jászmin és Csikrézi. Ma az első félórában szó lesz arról, hogy egy kutya lett egy kis amerikai város polgármestere, valamint arról is, hogy a legújabb trendi apába a sírógép stressz ellen. Most pedig hallgassuk meg Teddy Swims-től a Mr. I Know It All-t.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A legújabb trend Japánban a sírógép stressz ellen. Tokióban egyre népszerűbbek a munkahelyi Ruikatsu könyvkereső szemináriumok. A lényege, hogy a munkavállalókat szándékosan olyan szoború kisfilmekkel és zenékkel bombázzák, amiktől garantáltan elsírják magukat. A japán kutatók szerint a sírás sokkal hatékonyabban vezeti le a feszültséget és csökkenti a vérnyomást, mint a nevetés vagy a jóga. Ezzel amúgy egyetértek.
1: Szerintem amúgy jó kisírni magadat, hogyha stresszes vagy, és már úgy érzed, hogy kicsit sok, akkor mindig jó kiengedni, és ezt így sírás formájában szerintem.
2: Igen, tehát, hogy ez jót tud tenni, viszont én szarabból érezném magam, hogyha szarú vagyok, sírhatnékomban, és még kisfilmeket nézetnek velem, amit lehet, hogy elsírom magamat, de csak még szarabból érzem magam, hogy még a kisfilmben is szar.
1: De amúgy én ezt sose értettem, amikor valaki sír, és akkor így elkezd szomorú zenét hallgatni sírás közben. Hogy én sose értettem, mert nekem ebből nem az jön le, hogy tehát ilyen mártírkodás, hogy ilyen tényleg ez a, ő mennyire depressziós. És én igazából, hogyha sírtam,
2: már akkor... Mármint, hogy mikor?
1: Elkezd sírni valaki, és berak szomorú zenét, hogy még jobban sírjon rá. Én sose értettem.
0: És soha például, nem.
1: Nem, meg én sem, de hogyha olyan volt, hogy mit tudom én, amikor sírtam, akkor beraktam pont, hogy valami vidámabb zenét, igen, hogy jobb kedvem igen. legyen. Most igazából, hogyha nagyon kell sírni, akkor így is kisírod magadat.
0: Meg amúgy nekem például a Spotify playlistem az ilyen randomon volt egyszer, és pont ilyen rossz kedvem volt, és így már a sírás szélén álltam, és akkor jött egy rossz zene, és akkor elsírtam magam. Utána megjött egy olyan vidám zene, hogy ott röhögtem a vonaton konkrétan.
1: Ja, ja. De azt hiszem sokkal jobb. Nekem sokkal jobban esik, hogyha a vidám zenét hallgatok.
0: Igen, szóval, hogy így magadtól jöjjön ez az egész, nem pedig az, hogy most rácsózzák, hogy mindenképp sírt ki magadat, meg hogy
1: igen.
0: Még videókat is megnézetnek ugye veled, hogy ez így nem olyan
1: az
0: jó.
1: Az amúgy rosszabb.
2: Igen, ezt mondom, szerintem sokkal rosszabb.
1: Mikor feldob ilyen...
0: Akkor nem természetesen jön ki belőled ez az egész feszültség, hanem olyan...
1: Hát igen, kicsit erőltetett, igen.
2: Igen.
1: És most az, hogy meg hogyha elindítod ezt a videót, hogy elkezded nézni, akkor tudod, hogy azért nézed, hogy jó, mindjárt sírni fogok. Szóval ez annyira erőltetett, hogy ez így nagyon nem jó szerintem.
2: Igen, szerintem is kellemetlen. Nem tudom én, hogyha valamiért sírok, vagy mit tudom én, akkor nem szoktam zenét hallgatni. Tehát
1: de amúgy én sem, tehát csak hogyha úgy
2: magam,
1: alakul.
2: Tehát ha elsírom magam, akkor valamiért elsírom magam, akkor nem állok még, én bőgve zenét keresem, most ezt hallgatni fogom.
1: És akkor elkezdesz berakni egy ilyen, nem tudom, a legdepressziósabb zenét sírás közben, hogy még jobban sikerüljön.
2: Igen, tehát nem, olyan van, hogy mondjuk ilyen szomorú hangulatban vagyok, amit tudom én, és akkor olyan zenét rakok be, nem azért, mert hogy szomorú akarok lenni, hanem egyszerűen ez van hangulatom,
0: csak olyan
2: és,
0: a hangulat,
2: és kellemetlen, vagy kényelmetlen akkor ilyen nagyon vidám zenét hallgatni, de nem azért, mert most sírok, és akkor sírjunk még jobban is.
0: Fú, de én nem is értem azokat az embereket, akik emiatt raknak be zenéket.
1: Mármint, hogy
0: nem tudom, én tényleg ezt, hogy bőgés közben nem keresek el zenét keresni, mert nem az lesz a legfontosabb
2: hogy szomorú vagy izé, és akkor teljesen átvisz más hangulatban, hogy oké, akkor most sírjuk, és erre keresem
1: igen,
2: a zenébe.
1: Igen,
2: nem találom, várj, melyiket akartam, és akkor jaj, sírok megint.
1: Vagy nem, keresek egy jó filmet, ami még jobban tudok sírni. De az már még kriminálisabb, hogyha egy filmet keresem, ugye itt arról is van szó, hogy kis filmeket nézem.
0: Jaj, az sem jó.
1: Szerintem azért a nevetés meg a jóga az jobb.
0: Hát jó.
1: Is stresszre vezetés meg.
0: Nyilván akkor, hogyha a sírás is jó, de akkor, hogyha nem erőltetik az ember.
1: Igen.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Egy kutya lett egy kis amerikai város polgármestere. A Kentucky állambeli Rabbit Hash kisvárosban megtartották a helyi választásokat, ahol elsöprő többséggel egy francia bulldogot, Wilbert választották meg polgármesternek. A városkának nincs valódi önkormányzata, így a lakók évtizedek óta háziállatokat választanak meg a szavazócédulák árából, pedig egy helyi történelmi társaságot támogatják. Ez amúgy nagyon fura, mert most egy kutya hogy tudna dönteni?
1: Már hát az a helyzet amúgy, hogy amerikaiak, tehát hogy nem tudom, hogy mire számítottál. A létsz annyira nincsen magasan, legalábbis nálam.
0: Jó, ez mondjuk tényleg igaz, de ez amúgy cuki egyrészt.
2: De egyébként várja, pont azt mondja, hogy nincs valódi önkormányzat.
0: Igen, azt tehát, akartam mondani, hogy...
2: Tehát, hogy ez csak ilyen, ő a tehát jelképesen a polgármester a kiskutya. És hogy már nem is kell neki semmilyen döntéseket
0: hozni. Amúgy tényleg az amerikaiak kitalálnak már mindent. Szóval, hogy így bármi, ami ilyen figyelemfelkeltő dolog, azt így ők kitalálják.
1: Hát igen. Tehát azért hallottunk már nyilván ennél rosszabbat is.
0: Hát persze. Ez legalább aranyos.
1: Hát ez elég érdekes.
0: De nem tudom, mit szólnék ahhoz, hogyha most értetek Gárdonyba, azt mondanák, hogy oké, most az én kutyám lesz a polgármester, úgymond.
3: Ez elég vicces lenne amúgy. De én ezt nem is értem, hogy ez így. Gondolom, ez viccből.
0: Igen, de ez kinek a fejéből pattanhatott ki.
2: Hát nem tudom, meg nem azt írta, hogy már évek óta ezt csinálja?
0: Igen, hogy évtizedek óta.

0: majmot házra.
1: Egy lámát, és a láma tartani. Például szembekötni azt, aki feleség.
0: Aki nem szimpatikus.
1: Igen, aki nem szimpatikus, meg így folyamat beszél hozzá, azt szembeköpi.
0: Amúgy, ha tényleges ilyen önkormányzat lenne, meg vannak ezek a ilyen filmekben szokott néha lenni, amikor az van, hogy ott a kutya, és akkor neki kell dönteni, és akkor azt mondják, hogy eléraknak két kajástálat, és az egyikre ezt rakják, a másikra
1: magasztra. Ilyen videókat láttam nagyon sokat, és hogy otthon is így.
2: Az én is
0: igen,
2: láttam.
0: És hogy így döntenek, meg ilyen filmekben is van, és ez jutott róla eszembe, hogy polgármester akkor már lehet így dönt.
1: Hát igen, ez egy elég fura hír, de most hallgassuk meg Dave & Terms közösét, a Rain Dance-et. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Rádióda.
1: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Eszerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előre haladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körül értékeket mérhetünk.

95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Csikrézi, Kovács Jászmin, Dórián Bani és Bali Villő. Svájcban már a teheneknek is van saját fitness kargötőjük, és állásinterjú a felhők felett, repülőn toboroz egy légitársaság. Mindjárt hozok a részleteket, de előtte jöjjön Disclosure és Leon Thomas

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Állás interjú a felhők felett, repülőn toboroz egy légitársaság. Egy fapados légitársaság egészen extrém módon próbálja kiszűrni a legjobb jelentkezőket. A légiutas kísérő jelöltek utolsó interjú körét egy menetrend szerinti 10.000 méter magasan repülő járaton tartják. A HR-esek inkognitóban utasként figyelik, hogyan reagálnak a jelöltek a stresszre, a síró gyerekekre, vagy épp a fanyalgó utasokra éles helyzetben. Egyébként ez nekem tetszik. Ez nem tudom, okos megoldás.
1: Jó, mondjuk vagy igen, mert nagyon sokan értelme. Biztos bekerülnek úgy, hogy nem tudják kezelni az ilyen szituációkat, de vannak amúgy már ilyen képzések, szóval vagyis én nem igen, tudom, hogy de működnek mert, ezek
0: hogy
1: a
0: épp
1: dolgok.
0: Ez az, hogy mondjuk egy képzésen nem tudod kiszűrni, hogy a való életben, a tényleges helyzetben hogyan reagálna az ember. És ez meg ilyen kis csalafinta megoldás. De amúgy
1: azon gondolkoztam, hogy ezeknél például, ha elmész egy egyetemre, és ott tanulsz ilyen légiutas kísérőnek, hogy ott is van biztos valamilyen vizsga, hogy ilyen rendesen
0: repülőn
1: kell valamit, hogy így rendesen dolgoznod.
0: Jó, igen, de mondjuk, hogyha tudod, hogy ez egy vizsga, meg mit tudom én, akkor odafigyelsz, meg úgy is elkezdsz, meg tudom én. Itt meg ugye ők nem tudják, hanem a természetesen, ahogy ők viselkednek, vagy csak szimplán, hogy hogyan reagálnak. Amikor ott egy síró gyerek, és neki kell nyavajogni, hogy mit bőgizé, miért nem lehet elhallgatni, vagy úgy van vele, hogy nem tudom, segít, vagy fogalmam nincs, tehát hogy úgy, hogy nem tudnak róla, hogy figyelik őket úgy. Úgyhogy
1: mondjuk, igen.
0: Szerintem ez hasznos. Így van, értem. Meg nyilván, tehát hogy mondjuk gondolom a tanfolyam, egy ilyen tanfolyamon azért csak valami, tehát ilyen instrukciót, valamit megtanítanak nekik, hogy mit tud csinálni, nem tudom, a síró gyerekkel, vagy az utassal, aki nem viselkedik.
1: Persze,
0: meg,
1: csak
0: tudom,
1: most érted, egy szar napja van, és akkor meg teljesen mindegy. Hogyha például mondjuk egy légiutas kísérőnek rossz napja van, és mondjuk elkezd ordibálni inkább a síró gyerekkel, nem pedig úgy kezelni, mint a tankönyvben
0: le van írva. Igen, de ez meg olyan,
1: írva.
0: Hogy tehát hogy ez meg kicsit olyan, hogy a munkával jár, hogy te, ha neked igen. rossz napod van, akkor te azt akkor ott a repülőtéren, vagy mi az a repülőn, neked azt ott nem, mármint, hogy nem mutathatod ki, mármint úgy értve, hogy nem állhatsz neki így se, úgy se ordibálni a gyerekkel, akkor se neked rossz napod van.
1: Nem tudom, én amúgy nem mennék el légiutas kísérőnek, mert én alapból tériszonyos vagyok.
0: Ja, hát úgy.
1: Meg annyira sok mindennek kell megfelelni, szóval ott olyan sok légitársaságnál nem, de például vannak légitársaságok, ahol nagyon sok mindennek kell megfelelni, szóval magasság, meg hogy hogyan nézhetsz ki.
2: Igen, nagyon sok kikötés van, meg igazából folyamatosan utazol, sose vagy otthon, és az igen. egész életed igazából az, hogy folyamatosan valahol vagy, és nagyon szép.
1: Igen, nagyon jó utazni, de azért jó, ha egy utazás után így hazamész, érted a saját persze. környezetedbe, a saját országodba, azért mégiscsak jobb.
0: Egyetértek én is veletek, most következzen Megan Thee Stallion és Dua Lipa közöse a Sweetest Pie.

0: vágya.
1: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. Svájcban már a teheneknek is van saját fitness karkötőjük. Egy svájci technológiai cég kifejlesztett egy kifejezetten tehenekre szabott okos nyakörvet, lényegében egy boci okos órát. Az eszköz méri az állatok lépésszámát, a rágási sebességüket, a testhőmérsékletüket és a hangulatukat is. Ha egy tehén stresszes vagy kevesebbet mozog, a gazda telefonja azonnal riaszt, így még azelőtt kiszúrhatják a bajt, hogy az állat láthatóan megbetegedne.
2: Ez amúgy jó, de a rágási sebességet miért kell mérni?
3: Mert lehet, hogyha nagyon, nem tudom, lehet, hogyha nagyon, mondjuk, ha sokáig nem rág, akkor megnéz, hogy áll-e még a lábán az állat. Vagy nem tudom.
2: De akkor meggondolom, az életjeleit is mutatja. Szóval azt is megnézhetné.
3: Igen.
2: Szóval, hogy én nekem ez az egy ragadt meg, hogy rágási sebesség.
3: Kicsit olyan fura, mint ha valami kutatás lenne. Meg lehet, hogyha, nem, lehet, hogyha lassan rág, akkor lehet, hogy biztos ilyen kedvetlen vagy ilyesmi, és lehet, hogy ebből is így leszűrik a hangulatát. Mert hogy elvileg azt is nézi, ez az okos óra. Vagy okos nyakörv, mi ez. Igen, tényleg nagyon fura, de...
2: Ezen most nagyon megdöbbentem, tehát hogy...
3: Van értelme, gondolom, de...
2: bociknak.
3: Igen. Tehát van valami értelme, gondolom, de kicsit... Hát fura, meg nem tudom, annyira sokat szerintem nem ad hozzá. Mondjuk meg tudják állapítani.
2: Az
3: vagy
2: mondjuk
3: korábban,
2: jó, hogyha...
3: korábban kiderül, ha megbeteged, igen, de az mondjuk tényleg jó.
2: Meg ha például tényleg valamit elkapnak, vagy rosszul lesz az egyik, akkor így a gazdaság ott van velük azért, mert mi is, amikor voltunk Ausztriába, akkor is csak ki vannak engedve, aztán este meg összeszedik őket.
3: Igen.
2: Szóval, hogy így nem, nincsenek ott az emberek, hogy mint régen, hogy mindig ügyeljenek rájuk.
3: Igen,
2: szóval
3: meg,
2: ez amúgy így jó.
3: Meg nem is tudom, azért mégiscsak aki ebben a, tehát aki ténylegesen, tehát mondjuk akinek ilyen farmja van, vagy ilyesmilyen, és maga tart otthon állatokat.
2: Tehát az
3: valószínűleg csinálja már ez annyi ideje, hogy meg így annyira ismeri az állatait, hogy így feltűnik neki, hogy így valami nincs rendben. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint ahogy, tehát mondjuk a saját, tehát a háziállatomon mondjuk, ha van otthon kutyám, akkor azért rajta is látom, hogyha észreveszem, hogyha valami nem okés. Tehát, hogy aki megcsinálja ezt egy idejának meg gyakorlatilag erre szüksége sincs.
2: Hát igen, kicsit így felesleges az egész.
3: Tehát ez mondjuk inkább gondolom, aki ilyen, tehát ilyen, az ilyen nagy gazdaságokban lehet ez hasznos.
2: Aki nem
3: magának magába csinálja, hanem ilyen nagy gazdaságok. Hát írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről. Most következzen Edison Raytől a Fame is a Gun.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előre haladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, Csík Krézivel, Kovács Jazminnal, Bali Villővel, Durján Benivel és Winter Diával. És bizony, be fogunk csengetni ma, mert hogy elkezdődik a 2026-2027-es tanév. És beszélni fogunk egy 100 000 éves időkapszuláról is. De mindezek előtt érkezzen Artemastól az I Like the Way You Kiss Me.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Megnyílik a világ első 100 000 évre tervezett időkapszulája. Finnországban elkészült a világ első olyan föld alatti tárolója, amelyet úgy terveztek, hogy 100 000 évig teljesen érintetlen és biztonságos maradjon. Bár a funkciója szerint mélyre zárt nukleáris hulladéktároló, a mérnökök elhelyeztek benne egy időkapszulát is a jövő régészeinek tele a mikorunk digitális adataival és használati tárgyaival. Remélve, hogy 1000 évszázad múlva is lesz, aki ki tudja olvasni.
1: Egyébként ez nem olyan rossz, az a problém, hogy 100 000 év alatt ez ki lesz nyitva. Vagy hát nem tudom amúgy, mert hogyha nukleáris hulladéktároló...
2: Kicsit szürreálisan hangzik ez a 100 000 év, igen.
1: Hát figyelj, amúgy, hogyha ilyen nukleáris hulladéktárolóban rakod, és van is benne nukleáris hulladék, akkor lehetséges, hogy nem fogják kinyitogatni emberek.
2: De igazából nem annyira hülyeség ez az ötlet, mert igazából érdekes, hogyha tényleg úgymond majd így a jövő régészei ezt megtalálják, akkor viszont egy nagyon jó dolog lesz.
1: Igen, viszont amúgy olyan szempontból meg nem értek, vagy nem látom annyira a fontosságát, hogy mondjuk ugye régen ez teljesen más lett volna, mert ugye régen nem volt még ilyen digitális tér meg adattárolás, de ugye most meg már, mit tudom én, 100 000 év múlva, ha ez az egész megmarad, akkor
0: sokat fog változni, ez biztos.
1: Jó, persze. De igen, de tehát, a mostani adatok és minden izé ugyanúgy meg lesz, tehát hogy ez a régészet dolog, ez már szerintem addigra jobban el fog tűnni, mert ugye most már annyira jól meg tudjuk tartani az adatot. Nem az van, hogy mit tudom én, van, hogy régen volt egy könyvtár, és akkor azt elégették, és akkor ennyi volt az összes könyv benne, hanem
2: ja,
1: az
2: jó,
1: hanem
2: ugye,
1: most már ilyen már nincsen.
0: Most, tehát, hogy a 100 000 év múlva már nem biztos, hogy annyira kutakodni fog, nem lesz szükség
1: nem lesz
0: arra, hogy kutakodjanak, mert tudni fogják az információkat.
2: De valószínűleg azért ezt úgy csinálták meg, hogy belegondoltak ezekbe a részletekbe, és akkor olyan helyen van, vagy nem tudom, valahogy biztos, hogy valami
1: de
2: olyan
1: megold. De mit raksz bele, amit nem tudnának?
2: Hát de pont az a lényeg, de tök mindegy, hogy mi van benne, az a lényeg, hogy így se úgyse fogják tudni, tehát felkelti az érdeklődést.
0: Mert mondjuk lehet az, hogy ugye oké, az információkat azt így megszerzik, meg tudják, meg mit tudom, tehát hogy az el van raktározva, de nem tudom, lehet beleraknak, mit tudom, egy játékfigurát, és akkor 100 000 éves játékfigurát.
2: De azért mondom, érted, tehát az a lényeg, hogy dolgokat. Igazából csak ez egy kísérlet, annak is hívhatjuk.
0: Igen, igazából, hát szerintem konkrétan az igazából. Hát... Érdekes kísérlet, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Mi most menjünk tovább Dominic Fike-tól a White Keys-zel.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és hát bizony szeptember 1-jét írunk, nincs mese, gondolom, hogy a forgalom is hatalmas, úgyhogy kitartás azoknak, akik éppen az autóban ülnek, de legalább hozunk nektek jó kis zenéket, meg hát infókat, mert hogy be kell csengetni, és ez egy nagyon szép szokás itt nálunk a Táskarádióban, a Láncos Kornél gimnázium jóvoltából elhangzik az a bizonyos csengő, ami megkezdi az idei tanévet, és hát már is köszöntöm a vendégeinket, Schneider Beátát és Kovács Gergelyt, igazgatókat. Hát sziasztok!
1: Szia.
2: Jó
3: reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Csendes beköszönés, óvatosan, igen. Ugye hát a tanárok már egy héttel előtte dolgoznak, tudják a terveket, izgatottak, és ugye én mindig szoktam viccelni azon, hogy amióta kiderült, hogy ez az év a 6-7-es, azaz a 2026-2027-es, hogy majd ebbe mennyire fognak belelovalni a gyerekek, ezt nem tudom, bár már állítólag nem vicces. Na de a kérdés az, hogy mivel készül a suli idén?
1: Ez egy különleges év lesz, hiszen a 30. jubileumi tanévet ünnepeljük idén, tehát 1996-ban nyitotta meg a kapuit a Láncos Kornél gimnázium, és hát ugye, ha azt mondjuk, hogy ez egy 30 éves iskola, akkor senkinek se jut eszébe a patinás jelző, mert ugye ez körülbelül a 100 évnél kezdődik, akkor kezdjük el mondani egy iskoláról, hogy ez egy patinás iskola. De én azt gondolom, hogy a 30 év az egy csodálatos eredménye egy alapítványi iskola életében, hiszen nem biztos, hogy tudják, sőt biztos, hogy nem tudják, hogy 30 évvel ezelőtt ez az iskola 8 diákkal indult. Ma pedig 240-en vagyunk, és háromszoros a túljelentkezés.
0: Ami ez egy nagyon szép, tényleg szép eredmény, és hát sok munka van mögötte, nagyon sok kolléga, akik tettek hozzá. És egyébként sokan nem tudják, hogy mitől más az iskolánk, de hát sokan, remélhetőleg egyre kevesebben, mert hogy egyre többen kérdezgetik tőlem is, hogy mitől más ez az iskola, és erre szoktam mondani, el kell jönni egy expóra, mert hogy az is van, és ott mindent megtudhatnak rólunk.
2: Rengeteg más természetesen, én azért hozzátenném a kollégáim védelmében, hogy ez nem egy héttel ezelőtt kezdődött el az a munka, ami itt elindul, hanem azért ez már a tavalyi évben előkészítések megtörténtek, és nyáron is azért sok mindennel készültünk, de valóban ez az év egy picit más lesz, még a többi más évhez képest is más.
0: Mert hogy lesznek folyamatos programok az iskolában, amihez a diákok is ugye hozzátehetnek.
1: Igen, mindenképpen a legrégebb óta a Láncos jubileumi bálja szerveződik. Uh-huh. Ez a szülőknek, illetve az egykori diákjainknak szól. Sok szeretettel várjuk majd őket. Születik majd egy évkönyv, ez már nyomdában van. Ennek is az előkészületei már javában folynak, illetve nyilván a diákok számára is készülünk programokkal, de ezt úgy tervezzük, hogy elsősorban az ő ötleteiket szeretnénk megvalósítani ebben a 30. jubileumi évben.
0: Na, azt gondolom, hogy már is megadtuk a választ, hogy miben más ez az iskola, például ebben is. Jó, kipihenten, frissen, üdén várjátok ezt a tanévet?
2: Mi mást válaszolhatnánk erre? Természetesen jó, hogy ez egy rádióadás, és az arcunk most nincsen képernyőn.
0: Mosolyognak.
2: Üdén, így van, üdén várjuk.
0: Jó, az oktatásban való változások mennyire érintették a sulit?
1: Szerintem az a szerencsénk, hogy mi mindig is egy kicsit különc iskola voltunk, tehát nem feltétlenül illetve nem, a szabályok és a jogszabályok mindenképpen vonatkoztak ránk, és aszerint jártunk el, de természetesen én azt szoktam mondani, hogy mi egy kis sziget vagyunk. Ez egy rendkívül demokratikus intézmény, demokratikus döntésekkel, és ez a tantestület élvezi ennek a demokráciának a minden előnyét. Tehát ebből a szempontból sok újdonság számunkra nem várható.
0: Oké, és ha nincs újdonság, akkor nincs más hátra, mint becsengetni.
1: Értettem, ez lehet, diákok. Hogy hangos lesz.
0: Oké. Hát akkor elkezdjük az évet, drágáim. Azért, hogy még egy kis nyári feeling legyen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Kámrától meghallgatjuk még a teljes kezdés előtt a You Feel Like Summer-t.
1: Köszönjük.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták. Az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődésre tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előre haladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Sokan úgy gondolják, hogy nem létezik fiú és lány között barátság, két ellentétes nemű ember között csak szerelem lehet. Az általános gondolat az, hogy az egyik fél mindig többet érez, és akkor már semmiféleképpen se lehetne barátság.
1: Szerintem ez nem így van. Igenis van fiúk és lányok között barátság. Van, hogy sok lány a fiúkkal jobban megérteti magát. Ez származhat abból, hogy csak fiú testvérei vannak, vagy épp a közvetlen környezetében csak fiúk voltak. De ez fordítva is igaz lehet, ha egy fiúnak lány testvérei voltak, vagy éppen, amikor kisebb volt, mindenhova el kellett kísérni az édesanyját. Igenis vannak olyan fiúk, akik szívesen beszélgetnek lányokkal, minden mélyebb érzelmi kapcsolat nélkül, szerelem nélkül. Egyik fél sem érez semmit a másik iránt, és ez így van rendjén. Ebből tudnak jó barátságot ápolni. Nem szabad elhinni, hogy nincs ellentétes neműek között barátság. Ha ez igaz lenne, milyen unalmas is lenne az élet? Fiú csak fiúval, lány csak lányjal beszélgethetne.
0: Osztályközönséggel belül is. Ha már egy fiú egy lányjal beszélget, ők már vajon szerelmesek? Nem hinném. Butaság lenne, ha a feltételezések miatt egy szót se szólnánk a másik nem képviselőjéhez.
1: Ha például fiú testvéred van, és vele mész az utcán, egyből azt kell feltételezni, hogy biztos egy szerelmes pár. A fiú-lány barátság a sok hátulütő mellett rengeteg előnnyel is rendelkezik. Ilyen például az, hogy egy fiú jobban meg tud nyílni egy lánynak, és talán jobban mer tanácsot kérni szerelmi ügyekben, mint a haverjaitól, mert úgy is kinevetnék.
0: A fiúk másképp állnak hozzá sok mindenhez, mint a lányok, ebben pedig az a jó, hogy teljesen más véleményt is fogunk hallani, mint amit elsőre gondolnánk. Az is jó abban, hogy fiú barátod van, meg tud olyanokra tanítani, mire egy lány nem biztos, és ez fordítva is. Egy barátságnak sok mindent lehet köszönni, és azáltal, hogy két különböző neműek a személyek, sokkal színesebb tapasztalatokat gyűjthetünk.
1: Legnagyobb nehézsége ezeknek a barátságoknak, ha már mindkét fél kapcsolatban él, nehezen hiszik el az érintett felek, hogy ez nem több barátságnál. Természetesen ez is kivéthető, ha már az elején tisztázzuk partnerünkkel, hogy nekünk van egy fontos személy az életünkben, aki az ellenkező nemhez tartozik.
0: Néha nem is gondoljuk, mennyivel könnyebben tudunk megnyílni egy olyan személynek, aki nem azonos nemű velünk. Jó érzés, ha van melletted valaki, akinek mindent elmondhatsz, és biztosan olyan válaszokat fogsz tőle kapni, amire nem gondolnám, mert más szemszögből látja a dolgokat.
1: Elképzelhető az is, hogy hosszú évek után úgy érzi az ember, a barátja a nagy ő, de ez az esetek nagy részében szerintem csak azért fordul elő, mert annyira jól kijönnek, hogy úgy gondolják, párban is el tudnak képzelni az életüket. De ez valójában kevés egy jó és hosszú távú kapcsolathoz. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Salaf Janka, Hedrich Mira és Szigül Barnabás. Láthatatlan, egy minisorozat a magányról, az identitás kiereséséről és a társadalmi kirekesztésről. Az Invisible egy 2024-es spanyol minisorozat, amely egy fiatal fiú különleges képességének és annak következményeinek történetét mutatja be. A főszereplő, Capi, egy 12 éves fiú, aki egy tragikus baleset után ráébred, hogy képes láthatatlanná válni. Kezdetben izgalmas játéknak tűnik számára, ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy ez a képesség nem csak szabadságot ad, hanem elszigeteltséget is hoz magával.
1: A láthatatlanság eleinte menedék számára. Az iskolában folyamatosan bántalmazzák, otthon pedig úgy érzi, hogy nem értik meg. Az új adottság lehetőséget ad neki arra, hogy elkerülje a fájdalmas helyzeteket, és végre ő irányítson. De minél többet használja, annál inkább eltávolodik a valóságtól, és egyre nehezebb visszatalálnia hozzá.
2: Ahogy Capi felfedezi a képessége határait, rádöbben, hogy nincs egyedül. Nem ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal rendelkezik, és ahogy mélyebbre ás a rejtében, egyre sötétebb igazságra bukkan. A láthatatlanság többé már nem csak egy különleges képesség, hanem egy teher is, amelynek következményei vannak. A sorozat olyan fontos témákat érint, mint a magány, az identitáskeresés, a társadalmi kirekesztés. A történet egyszerre feszült és érzelmekkel teli, bemutatva, hogy egy különleges adottság hogyan változtathatja meg egy gyerek életét.
3: Capi útja során kénytelen szembenézni azzal, hogy mennyit hajlandó feláldozni azért, hogy ne érezze magát gyengének, és hogy a valódi erő nem a rejtőzködésben, hanem az önmaga felvállalásában rejlik. Az igazi kérdés nem az, hogy el tud-e tűnni, hanem az, hogy akar-e igazán jelen lenni.
1: A minisorozat hangulata egyszerre sötét és lírai, vizuális világa pedig tükrözi a főhős belső küzdelmeit. Az Invisible több, mint egy természetfeletti dráma, egy érzékeny emberi történet arról, hogy mennyire vágyunk arra, hogy elbújjunk a világ elől, és arról is, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valaki észrevegyen minket.
4: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igen mondasz magadra.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. A következő percekben egy elképesztő északi-sarki expedícióról tudhatsz meg többet. Ha azt gondolnád, hogy a Földön már nincs embertől elzárt, felfedezésre váró hely, érdemes megismerkedned a Mozaik expedícióval, amelynek hajója jelenleg is valahol az északi-sark közelében veszteg el, egy égtáblába fagyva. A küldetés célja az északi-sark klímáját jobban megismerni, emellett a globális felmelegedés hatásait tanulmányozni ezeken a területeken. Az egyéves küldetésen 19 ország 60 kutatóintézete, összesen 600 ember dolgozik, több mint 140 millió eurós költségvetéssel.
1: Az út különlegessége, hogy a hajó egy jégtáblába fagyva halott földünk legészakibb pontja felé, amiből idén nyáron fog kiolvadni. Október közepétől a sarkörvidéken teljes sötétség uralkodik, csak a holdfénye világít éjjel-nappal. Ezért kárpótolja kutatókat a lenyűgöző környezet. A jég, ami az óceán borítja, sok helyen feltornyosodik és gyönyörű formákat ölt.
0: Valószínűleg ezt fogta meg Horváth Esztert, egy magyar fotóst, aki részt vett az expedíción. Nemrégiben az Index készített vele egy interjút, amiben elmesélte az út szépségeit és nehézségeit. Az előkészületekről így nyilatkozott.
1: Rendkívül intenzív felkészítés előzte meg az utat. 25 nap kifejezett fizikai tréningünk volt. Aztán volt jegesmedő támadás elleni gyakorlat, riasztópisztollyal és puskával lőttünk.
0: Valóban, az északi sark környéke a jegesmedvék természetes élőhelye, komoly veszélyt jelentve a kutatóhajókra. Eszter szerint az ember nem zsákmánya a maciknak, viszont a kíváncsiságok könnyen odavonzhatja őket. Ha egyet legyint az emberre, az már halálos tud lenni, pedig nem támadásként teszi. Az út alatt legközelebb 70 méterre volt tőlük jegesmedve, viszont különösség volt a megfigyelésükre, így nem kerülhettek veszélybe.
1: Sokunk szerint még kritikus pont lehet egy ilyen expedíció során a külvilággal való kapcsolat. A csapat szerint ez egyáltalán nem okozott problémát. Ugyan műholdon keresztül a WhatsApp működik, viszont, ahogy a fotós nyilatkozta, az ember annyira el van zárva a világtól, hogy egy idő után nem is akar kifelé kommunikálni. Továbbá elég jól kijött a csapattal, a végére egy kis családdá kovácsolódtak össze. Titoktartási okokból a pontos eredményeket nem árulhatta el, de pár megdöbbentő adatot közölt. A hajón mínusz 52 fokos hőmérsékletet ismertek, a tenger pedig mínusz 2 fok körül mozgott. A nagy különbség miatt sokszor a tenger melegítette a levegőt. Természetesen ilyen körülményeket csak speciális ruhában lehet túlélni, ezért vízhatlan kezes lábas volt rajtuk, amiben a mozgás is kihívást okozott.
0: Eszter arról is beszélt, hogy a legnehezebb talán a civilizációba való visszatérés volt. Míg a küldetésen mindentől elzárva, csak egymásra utalva éltek, itthon rengeteg külső stressz hatás éri. Így nyilatkozott erről.
1: Nehezen ment a visszaállás. Annyira más tempójú az élet internet nélkül. Ahogy visszatértünk, jött a Facebook, az Insta, az e-mailek. És most érzem csak igazán, hogy ezeknek milyen erős a stressz faktoruk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jázmin. Pattanásig feszülő idegek, váratlan fordulatok és a végső csavar. A pszichológia thrillerek évek óta az egyik legkeresettebb műfaj a könyvesboltok polcain. Bestseller listára is nem egy ilyen alkotás kerül fel rendszeresen. Most három olyan művet mutatunk, amelyek garantáltan izgalmat hoznak mindennapjaidban.
1: Első Jane Curry. Mindenki titkol valamit. Több neves író is elismerően nyilatkozott a hazánkban magyar nyelven is megjelenő regényről. A pszichológiai thrillerek és a garantált csavaros rejtélyek szakértője Jane Curry könyvében az izgalmak mellett a szülő-gyermek kapcsolatokat boncolgatja. A Mindenki titkol valamit nem csupán egy észveszejtő thriller, hanem egy családi dráma is, amelynek szálai egészen 1945-ig nyúlnak vissza. A cselekmény fővonala két nőről szól, Emilyről és az édesapja új élettársáról. Egyik őjük menekül, a másik bujkál. Emily egy rossz döntés következtében búcsút kell, hogy intsen a karrierjének, majd a Cornwall családi otthonban keres menedéket, ahol egy idegen nőt talál édesapja oldalán. Emily nem bízik a szép fiatal nőben, meg van róla győződve, hogy a nő szemrebbenés nélkül hazudik. Emily megszállottsága erősödik, muszáj kideríteni az igazságot. Azonban vannak titkok, amelyek jobb, ha soha nem kerülnek felszínre.
2: Második Andrew Hunter Murray. Védett terület. Ez egy lenyűgöző és elgondolkodtató regény egyike, amely a spekulatív fikció és a thriller szerelem gyereke. A védett terület egy sötét történet, amely bemutatja, hogy tetteink milyen hatással lehetnek a körülöttünk élőkre. Egy fiatal férfi hazája éppen széthullóban van, a törvényes rend lassanként felbomlik, ezen kívül festőként élőben magánélete is válságba kerül, miután mennyasszonya elutazik egy milliómos filantrop tulajdonában lévő távoli szigetre, és úgy dönt, ott marad. A férfi elindul a városba, hogy kövesse szerelmét a szikla szentélyre. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell tennie. Kára vajon miért dobta el a régi életét? A szikla szentély valóban új édenkert, ahogyan a filantróp Sir John állítja? Vagy valami egészen pokoli hely?
0: Harmadik, Michel Bösszi, Gyilkos idők. A Fekete vízililiumok francia szerzőjének könyve pörgős, fordulatos, pszichológiai thriller, amelyben csavar csavart követ. Bösszi úgy idézi elénk Korzika varázslatos szigetét, annak meredek szikláival, veszélyes hajtőkanyarjaival, mediterrán hangulatával és ízeivel, mintha valóban ott lennénk a főszereplővel élete legveszélyesebb nyaralásán. A történet 2016 nyarán játszódik, amikor Clotilde a férjével és 10 éves lányukkal Korzikán vakációzik. Most először jár a szigeten az évtizedekkel ezelőtti autóbaleset óta, amelyben a szülei és a fivére is életét vesztette. Ő maga is az autóban ül, de csodával határos módon életben maradt. Korzika visszahozza Clotilde tinédzserkorának legmélyebb emlékeit, felidézi apai nagyszüleit, akik egy nagyhatalmú klán tagjai voltak. Mindenhová elérte kezük. Egy nap rejtélyes levelet kap, az aláírás palma. Ez Clotilde édesanyjának keresztneve. Megállíthatatlanul felszíre törnek a kérdések a családdal, szülei halálával, Clotilde gyerekkorával kapcsolatban. Minden hamisnak bizonyul, amiben évtizedeken keresztül szilárdan hitt.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Több mint 300 mókusfajt tartanak számon, amelyeket 7 családba csoportosíthatunk. Különböző mókusfajok ismertek, úgy mint a földi mókusok, a fán élő mókusok, a repülő mókusok és a róka mókusok.
1: A mókusokkal kapcsolatos érdekességek. Egy mókus agya majdnem akkora, mint egy dió. Ők egy éves koruk után kezdenek el párzani, ilyenkor a hím a domináns. Amikor a hím készen áll a párzásra, tüsszentésszerű hangot ad ki. A párzási időszak a késő téli hónapokban van, a mókusok ilyenkor a legaktívabbak. A legtöbb mókus évente kétszer párzik. Egy alomban 4 vagy 8 kis mókus születik. Az újszülött mókus kölykök csupaszok. Az első 2 hónapban a kölyök szeme nincs kinyitva. Nagyon gyors állatok, a sebességük akár a 30 km/h is elérheti. Ha veszélyt érez, 2 lábra áll és mozdulatlanul figyel, ugrás közben a farkával egyensúlyoz. A mókus akár egy 30 méteres zuhanást is képes túlélni. Éjszaka ritkán hagyja el a fészkét, legtöbbször sötétedés előtt visszatér oda. A mókusoknál a hím és a nőstény egyedek között nincsen méretbeli különbség.
0: A mókus testfelépítése. Egy mókus kölyök magassága 8-10 cm, a felnőtteké 20-30 cm között változik. A mókus farkának hossza megegyezik az állat magasságával. A kölyök súlya 10-12 g, a felnőtteké eléri a 0,7 vagy a 0,8 kg-ot is. Hegyes körmeikkel képesek megragadni az ágakat mászás közben, az ő lábfején verejtékmirigyek is találhatók. A mókusok foga olyan éles és erős, hogy az állat képes le feltörni a diót, de elrághatja az elektromos vezetékeket is. Ágakat rágnak, így a fogok még jobban erősödik. A mókusok foga állandóan növekedik. A szemeik úgy helyezkednek el, hogy az állat azt is látja, ami mögötte van, így mindig készen állnak a veszélyre. A hátsó lábaikon 2 ízületek vannak, így képesek másodpercek alatt fel- és lemászni a fáról.
1: A mókus táplálkozási szokásai. Leginkább növényevők, de apró rovarokat, madarakat, tojásokat is elfogyasztanak. A magvakat, rügyeket és a bogyókat is kedvelik. Az élelmet elraktározza. A mogyorót, diót a földbe ásott üregekbe rejti a téli hónapokra. A mókus emlékszik arra, hogy hova rejtette el a táplálékokat. Ősszel a memória 15%-kal hatékonyabb, ilyenkor gyűjti a legtöbb táplálékot. Számtalan fa nőtt ki mókusok által eltemetett magvakból. A földi mókus mélyen a földbe ássa üregét, hogy a magvakat tartalékolja.
0: A repülő mókus. Nem képes valódi repülésre, de a mellső és hátsó lábak között feszülő bőrmembrának segítségével egyik fától a másikig tud siklani a levegőben. Farka lapos, az állat ezzel egyensúlyozza a sikló repülés közben. Leginkább pirkadatkor és alkonyatkor aktív. A szeme alkalmazkodott az éjszakai látáshoz. Barna vagy fekete a színe, de a hasi része fehér. Legtöbbször a földön keres táplálékot magának. Mókusok szorgalmas, fürge és független rágcsálók. Azt mondják, a mókus főleg a fekete színi hoz szerencsét.
2: Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Világhírű szakács és megosztó média személyiség.
1: Gordon James Ramsay, skót nemzetiségű, több Michelin csillaggal rendelkező szakács. Az 55 éves séfet többek közt olyan műsorokból ismerheted, mint a Konyha ördöge, a Pokol konyhája, Amerikai mesterszakács, a Nagy szökés, vagy épp az Étterem életre halára.
0: Ramsay édesapja sok mindennel foglalkozott, nővére is édesanyja ápolóként dolgoztak. Gyermekéveit a reménytelenül csavargó jelzővel emlegeti. 1976-ban végleg letelepedtek Angliában. Nem volt felhőtlen a viszonya apjával, ezért 16 éves korában ott hagyta a szülői házat.
1: Az 5 gyermekes családapát most más pályán el sem tudnánk képzelni, de eleinte focista karrierjét kezdte el építeni. 12 éves korában már felfigyeltek rá. 1984-ben egy edzés során súlyosan megsérült, mivel a térdébe egy port zúzódott. Mindaddig folytatta az edzéseket, amíg el nem szakadt egy inszalagja is. Soha nem épült fel teljesen a kettő sérülésből, ezért elkezdett másik hobbi felé nézni.
0: 19 éves korában felkeltette figyelmét a gasztronómia, és elkezdett sok időt szentelni rá. Befizették egy egyetemre, ahol szállodaigazgatást tanult.
1: Ezután szakácssegédként dolgozott, majd konyhát üzemeltetett. Miután volt egy kis afférja, a tulajdonos feleségével távoznia kellett, és Londonba költözött. Ott ismerkedett meg Marco Pierre-rel, aki a Harvey's-be hozta. Közel 3 évet dolgozott ott, de megelégelte a folyamatos őrjöngést és erőszakoskodást.
0: Ramsay úgy gondolta, hogy csak a francia konyha elsajátítása után tud fejlődni. Párizsba ment, és több Michelin csillagos séffel is együtt dolgozott. Folytatta képzését Franciaországban, majd a konyha fizikailag és mentálisan is kimerítette. Ezt követően egy évig személyi szakácsként dolgozott a Bermudákon és magánjaktokon.
1: 1993-ban visszatért Londonba, és a La Tante Claire főszakácsa lett. Ezután Rossmoreba is főszakács lett, és 10% részesedés kapott. Az éttermet átkeresztelték Auberginre, és egy év múlva meg is hozta Ramsaynek az első Michelin csillagot, majd 1997-ben a másodikat is.
0: 1998-ban Chelsea-ben megnyílt Ramsay első étterme, a Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. Az étterem 2001-ben hozta meg a harmadik csillagot. Ezáltal Ramsay lett az egyetlen skót, aki ezt az eredményt elérte.
1: 2006. júliusában elnyerte a Katie díjat az év független vendéglátója kategóriában. Így a harmadik lett, aki 3 Katie díj tulajdonosa lett, amely az Egyesült Királyság legnagyobb vendéglátói elismerése. A két korábbi kitüntetése az év felfedezettje 1995-ben, valamint az év szakácsa 2000-ben.
0: 2006-ban a Caterer and Hotel Keeper magazin 100. évfordulós listáján a vendéglátóipar legnagyobb hatású személyiségének nevezték. Megelőzte Jamie Olivert, aki 2005-ben listavezető volt.
1: Flotta vezető étterme a Restaurant Gordon Ramsay 8 évig London legnagyobb éttermének lett megválasztva.
0: Pályafutásától kezdve mai napig Gordon Ramsay meghatározó személy a gasztronómiában. Rengeteg könyv és étterem büszke tulajdonosa lett a 35 év alatt.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigő Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
1: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
0: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Briss Boglárka és Benesocki Csongor. A videójáték rossz oldala, a függőség. A videójáték függőségre először 20-25 évvel figyeltek fel. Észrevették, hogy a videójátékosok egy kis része függőségszerű tüneteket mutat, ami elrontja az életszínvonalokat, valamint gátolja őket az egészséges működésben. Fontos még, hogy nem mindenki függő, aki sokat játszik. A hangsúly azon van, hogy ki mennyire tudja kontrollálni, és hogyan tudja beépíteni az egészséges módon a mindennapjába a videójátékot.
1: 2013-ban a videójáték függőség bekerült a DSM-5 közé, ami az amerikai mentális betegségekkel foglalkozó kódrendszer, mint további kutatásokat igénylő zavar. 2019-ben pedig a WHO hivatalos betegségé nyilvánította. A videójáték függőség sok tényezőn múlik, mint például a játékos belső tényezőin, személyiségén, pszichológiai sérülékenységén, valamint a játék motiváción is.
0: Az ELTE pszichológiai intézete kutatójának adásából kiderült, hogy a videójáték függőségnek több oka is lehet. Az eszképizmus, a versengés, illetve a megszokás unalom duója leggyakoribb kiváltó okok.
1: Onnan ismerhető fel a probléma. A játékos minden gondolata a videójátékozás körül forog. Intő jel lehet, ha az illető esze csak azon jár, mi volt a korábbi játékban, mit csinálhatott volna másképp, illetve milyen stratégiákkal használhatott volna, vagy már is a következő alkalomra vár, hogy játszasson. Ez rövid távon például egy régóta vált új játéki megjelenésekor, vagy olyan társaságban, ahol játékos társakkal van, nem jelent problémát. Akkor válik azzá, amikor már csak erről tud beszélni, és semmi más nem érdekli.
0: Elvonási tünetek jelentkezhetnek. Mint a legtöbb függőségnél, a videójátékozásnál is elvonási tünetek jelentkezhetnek, ha elveszik a játék lehetőségét. Ezek általában hasonlóak más szenvedélybetegségek tüneteihez. Ingerlékenység, idegesség, unalom, szomorúság, vagy stresszelés.
1: Érdeklődés elvesztése egyéb hobbik vagy társas tevékenységek iránt. Fokozatosan a videójáték válik az egyetlen szórakoztató tevékenységé. Semmi nem ér fel ahhoz a sikerélményhez, amit a virtuális világban elérünk.
2: 95 Táskarádió.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások, derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődésre tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzés 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa-bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Dombi Judit. A mai adásban 10 olyan meghökkentő tényt hoztunk el neked Diana hercegnéről, amit eddig biztosan nem tudtál róla.
1: Mielőtt azonban belekezdenénk, ismerjétek meg Diana-t. A hercegné Diana Frances Spencer 1961. július 1-én született Angliában, Sandringhamben. Érdekesség, amiért ez lett a mai témánk az, hogy pont idén, 2021-ben ünnepelni Diana 60. születésnapját. Azonban sajnos a feltételes mód nem véletlen, ugyanis a hercegné 1997. augusztus 31-én életét vesztette egy közlekedési balesetben Párizsban. Az autót, melyben Diana sofőrjével és szeretőjével utazott, paparazzók üldözték. Részben ezért, részben pedig azért történt a baleset, mivel a hercegné sofőrjénél megállapították, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt.
0: Most pedig jöjjenek az érdekességek. Az első, hogy gyerekkorában Diana táncos nő szeretett volna lenni, de 178 centis magasságával túl nagynak bizonyult a szakmához. Elmondása szerint a vágya csak akkor valósulhatott volna meg, ha spiccipőn állva 2 méter magas balettáncos férfiak emelgették volna a színpadon.
1: A következő, hogy különleges vérvonallal rendelkezett. Távoli rokoni szálak fűzték ugyanis II. Károly angol királyhoz, első Mária skót királynőhöz, Winston Churchillhez, több amerikai elnökhöz, illetve az Oscar díjas színészhez, Humphrey Bogarthoz is.
0: A harmadik tény hercegné mi voltját tekintve tényleg meghökkentő, ugyanis Diana nagyon szerette az egyszerű mikrós ételeket. Ugyan a királyi család tagjaként naponta több séf és pincér leste minden óhaját, Diana sokszor az őrületbe kergette őket azzal, hogy egyszerű mikróban elkészíthető ételt kért tőlük. A személyzet beszámolói alapján pedig többször az etiketre fittyet hányva ő maga készített kávét a palotában dolgozóknak.
1: Következő érdekesség, hogy Károly herceg eleinte Diana nővérének, Sarah-nak udvarolt, ám amíg Sarah igazán sosem volt szerelmes a leendő királyba, addig Diana már kislánykora óta rajongott érte. Miután pedig 16 évesen megismerkedett Károllyal, egyre biztosabbá vált, hogy ő a legkiválóbb mennyasszony jelölt a trónörökös számára.
0: Az ötödik tényünk is Károly herceghez köthető, bár ez inkább vicces, mint sem meghökkentő. Történt ugyanis, hogy amikor Diana gyerekkori álma valóra vált azzal, hogy Károly herceg megkérte a kezét, ő inkább egy birkafarmra menekült. Bár az akkor még leendő hercegné nagyon boldog volt, nem szerette volna, hogy idő előtt kitudódjon, hogy ő a király mennyasszonya. Ezért egészen addig ismerőse birkafarmján élt, ameddig világá nem kürtölhette örömét.
1: A következő és egyben utolsó érdekességünk talán nekünk, magyaroknak a legfontosabb lehet, ugyanis Diana és férje Károly herceg 1990-ben Budapestre is ellátogattak. Fővárosunkban vendégül látták őket a Vásárcsarnokban és a Halászbástyánál, majd megtekintettek egy darabot a Víg Színházban, végül pedig a Nemzetközi Pető Intézetben is tiszteletüket tették. Utóbbiban Diana hosszasan barátkozott az ott lakó és tanuló mozgássérült gyermekekkel. Neked melyik tény volt a legmeghökkentőbb? Írd meg nekünk a 0620 94 45 135-ös telefonszámra. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Fresti Zsófia. Te hallottál már a halász szivattyújáról? Az Aldgate Pump egy történelmi vízszivattyú, amely Londonban található. Első illusztrációja 1798-ban jelent meg, amely egy lábazatra állított obeliszként ábrázolja, tetején egy lámpással, mindkét oldalán további lámpákkal.
1: A szivattyút a főváros számos földalatti patakjának egyike szolgálta. Az ehhez hasonló csapokat egészségügyi okokból építették London körül, hogy minden londoni hozzáférhessen a tiszta vízhez. Viszont az Aldgate Pump eredménye pontosan az ellenkezője volt. Bár a vizet sokáig élvezik a helyiek, az 1860-as években az emberek panaszkodni kezdtek arra, hogy a szivattyú víz furcsa ízű, és hogy a szokásosnál több szirált anyag van benne.
0: A víz megvizsgálása után megállapították, hogy a szökőkutat tápláló vizet egészen az északnyugat londoni Hampsteadből vezették le, és a víz alatti áthaladás során számos új temetőn keresztül ömlött le. Ahogy a víz áthaladt a temetőkön, rothadó holttestekből származó szénsav és salétromsav szivárgott a vízbe, ami az Aldgate szivattyú becenevét, a halász szivattyúját eredményezte. A szennyezett víz több száz ember halálát okozta, úgyhogy a szivattyút ezután leállították.
1: Majd 1876-ban áthelyezték a most jelenlegi helyére, amikor az utat kiszélesítették, és a költözésre a New River Company bölcsen megváltoztatta a hálózati vízellátást. A szivattyú valamikor a 20. század elején is használatban maradt. 2019. szeptemberében a kutat felújították, és visszatért a legjobb formájához. Eltavolították a régi cementhabarcsot és vasrozsdát, miközben a reperéseket eltüntették. A lámpát villamos energia is táplálja, bár a szivattyú már nem szolgáltat vizet.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Egyes hiedelmek szerint azért ásítunk, mert oxigénhiányunk van. Csak hogy a baba is ásít az anyamékben, holott nem is szájon át lélegzik, akkor miért?
0: Az ásítás egy ősi reakció, ösztönös cselekvés, amely egyes állatoknál az udvarlásnál vagy a békülésnél, míg az embernél az álmosságtól vagy az unalomtól jelentkezik. Ez utóbbi miatt tartotta magát sokáig az a nézet, hogy az ásítás akkor következik be, hogyha a vérben megnövekedik a széndioxid tartalom, és ezért oxigénre van szüksége, vagy széndioxid ürítésre, ami előidézhet ásítást.
1: A kutatók ezen állítás igazságában Hippokratész óta hittek, de azóta kutatások bebizonyították, hogy ez helytelen állítás, mert a normál belégzéssel összehasonlítva valójában kevesebb oxigén jut a szervezetbe.
0: Másik feltételezett oka az ásításnak az egyén vágya izmainak kinyújtóztatására. Ezért lehet az ásítás a test segítségére abban, hogy megőrizze a cselekvésre való állandó készenlétet.
1: Más források azt állítják, hogy az ásítás segíthet a személy éberségének növelésében. Megfigyelték, hogy az ejtőernyősök ásítanak az ugrás előtti pillanatokban.
0: Miért változik évszakonként?
1: A Princeton Egyetem kutatói 2011-ben első alkalommal mutatták ki, hogy az emberek ásításának gyakorisága az évszakoktól függően változik, és az emberek kisebb valószínűséggel ásítanak, amikor a külső hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet. Pontosabban, csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományban ásítozunk.
0: Ezt úgy tesztelték, hogy bécsi járókerők ásításának gyakoriságát vizsgálták nyári és téli hónapokban, majd összehasonlították az eredményeket egy azonos kísérlettel, amit szárazabb éghajlaton Arizonában végeztek.
1: Azt kapták eredményül, hogy kevesebbet ásítunk nagy melegben, 37 fok környékén, például a nyári Arizonában, és a fagypont környékén, például a téli Bécsben. Ez azt jelenti, hogy az ásítások számát nem a napos órák száma, hanem egy meghatározott hőmérsékleti tartomány befolyásolja, ami körülbelül 20 fok körül ingadozik.
0: Miért ragályos? Az ásítás reflex ragadósága már rég megfigyelt jelenség. 1508-ban Erasmus írta le a következőt. Egy ember ásítása ásításra készteti a másikat. Ilyen együttérző ásításra késztethet továbbá, ha figyeljük egy másik ember arcát, miközben ásít, főleg a szemét. Vagy akár az ásításról olvasás, gondolkodás, sőt, egy ásító ember képe is kiválthatja ezt a reflexet.
1: Miért nem hallunk ásítás közben? Igazán jó leső, nagy ásítás közben nem hallunk, mert az orrunkból a középfülbe vezető úgynevezett eustachkürt, amelyen keresztül levegővel töltődik fel a járat, ilyenkor elzáródik, ezáltal a középfülben vákum keletkezik, amely behúzza és megfeszíti a dobhártyát, amely így nem képes felfogni az érkező rezgéseket, és a folyamat néhány másodpercre erősen tompítja a hallást.
0: És te mit gondolsz, miért ásítunk? Ha tudsz még valami érdekességet, írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Illa. Különös nyelvi rekordok és megdöbbentő adatok.
1: A legtöbb nyelvet beszélő magyar Lomb Kató volt, a világ egyik első szinkron tolmácsa. Ő úgy fogalmazott, hogy 16 különböző nyelven beszélt és keresett vele pénzt. Különlegessége, hogy a legtöbb nyelvet autodidakta módon tanulta meg. Módszerét könyvben is megírta. A világ legtöbb nyelvére lefordított könyv természetesen a Biblia, amelyet bár 2500 nyelvre lefordítottak, igaz, ebből alig 440-re fordították le a teljes Bibliát, három ausztrál férfinak mégis feltűnt, hogy legalább 2000 nyelvre még nem elérhető a fordítás. Ezért pontosan 2000 kilométert akartak gyalogolni, hogy felhívják a világ figyelmét erre a hiányosságra. Valószínűleg nem sikerült.
0: Valószínűleg soha nem találnád ki sem azt, hogy melyik a világ legtöbb hivatalos nyelvét beszélő országa, sem azt, hogy pontosan mennyi hivatalos nyelve van. Indiában összesen 22 hivatalos nyelv van, habár ott regionális szinten kerülnek meghatározásra ezek. Így ha szigorúan vesszük a dolgot, Zimbabwe nyert, hiszen náluk 16 hivatalos nyelvet találhatunk. Gondold el, hogy hány fordító és fordító iroda kell az országnak. A legnagyobb szókincsű nyelvre biztosan azt tippelnéd, hogy az angol lesz az, de nem. Sőt, soha meg sem lehet állapítani, mert teljesen eltérő, hogy a nyelvek mit tekintenek szónak. A német például nagyon könnyen képez összedett szavakat, ezért akár végtelen is lehet a szavaik száma. Ha viszont a szókincs a nyelvben létezők száma, akkor akár az eszkimó is lehet. Ha a szó maga a szótő, akkor pedig a kínai. Nincs tehát legnagyobb szókincsű nyelv. A magyar szókincs megközelítőleg 120 ezres, ez előkelő hely a világban, ráadásul folyamatosan bővül.
1: Megoszlanak a vélemények arról is, hogy melyek a világ legfontosabb nyelvei, és egyáltalán hogy lehet ezt eldönteni. A kutatók egy elméleti modell segítségével azt állapították meg, hogy 5-6 olyan nyelv van, amely a globális kommunikációban kulcs szerepet játszik. Ha az 5-6 nyelvet egyszerűen kiradíroznánk, vagy eltüntetnénk, akkor hatalmas bajban lennénk, mert a globális kommunikáció jelentős részét ők teszik ki. Ez az 5 nyelv pedig az angol, spanyol, kínai, német, japán. Maradjunk a nyelveknél, a nyelvtanuló csodagyerek magyarul fog tanulni.
0: Alex Rowlands, a legtöbb nyelvet beszélő fiatal Nagy-Britanniában. A tehetséges Alex folyékonyan beszél angolul, spanyolul, franciául, olaszul, oroszul, németül, görögül, katalánul, héberül, hollandul és afrikaiul. Alex eleve kétnyelvű családba született, orosz és görög felmenőkkel rendelkezik. Az Oxford University hallgatója naponta 8 órán keresztül fejleszti nyelvtudását. Nagy kihívásnak néz most elébe, mivel japán nyelvet készül elsajátítani. Amikor saját szórakoztatására tanult, vette észre, hogy van tehetsége a nyelvtanuláshoz.
1: 14 éves korában kezdett el hollandul tanulni, és azt tapasztalta, hogy gyorsabban tanul, mint az átlag, és mindenre emlékszik. Akkor tudatosult benne, hogy mi a különbség az ő nyelvtanulása és az átlag embereké között. A következő motiváció a hosszú nyári görögországi vakáció jött, mivel egyedüli gyerek és 4-5 hétre elutaztak nyáron, neki kellett játszótársról gondoskodnia. Sokszor a világ minden tájáról érkező, mindenféle nyelven beszélő gyerekeket, felnőtteket talált. Alex arra gondolt, milyen jó lenne, ha nem lenne köztük nyelvi akadály. Ezt egészen kiskorától érezte. Akkor fogadta meg, hogy megtanul annyi idegen nyelvet, amennyit csak tud. Mára már nagy örömmel tölti el, hogy nincsenek nyelvi korlátai.
0: Most jeles sportolókat, többek között David Beckhamet igyekszik megnyerni ügyének. A cél az, hogy az iskolában a gyerekek minél több nyelven meg tudjanak szólalni. Nagy-Britanniában erre nagy lehetőségek vannak. A britek azonnal előhozakodnak kifogásokkal, ha idegen nyelvről van szó. Sok brit úgy hiszi, hogy genetikai oka van annak, hogy ők nem, míg más európaiak meg tudnak tanulni más nyelveket, de ez tévhit. Bárki meg tud tanulni, aki meg akar. Van néhány híresség, akik jó példákkal járnak elől, és példaképként lehet rájuk tekinteni.
1: A japán nyelvet nehéznek találja, de reméli, hogy az egyetemi vizsgák után több ideje lesz rá, s néhány hónap alatt eléri a kívánt szintet. Majd következhet a magyar nyelv, és még ki tudja mennyi.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Mit tehetünk mi, átlagos emberek a környezetünkért? Ahogy sétálunk az utcán, látjuk, hogy a járdákon, illetve azok mellett el van dobálva a szemét. Azt gondoljuk, valaki majd felszedi és kidobja helyettünk. Pedig mi is megtehetnénk, nem fárasztóbb elsétálni a legközelebbi kukáig, mint elhajítani a szabadban. Az ilyen kis apróságokból lesznek a nagy katasztrófák, például vízszennyezés.
1: Lassan több a műanyag a tengerekben, mint a hal. Ez kihathat ránk is, ugyanis a halak elfogyasztják a megemészthetetlen szemetet, és megfulladnak tőle, mi pedig a megmérgezett állatot fogyasztjuk el.
0: Már szinte annyira elhanyagoltuk a környezetünket, hogy visszafordíthatatlan, de a körülményekkel még lehet enyhíteni azzal, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden esetben kidobjuk a felesleges szemetünket, nem használunk szívószálakat és eldobható evőeszközkészletet.
1: Az elhajított szemétkupacok mellett azt is láthatjuk, hogy a kocsi kipufogójából áradó káros gáz is mérgezi a környezetünket. Így alakul ki a veszélyes smog. A mai életben már szinte nélkülözhetetlen az autó igénybevétele, de megpróbálhatunk anélkül is közlekedni, például tömegközlekedéssel vagy esetleg gyalog.
0: Most pedig következzen 5 tipp, amivel zöldebbé teheted a környezetedet.
1: Ültess fákat, virágokat, támogasd ezeknek a gondozását. Nem csak színesebbé teszik az életedet, de éltető oxigént is termelnek a levegőbe kerülő széndioxidból. A legapróbb kis zöld levelecske is hozzásegít ahhoz, hogy csökkenjen a teher, amit a füstölgő gyárkémények és az autók kipufogó gázai okoznak a föld légkörének.
0: Amikor csak teheted, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel utaz. Az egész világon naponta folyamatosan sok százmillió automotorja zúg és ontja a füstöt, a kormot és mérgező gázokat a levegőbe. Ha közösségi közlekedési eszközzel utazol, akkor az egyfőre eső szennyezés, ami a környezetet terheli, csak töredéke annak, mint ha egyedül utaznál egy autóban. Ha pedig kerékpárral indulsz útra, még magadba is szívhatod a tisztább levegőt.
1: Bánj takarékosan a vízzel, csökkentsd a vízfelhasználást a háztartásodban. A tiszta ivóvíz előállítása és a szennyvizek megtisztítása a legtöbb energiafelhasználása járó ipari folyamatok egyike. Csak egy kis odafigyelést igényel, hogy ne folyasd fölöslegesen a vizet, hogy víztakarékos mosogatógépet vásárolj, és hogy szakaszosabb lítésű WC-tartályt építs be a lakásodba. Ettől már is kevesebb vizet használsz, kevesebb szennyvizet termelsz.
0: Igyekezz mindent felhasználni újra, amit csak lehetséges. Apró dolgok, ha elmész vásárolni, és mindig viszel magaddal egy szatyrot vagy kosarat, és nem veszel minden alkalommal egy új zacskót a pénztárnál. Sok millió tonna műanyag zacskót lehet így kivonni a forgalomból, amelyek előállításához akkor sem nyersanyagokra, sem energiára nincs szükség, és a szemétbe kerülve sem szennyezi tovább a környezetet.
1: Csökkentsd az energiafelhasználásodat és minden olyan tevékenységedet, amely negatívan hat a földre és a környezetre. Rengeteg energiát és pénzt lehet megspórolni, ha megfelelően hőszigeteled a házadat. Ha olyan kis programozható kütyűt használsz, amelyik lejjebb veszi a fűtés napközben, amikor nem vagy otthon. Ha olyan mosóport használsz, amelyel alacsonyabb hőfokon is tisztára tudod mosni a ruhát, és az is fontos, hogy kapcsold le a tévét, amikor nem használod.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik.
1: Sajnos ma Magyarországon a legfrissebb felmérés szerint egy baleset alkalmával 1000 emberből csupán 17-en mernek oda menni segítséget nyújtani.
0: Néhány ismerősömet megkérdeztem, hogy ők oda mernének-e menni, és a legjellemzőbb válasz, amit kaptam, az az volt, hogy nem, mert nem tudna, hogy mit kell csinálni.
1: Miért van ez? Hiszen mindenkinek, akinek jogosítványa van, tudnia kéne első segélyt nyújtani. Azaz 690.560 embernek tudnia kéne. Azonban mégsem teszik meg, hiszen félnek attól, hogyha oda mennek, azzal még nagyobb kárt tesznek a sérültben, vagy attól, hogy nem tudják, mit kell ilyenkor csinálni, vagy ha esetleg tudja is, leblokkol. Szerintem már általános iskolában kellene beszélgetni és gyakorolni az első segélynyújtást, mert bármikor bárkit érhet baleset. De akkor mégis hogyan tanulhatjuk meg az első segélynyújtás csínyát-bínyát? Szerencsére már az interneten rengeteg oktató videó van, ami segít nekünk. Rengeteg online kurzus közül tudunk válogatni, és rengeteg leegyszerűsített könyv is kínálkozik ehhez a témához.
0: Kevesen tudják, hogy a Magyar Vörös Kereszt minden évben megrendezi az első segélynyújtó versenyét, ahol a területi, majd a megyei fordulón és végül az országos versenyen tudják megmérettetni tudásukat gyerekek és felnőttek egyaránt. Nagyon jó lehetőség csapatban megtanulni az első segélynyújtást. Jó magam többször is voltam ezen a versenyen, ahol a csapatommal életszerűen imitált baleseti helyszíneken próbáltuk ki tudásunkat. Idén a verseny jubileumi 50. évfordulója alkalmából Budapesten szervezték meg a versenyt. Ha neked is felkeltette az érdeklődésedet az első segélynyújtás, akkor látogass el a Vörös Kereszt honlapjára vagy a Táska Rádió social media oldalaira.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolyt sel az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is belefér.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése, és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, pszichoanalitikus megközelítésben?
1: Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képes sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományák hivatalos neve az onorológia. Azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai kutatásoknak. Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk. Ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól, egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.
0: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhetőek az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markás irányzatot különböztetünk meg. Az egyik a pszichoanalitikus álomfejtés, amelynek atya a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása.
2: Sigmund Freud, aki figyelmet fordított az álmok jelentésének és megfejtésére. Ő volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Szerinte az álmok képében olyan elnyomott vagy tudattalan vágyak, késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani. Azt az ébrenlét fázisban nem meri megtenni. Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó lelki energia a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágy kielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt, beteljesedve ábrázolják azokat.
3: Csak a te kedvenceid! Semmi

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A Portugal The Man nevű együttest a legtöbben csak tavaly óta ismerik, amikor világhírnevet szereztek a Feel It Still című dalukkal. Ennél viszont sokkal régebben léteznek, most pedig megismerhetitek a teljes történetüket. A banda eredetileg Alaszkából, Wasilla városból indult útjára. John Gurley, a mai együttes frontembere és néhány barátja itt alapították meg ezt a formációt, aminek akkor még Anatomy of a Ghost volt a neve. Ez magyarul azt jelenti, egy szellem anatómiája. Kezdetben Johnnak nem volt semmi ének tapasztalata, és dobosuk sem volt, ezért szintetizátort használtak dob helyett. De néhány hónap után ismeretlen okok miatt ez a formáció fel

Görli ekkor vetette fel a Portugál Domain ötletét, ami akkor még csak egy mellékes projekt volt. A név eredete egyben nagyon érdekes és egyszerű is. Valami olyat akartak kitalálni, ami az összetartást fejezi ki, és az emberek tudnak azonosulni vele. Így az első országnévre esett a választás, ami eszükbe jutott, ez pedig a Portugal volt. A Domain pedig azt fejezi ki, hogy a Portugal gyakorlatilag egy ember, és az országra, illetve rájuk is vonatkozik. Viszont a névnek egy személyesebb jelentése is van. John egy könyvet akart írni apja életéről, és ennek a könyvnek lett volna a címe a Portugal Domain. Ez a könyv végül soha nem jött létre.

0: következő 6 évben több albumot is kiadtak, de egyikkel sem sikerült nagyobb áttörést elérniük. 2010-ben adták ki első stúdióalbumukat In the Mountain in the Cloud néven. 2011-ben a Lollapalooza Fesztiválon a fellépésük után ellopták a turnébuszukat minden felszerelésükkel együtt. Szerencsére néhány nap múlva megtalálták a buszt, viszont a hangszereknek csak egy része volt benne. John azt mondta az esetről, hogy gyakorlatilag minden pénz, amit eddig szereztek, abban a buszban volt.
1: 2014-ben éppen a 8. albumukon dolgoztak, amikor nem találtak már semmi inspirációt a dalok megírásához. Több évig dolgoztak rajta, de sehogy nem találták elég jónak, így végül minden ötletet elvetettek. Egy évvel később hazalátogattak Alaszkába, Gurley pedig meglátogatta az édesapját. Amikor az új albumról beszélgettek, apja megmutatta Johnnak az eredeti 1969-es Woodstock fesztivál belépőjegyét. Azt mondta neki, szerinte innen fognak tudni inspirációt szerezni. Igaza lett. Az új albummal egy év alatt sikerült végezniük. Főleg a hippie korszak azon nagy zenészei inspirálták a dalokat, akik a Woodstockon is felléptek, mint például Jimi Hendrix.

A Phyllis Steele-el felléphettek a tavalyi American Music Awards-on, ahol a koncert elején egy felirat volt látható a kijelzőkön, a színpadon nincsenek számítógépek, csak igazi hangszerek. A koncertjeiken sosem használnak playbacket, illetve számítógéppel létrehozott hangokat sem. A Live in the Moment pedig első lett a Billboard Top 100-as listáján. Nem sokkal az album megjelenése után, 2017 szilveszterén John és Zoe Manville összeházasodtak. Az együttes az indie rock műfaj és különleges hangzású zenéjük miatt mindig is kicsit különcnek számított a mindenki által ismert popslágerek között, de így is nagyon sokan rajonganak értük.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te hallottál már a Bermuda háromszögről? A Bermuda háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge, egy területneve az Atlanti óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismerté. Bár természeti adottságait tekintve is hírhedt terület, hiszen veszély, hurrikánzóna és örvények is előfordulnak, leginkább a misztikus elméletek révén írta be magát a köztudatba.
1: Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és természetszerti jelenségekben vagy éppen földön kívüliek jelenlétében magyarázzák az eseteket, viszont született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet szerint maga a rejtényel létezik. A Bermuda háromszög csupán a tengerész legendák megszokott változatainak egyike, melyet néhány író fantáziája nagyított fel és tett ismerté világszerte.
0: Különösebb jelentősége a második világháborúig nem volt, amekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját. Mikor a kutatók elkezdtek foglalkozni a furcsa esetekkel, visszamenőleg is számos érdekességet találtak, többek között Columbus is írt naplójában itt látott, azonosítatlan repülőtárgyakról, emellett mások is beszámoltak összezavarodott iránytükről vagy épp eltűnt legénységről.
1: Több hajó is süllyedt már el úgy, hogy túlélő nem maradt, viszont a tragédiáról árulkodó hajóroncsot vagy olajfoltot sem találtak. Néhány esetben a hajó sértetlenül bukkant fel, de a fedélzeten egyetlen ember sem volt. Fordult már elő már olyan is, hogy a hajó fedélzetén tartózkodókat halva találták, viszont külsérelmi nyomok a halottakon nem voltak. A repülőgépek és a hajók a katasztrófákat megelőző percekben vagy semmilyen jelzést nem adtak, vagy megszakadó kapcsolattal azt közölték, hogy műszereik nem használhatóak vagy össze-vissza jeleznek.
0: Bár 1973. október óta nem történt újabb rejtélyes eset, a világot még mindig lázban tartja a Bermuda háromszög, ezért nem véletlen, hogy igen nagy a kereslet az idevezető hajós, illetve repülős túrákra.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira, Nagy Noémi és Hódis Anna. Védjük meg a fecskéket. Biztos te is találkoztál már ezekkel a kismadarakkal, istallokban, parkokban, vagy akár a saját tereszed alatt is. Na de miért is vannak veszélyben? Sokan nem szeretik őket, mert a fészküket az ereszünk alá építik. De nézzük csak meg a fecske szempontjából. A fecskepár végre talál egy helyet, ahova biztonságban megépíthetik fészküket. Kikelnek a fiókák, akik folyton éhesek, ezért a fecskeszülők felváltva hozzák az ételt. Aztán az egyik szülő arra ér haza egy sikeres vadászatból, hogy a fészek a földön hever, a fiókák pedig elpusztultak. Ezért neveld le a fecskefészket.
1: A fecskéknek mostanában egyébként nehéz alapanyagot szerezniük, főleg sárból készítik lakhelyüket, de a globális felmelegedés miatt az esővíz gyorsan felszárad, így kevés helyen találnak sarat.
0: Hogy mit tehetsz te? Nos, ha érdeked a fecskék megmentése, csinálj a kertedbe sártócsát. De aztán ne lepődj meg, ha reggelre egy fecskepár költözik az ereszed alá.
2: Ez egyébként hasznos is lesz, ha egy kerti parti alkalmával szeretnéd elkerülni a hivatlan látogatókat. A fecske a levegőben elkapja és elfogyasztja a legyeket, szúnyogokat.
1: Néhány tény. 1982-ben, 1983-ban és 2010-ben az év madarává választottak. A szabadságmadara is. 50-65 km/órával száguldanak, 32-35 cm a szárnyfesz távolsága. Testsúlya 16-22 g, másodpercenként akár 9-et is csaphat szárnyaival.
0: Ha érdekel továbbra is a téma, szinte minden madaras könyvben találhatsz róluk információt.
3: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Bőr és műbőr. Bőr vagy műbőr? Régóta fennálló kérdés. Mindkét variációnak számos környezetvédelmi és etikai hátránya van, de még mindig nem jutottunk el addig, hogy végső soron melyik is károsabb.
1: Ha a valódi bőr káros hatásaira gondolunk, először valószínűleg az jut eszünkbe, hogy végeredményben halott állatokat viselünk divatos Jackie formájában. Viszont ezek a bőrök általában a húsipar melléktermékei, tehát nem feleslegesen csak a bőrükért ölik meg őket. Kivételt képez ez alól például a nerc vagy a csincsilla, mivel ezeket a prémes kisemlősöket csak puha szörméjükért tenyésztik vagy ölik meg.
0: Etikai kérdéseken kívül a gyártási folyamat is káros lehet a krómcserzés miatt, mivel az ilyen módszerrel cserzett bőröknek mindössze 14%-a hasznosítható újra. A cserzésnél úgynevezett trivalens krómot használnak, ami átalakulhat egy rákkeltő és rendkívül irritáló vegyületté hexavalens krómmá. Viszont az állati bőrből készített ruhák és kiegészítők mellett szól az, hogy hosszabb életűek, tartósabbak, valamint egyszerűbb javítani, illetve karbantartani őket. Ez így rendben is van, de mi van azokkal a vásárlókkal, akik semmiképp sem szeretnének állati eredetű terméket vásárolni?
1: A műbőr lehet a megoldás, de ne gondoljuk, hogy kiütni a nyerekből természetes társát, mivel a műbőrgyártás se fejnékig tejfel. A műbőr poliészterből és egy réteg poliuretánból áll, mindkét anyag kőolajbázisú. A feldolgozás során a reakciók melléktermékeiként felszabaduló mérgek belekerülnek az alapanyagba, és nem is tudják tökéletesen kitisztítani belőle őket. A hagyományosan környezetbarátnak titulált PU, poliuretán gyártása közben is káros anyagok kerülnek a környezetünkbe. Az ACS 2011-ben publikált kutatása szerint az USA partvonalait szennyező anyagok 60-85%-át az ember által gyártott miklószárak teszik ki.
0: Ráadásul az így készült műbőr élettartama 1-1,5 év. A divat gyors változása, egy-egy divatrend felívelése kedvez ezeknek az anyagoknak, mivel olcsó a tömegtermelésük. Viszont, miután kimennek a divatból, ezek a ruhák hulladékként végzik. Mindannyian láthattunk borzalmas képeket szeméttelepekről, ahol rengeteg ruha és táska feküdt a földön. Ezen anyagok újrahasznosítása szinte megoldhatatlan, ezért a műanyag hulladék mennyisége évről évre egyre nagyobb.
1: De jó hír, már a növényi bőr is megjelent. Igaz, csak kis mennyiségben gyártják őket, és áruk egyelőre nagyon magas, valamint felületük is további fejlesztésre szorul, és még nincsenek információk arról, hosszú távon mennyire tartósak. Viszont természetes anyag lévén viszonylag hamar lebomlik, és nem juttat káros anyagokat a talajba. A megoldások viszont egyre érdekesebbek. Vegyük csak figyelembe például az ananász leveléből előállított bőröket. Még újabb lehetőség látszik kibontakozni a gombák feldolgozásából, aminek a végterméke meglepően hasonlít a valódi bőrre.
0: Ilyen anyag a mirum is, amely teljes mértékben biológiailag lebomló, ugyanis mezőgazdasági hulladékból állítják elő. Másik hasonló elképzelés a kaktuszbőr, ami fügekaktuszból készül és rendkívül rugalmas anyagnak ígérkezik. Ezek az új alternatív műbőrök azonban drágák és előállításuk rendkívül nehéz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtországi ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. A Real Madrid Klub a világ egyik legismertebb és legsikeresebb labdarúgó csapata. A klub 1902. március 6-án alakult Madridban, és azóta is a spanyol foci egyik legnagyobb eredményét érte el.
1: A klub története során számos sikert ért el. A Real Madrid 34-szer nyerte meg a La Liga bajnokságot, ami a legtöbb győzelmet jelenti a spanyol labdarúgás történetében. Emellett 19-szer nyerte meg a Copa del Rey-t és 13-szor a spanyol szuperkupát.
0: A nemzetközi porondon is kiemelkedő sikereket érte a Real Madrid. A csapat 13-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ami a legtöbb győzelmet jelenti a sorozat történetében. Emellett 4-szer nyerte meg az UEFA kupát és 3-szor a világkupát.
1: A klub történetében számos legendás játékos játszott, akik a futball világában ikonikus státuszra tettek szert. Ilyen például Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás és Cristiano Ronaldo.
0: A Real Madrid hatalmas rajongótáborral rendelkezik, és a Santiago Bernabéu stadionban játszik, ami 81.000 férőhelyes, ezáltal Európa egyik legnagyobb stadionja.
1: A klub története során számos kihívással nézett szembe, de mindig sikerült visszatérni a csúcsra. A Real Madrid, a spanyol és a nemzetközi labdarúgás egy.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina.
1: A mai témánk a magamutogatás a közösségi médiában. Egy olyan korszakban élünk, ahol a nők tárgyasítása elleni küzdelem kezd teret hódítani, vagy mégsem? A közösségi média nagyban hozzájárul a fiatalok testképének torzulásához. Miképp mindenhol az úgynevezett tökéletes alakot látják, és úgy gondolják, hogy ez az alapvető elvárás feléjük is. Önbizalom hiányban szenvedők keresik a megerősítést saját képeik feltöltésével. Kicsit úgy tűnik, ha nem mutatjuk meg magunkat, olyan, mintha nem is léteznénk. A legveszélyeztetettebb a Z-generáció, vagyis az 1997 és 2012 között születettek, akiket gyerekkoruktól körülvesz a közösségi média világa.
0: Csökken az önértékelés is. Nem elég, hogy influencerek ezrei mutatják meg filterek segítségével magukat, vagy a plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített testüket. Követőik előszeretettel másolják le, amit a képernyőn látnak. Sokszor volt már téma, ám nem győzzük hangsúlyozni, hogy a közösségi média nem a valóságot tükrözi. Sokkal inkább egy idealizált szórakoztatásnak szánt platformnak tekinthető. Ezért is fontos emlékeznünk, hogy nem a részesei, hanem a szemlélői vagyunk ezeknek a tartalmaknak. És akár tetszik, akár nem, vissza kell térnünk a valóságba.
1: A közösségi média legveszélyesebb része a cyberbullying, amit sajnos senki sem tud elkerülni, ha jelen van bármilyen platformon. Soha nem lehet tudni, hogy ez hogyan hat egy emberre. Nem tudjuk felmérni súlyosságát. Minden ember máshogy reagál, ha megtapasztalja a bántalmazás valamilyen formáját. Ez kezdődhet eleinte egy-két sértő kommenttel, üzenettel, azonban ha nem állítjuk meg időben, könnyen elfajulhat. Ha bármilyet tapasztalunk, mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk. Ha kell, akár külső segítséggel, hiszen egyáltalán nem szégyen segítséget kérni.
0: A legfontosabb tudnivaló, hogy senkinek sincs joga bántani a másikat. Fontos, hogy akár már kiskortól beszélgessünk nyíltan erről a problémáról. Ezek a beszélgetések ne prédikációk legyenek, hanem hétköznapi párbeszédek. Azt, hogy kiből hogyan lesz áldozat, nem lehet megjósolni. Mindenki lehet kiszolgáltatott helyzetbe bármitől függetlenül. Ilyen esetben jó az önismeret, szociális kompetenciák, és nem utolsó sorban az önértékelés. Merj nemet mondani. Bori, te szoktál képeket feltölteni bármilyen platformra?
1: Instagramra szoktam.
0: És gyakran?
1: Hát nem gyakran, inkább csak, hogyha készül egy-két jó kép, akkor szeretem megmutatni másoknak, de egyébként nem.
0: És ezeket meg szoktad szerkeszteni?
1: Igen, szoktam.
0: Milyen módon?
1: Hát különböző alkalmazásokkal, de ilyen különösebb, ilyen FaceApp vagy Photoshopot nem igazán használok. De mennyire vagy aktív a közösségi médiában?
0: Ez eléggé változó, én inkább szemlélő vagyok, mint posztoló. De elég gyakran pörgetem az Instagramot vagy a TikTokot.
1: És mi a helyzet a TikTokoddal?
0: Hát TikTokon jelen vagyok, oda töltök fel tartalmakat is, de már nem olyan gyakran, mint régebben.
1: Nektek mi a véleményetek a gyakori közösségi média használatról és annak veszélyeiről? Írjátok meg Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedrik Míra, Töreki Léna, Vörös Senge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akik többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.

0: jók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
1: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig, tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
2: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
0: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk. Nagy betűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
3: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony, nagykarácsony ütemére kompresszálunk.
4: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
9: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére.

0: Ére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Eszerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődésre tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nar Barbara és Töreki Almira. Most bemutatjuk Millie Bobby Brown-t.
1: Millie Bobby Brown 2004. február 19-én született Marbellán, Spanyolországban. Robert Brown és felesége Kelly harmadik gyermeke. Mielőtt betöltötte volna 5. életévét, családjával visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, majd 4 évvel később 2011-ben az USA-ba, Orlandóba, hogy vállalkozást indítsanak. Itt fedezte fel egy hollywoodi tehetségkutató, így hát Los Angelesbe költöztek, hogy valóra váltsák lányuk álmait. Az ezt követő 3 hónapban Millie meg is kapta élete első televíziós szerepét.
0: 2013-ban láthattuk először a képernyőn az ABC-n futó fantasy drámasorozat a Once Upon a Time spin-offjában. A Once Upon a Time Wonderland-ben, azaz az egyszer volt, hol nem volt csodaországban, hol a fiatal Alice-t alakította.
1: 2014-ben főszerepet kapott a BBC drámatriller sorozatában az Intruders-ben, mint Madison O'Donnell. Szintén ebben az évben vendégszereplőként jelent meg az NCIS-ben. 2015 két kisebb szerepet jelentett Millie számára a Modern Family című vígjátékban, majd a Grey's Anatomy dráma sorozatban. Nagyobb szerepek hiányában családja anyagi gondokkal küzdött, ezért kénytelenek voltak visszaköltözni nagynényéhez az Egyesült Királyságba.
0: 2016 viszont meghozta az igazi sikert és áttörést. Megszerezte Eleven szerepét a Netflix világszerte nagy sikert arató sci-fi dráma sorozatában, a Stranger Things-ben. A szerep kedvéért még gyönyörű hosszú haját is leborotváltatta. Mindez nem volt hiába, hiszen az Elevenként nyújtott kimagasló teljesítményét számos díjjal és jelöléssel is elismerték. A sorozat már a 3. sikeres évadán is túl van, és a 4. évadra készülnek.
1: 2017-ben Emmy-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban kategóriában, majd Saturnus díjat nyert fiatal színész legjobb sorozatbeli alakítása csoportjában. 2017. januárjában kezdte meg modellkarrierjét Calvin Klein by Appointment elnevezésű kampányában, majd a következő hónapban már leszerződött az IMG Models ügynökséghez. 2018 áprilisában a Time magazin beválasztotta a 100 legbefolyásosabb ember listájára, ezzel ő lett a legfiatalabb személy, aki valaha a listán szerepelt. 2018. november 20-án a Gyermekek Jogainak Világnapján jelentették be, hogy Milit hivatalosan is az UNICEF jószolgálati nagykövetévé választották. Ekkor csupán 14 évesen ő volt a legfiatalabb, akit a szervezet valaha kinevezett.
0: 2019. májusában Godzilla King of the Monsters című filmben játszott főszerepet Sally Hawkins és Vera Farmiga mellett. Szintén 2019. júniusában kezdték el Nancy Springer, Enola Holmes Mysteries című könyvének filmes adaptációját. Millie a címszerep mellett producerként is tevékenykedett a film munkálataiban, amely 2020. szeptember végén debütált.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Időfutár Plusz. Folytatódik az Időfutár. Az első Időfutár Plusz Szegeden kap helyet, ahol vöröshajú hősnünk Tekla és vörösszőrű kedvenc macskánk Schrödinger újabb kalandba keveredik.
1: Most egyedül az Időfutár egyik díjnyertes koponyája, Tekla történetét ismerhetjük meg, szóval Hannaék most nem kapnak olyan nagy szót a történetben. Ellenben kijut bőven az eseményekből.
0: Miért ne kezdjük mindjárt a gardróbban pipázó Móra Ferenccel, a 20. század nagy polihisztorával, hogy aztán ne is beszéljünk a szegedi boszorkány égetésekről.
1: A svájci órásmester Hóhéról és a romantikus lelkű Hóhér segéd fiáról meg pláne ne. Persze nem lenne időfutár a történet, ha nem lenne egy kis gigszer a visszajutással.
0: Ennek következtében hőseink a 20. századi magyar szocializmusba érkeznek. Boldogulásuk nem könnyű, Máriusz nevű segítőjük nélkül nem is élnék túl.
1: A fiú akkor is kitart mellettük, amikor már mindenki gyanút fog, és álmóra Ferenceknek, valamint hamisítóknak tartják őket. A könyvnek ezen része elég realisztikusan mutatja be a diktatúrát és az akkori mindennapokat.
0: Megismerhetjük Tekla család történetének egy kis részét is, egy régi nagynénivel, akit végül legyőztek a félelmei, de legalább Móra Ferenccel találkozhatott.
1: A könyv méltó folytatása az Időfutárnak, remélem a többi szereplővel is várható hasonló, remélhetőleg a régi kedvencek felbukkanásával.
0: Ajánlom az olyan Időfutár fanatikusoknak, akik titkon reménykedtek egy hasonló folytatásban, de azoknak is, akik a sorozat előző részeit nem olvasták, és szeretnének egy jó kalandregényt a kezükbe venni.

0: 9-5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megégetted az ujjad? A fülcimpa mindig a kezednél lesz.
1: Manapság divatos angol kifejezéssel élve ennek a lifehacknek az igazságát mutatjuk be, ami arra az esetre nyújt segítséget, ha valami forró tárgyal megégettük az ujjbegyünket. A fájdalomcsillapító trükk lényege, hogy amint váratlan hőhatás éri ujjunkat, mert mondjuk hozzányomtuk a forró vasalótalphoz, vagy a tűzhelyen lévő lábos oldalához, azonnal, de tényleg késlekedés nélkül csippentsük meg a legközelebb eső fülcimpánkat a megégetett ujjjal. Sosem próbáltad még? Hidd el, működik. Pár pillanat alatt csökken az égő fájdalom.
0: Felvetődhetne, hogy ez aféle placebo hatás, ami annak köszönhető, hogy hajlamosak vagyunk hinni jó néhány hagyományos gyógyító eljárásban, főképp, ha azt családon belül mondják, a főzőcskéző nagymamáktól lestük el. A fülcimpa jótékony fájdalomcsökkentő hatás azonban nem placebo, ellenben jól magyarázható viszonylag egyszerű, biológiai és fizikai hatásokkal.
1: Alapvetően két jelenséget vehetünk számba. Arról van szó, hogy különböző típusú idegrostok felelnek a kellemes és a fájdalmas ingerek továbbításáért, és hogy bizonyos fájdalmas ingerek tulajdonképpen elnyomhatók, ha azonnal kellemes inger éri a sérült testrészt. A megsütött ujjbegy bőrének a puha fülcimpa érintése ilyenkor kellemes inger.
0: A másik dolog, ami miatt a fülcimpa enyhíti az égő érzést, fizikai jellegű, konkrétan a hővezetés, hőszigetelés jelenségével kapcsolatos. Az egészséges emberi test átlagosan 37 Celsius fokos hőmérsékletű, de vannak olyan területek, amik eltérnek ettől. A végtagok például valamelyest hidegebbek, mint a törzs, és ez a helyzet a fülcimpával is.
1: Mivel meglehetősen távol van a test melegebb régióitól, hűvösebb is azoknál. Az ujjunkon a hirtelen hősokkot kapott bőrfelületet hozzáérintve a test többi részétől pár fokkal hűvösebb fülcimpához gyors hűtőhatás érhető el.
0: A hűtőhatás alapja az is, hogy a vékony puha bőrrel borított fülcimpa a fülkagyló többi részétől eltérően nem tartalmaz porszövetet, csak zsíros, laza kötőszövetet, ráadásul sűrűn át van szőve erekkel. Mindebből adódóan jól vezeti a hőt, legalábbis sokkal jobban, mint az ujjbegyet borító vastag, keményebb bőrszövetek, amelyek nem tudják elosztani a kis területre koncentrálódó hőt. És ami miatt érezzük roppant kellemetlennek, fájdalmasnak az ott érzékelt hirtelen forróságot.
1: Az ujjbegyen felgyűlő hőmennyiséget tehát hatásosan le lehet vezetni, ha minél előbb a fülünkhöz nyúlunk vele. Nem utolsó sorban a fülcimpában nincs annyi idegvégződés, mint az ujjbegyekben, ezért alapból nem is érzékeli annyira a fájdalmat, és a benne lévő zsírszöveteknek sem árt annyira a hő, mint az ujjainkban lévő izomszöveteknek. Itt tegyük azért hozzá, hogy súlyos másod vagy harmadfokú égési sérülések esetén sajnos már nem segít a fülcimpa.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Víg Ádám Botond és Úrfi Péter. A Fülöp-szigetek története. Érdekessége Fülöp-szigetekről, hogy több mint 7600 sziget található meg, de ebből csak 800 lakott, és ez az egyetlen dél-kelet-ázsiai állam, ami keresztény vallású.
1: 1521-ben a spanyolok kolonizálták, és második Fülöp királyról nevezték el. Spanyolország elvesztette az amerikai elek ellen vívott háborúját, így a szigetcsoport az amerikaiakhoz került. A második világháború alatt Japán megszállta a szigeteket. Az Egyesült Államok végül 1946. július 4-én ismerték el a szigetcsoport függetlenségét.
0: Földrajza is hihetetlenül érdekes, hiszen ezen a szigeten még mindig vannak aktív vulkánok és földrengések. Mindanao szigetén van a legmagasabb hegy, ami 2954 méter magas, Luzon szigetén, ami nem sokkal nagyobb, mint Magyarország, több mint 53 millióan laknak.
1: Éghajlata főként trópusi, de ötféle éghajlati zóna található meg az országban. Június és november között gyakoriak a tájfunok. A legnagyobb tájfunt 2013-ban ment végig a szigeten, ami 6300 ember életét vette el.
0: Bármilyen fura, de a Fülöp-szigeteken nem éltek ragadozó állatok, ezért szerepüket kígyók és madarak töltötték be. A legkülönlegesebb állatok, amik itt élnek, azok a koboldmaki, közönséges makákó és a repülőmaki. Természeti világörökségei a Puerto Princesa föld alatti folyó nemzeti park és a Tubahata hazátony nemzeti park.
1: Az ország főként turizmusból él, de sok nyersanyag is megtalálható, ezek közül a legjelentősebb a réz, melyet még máig is importál.
0: 7 évvel ezelőtt azzal került egy Fülöp-szigeti börtön a figyelem központjába, hogy 1500 rab adta elő tisztelgésképpen Michael Jackson Thrillerét.
1: Te szívesen nyaralnál a Fülöp-szigeteken a hallottak után?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Hajnal Norton. Most bemutatjuk Cristiano Ronaldót, aki a semmiből lett világsztár. Ronaldo, teljes nevén Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 1985. február 5-én látta meg a napvilágot. Egy viszonylag szegény családból származik, volt, hogy éttermek ajtajánál kéregetett, hogy ételhez jusson.
1: 15 éves volt, mikor szívritmuszavart állapítottak meg nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy fel kell hagynia a labdarúgással. A csapat viszont mindenben támogatta a családot. Kényes lézerműtétre került sor, amely megoldotta a problémát, és így folytathatta a labdarúgást.
0: Sporting CP-nél kezdte el a pályafutását, az edzője pedig egy román edző volt, név szerint Bölöni László. Ennél a csapatnál a 2002-2003-as szezonban mutatkozhatott be. Ez alatt az idő alatt 31 meccsen 5 gólt ért el.
1: Következő klubja a Manchester United volt. 2003-tól 2009-ig játszott ebben a csapatban. Ez alatt a 6,5 év alatt összesen 196-szor lépett pályára, és 84-szer sikerült gólt szereznie.
0: Erre a tehetséges labdarúgóra már a Real Madrid is felfigyelt. A 2009-es évének nagy részét már a Realban töltötte. Karrierjének csúcspontját itt érte el, mivel 292 pályára lépéséből 311-szer juttatta a labdát a hálóba. 2018-ban azonban otthagyta a csapatot.
1: 2018. július 10-én az olasz Juventus gárdájához szerződött 100 millió euróért cserébe. További 12 millió eurós díjat, illetve egyéb pénzösszegeket adtak Ronaldo régebbi klubjainak. Nagyon jó barátja lett az argentin profinak, Paulo Dybalának.
0: 2021-ben Ronaldo úgy döntött, hogy visszatér a kezdetekhez, így visszaigazolt a Manchester Unitedba. Egyelőre 30 mérkőzése és 18 gólja van, ám ez még biztos gyarapodik, mivel a mai napig oszlopos tagja a csapat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Sarfjanka és Bali Villő. A világ leghosszabb neve. Tudtátok, hogy Billie Eilish teljes neve Billie Eilish Pirate Beard O'Connor? Vagy hogy Pablo Picasso-t valójában Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz y Picasso-nak kéne nevezni az anyakönyvi kivonata alapján. De ez még semmi, a világ leghosszabb nevű embere simán lepipálja őket, írta a Guinness World Record a honlapján.
1: Az Ausztráliában élő Lawrence Watkins 1990 márciusában névváltoztatásra szánta el magát, úgyhogy felvett 2253 nevet, ezzel pedig bekerült a Guinness Rekordok könyvébe a leghosszabb személy név kategóriában.
0: Több mint 20 percbe telik neki felolvasni a teljes nevét, és eddig ő is csak egyszer hallotta. Kíváncsi vagyok, vajon a barátai szoktak-e azzal viccelődni, hogy random neveken hívják.
1: Mindig is lenyűgöztek azok a furcsa, szokatlan rekordok, amelyeket egyesek megdöntöttek, és én nagyon szerettem volna részese lenni ennek a világnak. Elkezdtem olvasni a Guinness Rekordok könyvét az elejétől a végéig, hogy lássam, van-e olyan rekord, amit megdönthetek, és az egyetlen esélyem az volt, ha több nevet veszek fel, mint az addigi rekorderé.
0: A rekorder férfi akkoriban a városi könyvtárnál dolgozott, és könyvekből, valamint munkatársai ajánlásai alapján választott neveket. Van, amelyiket neki is nehezére esik helyesen kiejteni, ilyen például az egyik kedvence a Kalvakamataautó.
1: Ezt a rekordot se volt olyan könnyű megdönteni. A számítógépek akkortájt még nem voltak annyira elterjedtek, így Watkins végül fizetett valakinek pár száz dollárt, hogy begépelje a 6 oldal hosszú névsorolást. Első körben elfogadta az ügyben döntő hivatal a névváltoztatási kérelmét, majd egy felsőbb szinten elkaszálták, úgyhogy a férfi az új-zélandi legfelsőbb bírósághoz vitte az ügyet, ahol végül nekiadtak igazat. Új-Zélandon ugyanakkor már nem döntik meg a rekordját, nem sokkal a neve bejegyzése után két törvényt is módosítottak az országban, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.
0: Neki is kihívás ilyen névvel élni, főleg, ha hivatalos dolgot kell elintéznie. Nem meglepő módon, semmelyik igazolványán nem tudják feltüntetni a teljes nevét, csak egy bejegyzést írnak oda, hogy a keresztnevek listáját lásd az oldalakon.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket, anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelemhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése. Abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bőbeszédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak visszhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsel rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nyúlnak.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Mátin, Pál Péter és Bognár Illa. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miben jó és miben rossz a Black Friday.
2: A fekete péntek, angol nevén Black Friday, a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november 4. csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29-e közé esik.
3: Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A városokban megszokott a nagy leértékeléssel nyitó üzletek előtt órák hosszat várakozó emberek sora. Amikor bejutnak, a vásárlók lerohanják a boltot, és amit tudnak, megragadnak, mivel a legvonzóbb termékekből rendszerint csak néhány darab van.
1: Mindez időnként sérülést, olykor halált is okoz. 2008-ban egy bolti alkalmazottat halálra tapostak az egyik New York-i áruházban a vásárlók. Egy kismamát ugyanitt kórházba kellett szállítani. Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkolott.
2: Ennek a vásárlási őrületnek van előnye és hátránya is. A fekete péntek valójában jó lehetőség arra, hogy a karácsonyi ajándékokat időben és olcsóbban szerezzük be. Magunknak és szeretteinknek is kedveskedhetünk olyan termékekkel, melyekre az év legtöbb napján nem költenénk, de ilyenkor megengedhetjük magunknak.
3: De a hatalmas kedvezmények sok embert vonzanak a boltokba, érdemes azonban ekkor is figyelmesnek lenni, hiszen nem biztos, hogy jól járunk az adott termék megvásárlásával. Figyeljünk oda, hogy mennyit bír el a tálcánk. Érdemes tehát időben mérlegelni, hogy részt akarunk-e venni a fekete pénteken, azonban számolnunk kell azzal, hogyha nem is érdeklődünk ez iránt, akkor is találkozni fogunk a sok hirdetéssel, hírlevéllel, reklámmal már jóval a megadott időpont előtt. Vigyázzatok, és nézzétek meg az eredeti árat is mindig a termékek vásárlása előtt, ugyanis néhány bolt a Black Friday előtt felárazza a terméket, hogy olcsóbbnak tűnjön.
1: Ti is szoktatok a fekete pénteken vásárolni? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
4: 97.5 Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Te tudtál erről az öt állatfajról, akik örök hűséget fogadnak a párjuknak?
1: Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a szoros párkapcsolat és a hűség csak a mi kiváltságunk, pedig ez egyáltalán nem így van. Az állatok nagy része valóban hűtlen, de akadnak olyan fajok is, amelyek még a teremtés koronáinak is példát mutatnak.
0: Az első ilyen állatunk a gibbon. A főemlősök osztályába tartozó gibbonok nem csak biológiailag állnak közel az emberhez, de abban is, hogy jellemzően monogám kapcsolatban élnek. A monogám egy olyan együttélési forma, melyben az egyednek csak egy ellentétes nemű társa lehet. A hím és a nőstény nagyjából azonos méretű, jelezve a nemek egyenlőségét. A párok egymás simogatásával töltik az időt, illetve együtt lógnak szó szerint az erdőben.
1: A hattyú. Ők is monogám párkapcsolatban élnek. Nem véletlenül lett a két hattyúnyakból formázott szív a szerelem jelképe. Egy-egy hattyúpár sok-sok évig, olykor életük végig együtt él. Igaz, ennek gyakorlati okai is vannak. Egy állandó partner azt is jelenti, a párkeresésre fordított időt másra, például vándorlásra, területszerzésre, fészekrakásra, gyereknevelésre tudják használni. A hattyúk az örök szerelem jelképei. Ezek a madarak egy életre választanak maguknak társat, ha pedig egyszer elveszítik párjukat, onnantól kezdve egyedül élik tovább életüket.
0: Hollókesejű. A szépség és a hűség nem feltétlen járnak karöltve. Itt vannak például a nem túl csinos hollókesejük, akik társadalmi szinten is komolyan veszik a hűség fogalmát. Megtámadják a csapodárságon, hűtlenségen kapott egyedeket.
1: Francia császárhal. Szinte lehetetlen magányos császárhalat látni. A párválasztás gyakran egy életre szól, és a monogám kötelék nagyon szoros közöttük. A császárhal párok mini csapatként élnek, utaznak és vadásznak együtt.
0: Farkas. A népmesékben gyakran ravasznak, álnoknak és gonosznak beállított farkasok családi élete a valóságban példát mutathatnak sok emberi családnak. Kevesen tudják, hogy egy farkas falka általában az apát, az anyát és a gyerekeiket jelenti. Egy, a tudósok által OR54 munkanevet viselő fiatal, nőstény szürke farkas 2018. januárjában társután kutatva hagyta el otthonát és családját az amerikai Oregon államban. 2020. februárjában pusztult el, de útját jeladóval nyomon követték. Rendkívül távolságot 14 000 kilométert tett meg.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutya sétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 160

0: Aki.
1: És Oszinak?
2: Amikor már kimentünk az ajtóba, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
2: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négylábutok, írjátok meg a nevét.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táska Rádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: 2026. szeptember 1-én könyvkölcsönző automata várja az olvasás szerelmeseit az autóbuszállomáson. Négy testvérvárosunk delegációja ünnepelt együtt Székesfehérváron. Vers megzenésítések lesznek szeptember 4-én a fürdősoron. A mikrofonnál Arany Szabó Irén.

0: A tesztidőszak letelte után augusztus 24-től már élesben üzemel a Vörösmarty Mihály könyvtár könyvkölcsönző automatája a székesfehérvári autóbuszállomáson. Működése egy csomagküldő automatához hasonló. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egy applikáció letöltését követően vehetik igénybe. A könyvkölcsönző automata használatához csak egy érvényes olvasójegyre, valamint az applikáció letöltésére van szükség, és már is válogathatunk a központi könyvtár kínálatában. A könyvtárosok ezután összekészítik a csomagot, majd ha bekerül a könyvboxba, a megrendelő e-mailes értesítést és kódot kap, amivel 72 óráig veheti át a kölcsönzött könyvcsomagot. Szép hagyomány, hogy a királyi napok idején Székesfehérvárral együtt ünnepelnek a városunk testvérvárosainak képviselői is. Idén 4 testvérvárosunkból, Gyulafehérvárról, Kranyból, Schwäbisch-Gmündből és Szabadkáról érkezett delegáció, hogy részese legyen a Szent István ünnepéhez kapcsolódó összművészeti fesztiválnak. Ezeken a találkozásokon Székesfehérvár a legmozgalmasabb és legünnepibb arcát mutathatja meg külföldi barátainak is. Ám a kedves elismeréseken, dicséreteken túl talán még fontosabb, hogy a városok megosszák egymással tapasztalataikat és tanuljanak egymástól, hiszen működésük során számos hasonló kihívással találkozhatnak, melyekre sokszor egy-egy testvérváros találhat jobb vagy másként működő megoldást. Ezeknek a tapasztalatoknak a megismerése és a jó gyakorlatok megosztása teszi igazán értékessé és tartalmassá a testvérvárosi kapcsolatokat. A vendégek a fehérváriakkal együtt tapsoltak a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál záró gáláján fellépő táncosoknak. Velük ünnepelték augusztus 20-án, részt vettek a Szent István napi ünnepi szentmisén és az ünnepi díszközgyűlésen is. A találkozások mellett azonban az Európa szerte tapasztalható és régiónkban is jelentős kihívásokat támasztó klímaváltozásról, környezeti kihívásokról is zajlottak beszélgetések, szakmai programok. A hivatalos testvérvárosi delegációk mellett idén is érkezett kulturális csoport, nevezetesen Krajnváros Szava Folklor együttese, akik a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál fellépői voltak. A nagymúltra visszatekintő együttes elsőként tavaly a Forever Young Nemzetközi Előadó Művészeti Utcafesztivál 4 testvérvárosi csoportjának egyikeként látogatott el városunkba. Szerepléseik és közönség találkozóik során a belvárosban és a táncházban sikerrel mutatták be a szlovén néptánc kultúrát és a gasztronómiát. A Ljubljánától 30 kilométerre fekvő várossal 2023 óta van kapcsolat a Székesfehérvárnak. Szeptember 4-én 18 órától a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban saját és ismert vers megzenésítések hangzanak el. Szakál Tamás hegedűs énekes dalszerző és Petsz Bálint gitáros dalszerző különleges hangulatú előadásaiban. József Attila, Petőfi Pilinszky és további ismert költők versei jelennek meg a műsorban. Emellett az előadók kedvenc dalai is felfelbukkannak a jazz, a bossa nova vagy a népzene kissé átalakított köntösében. Szeptember 15-től a távfűtéses épületek szükség esetén kérhetik a fűtés elindítását, ugyanis ettől a naptól a Széphő ZRT-nek biztosítania kell a szolgáltatás rendelkezésére állását Székesfehérváron is. A fűtés akkor indítható el, ha az épületek belső fűtési rendszerei megfelelően felkészültek a hőfogadására, vagyis feltöltött és légtelenített állapotban vannak. A szeptember végi hűvösebb idő beköszöntével egyre több társasházban merülhet fel a fűtés beindításának igénye. A fűtés időben történő elindítása hozzájárulhat ahhoz, hogy az épületek falai ne hűljenek át. Ez azonban nem csak a távhőszolgáltató, hanem a társasházak megfelelő előkészítése is elengedhetetlen. Éppen ezért érdemes a felújítási és egyéb munkálatokat már augusztus végén befejezni, majd mielőbb kezdeményezni az esetlegesen leürített rendszerek visszatöltését. A szeptember 15-ai határidő közeledtével ugyanis várhatóan megnövekszik az igények száma, ami a kérések teljesítésében esetleges csúszásokat okozhat. Cserpalkovics András a Facebookon számolt be arról, hogy 248 millió forint értékben szereztek be új sportfelszereléseket a tankerületi általános iskolákba. A listát a 15 iskolával közösen állították össze. A tornatermekbe az intézmények kéréseinek megfelelő új berendezések és eszközök kerültek, melyet állami támogatásból vásároltak meg, derül ki Székesfehérvár polgármesterének bejegyzéséből. A felszerelések tavasszal és nyáron mindenhova megérkeztek. Használatra készen várják a közelgő tanévkezdést, tette hozzá Cserpalkovics András. Székesfehérvár és a Balaton között két vágányú 160 km/órás sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A balatoni vasútfejlesztés célja nem csak a menetidő csökkentése, hanem a nyári késések egyik fő okának az egyvágányú szakaszok túlterheltségének enyhítése is. Vitézi Dávid szerint a tervezésre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés azonban csak a tervek elkészülte és a szükséges engedélyek megszerzése után kezdődhet. Mindenek ütemezése azonban egyelőre nem ismert. Mintegy 400 tárgyi adomány és 100 ezer forint pénzfelajánlás érkezett a székesfehérvári adományozóktól a Gondtalan Suli Kezdés elnevezésű akció felhívására. Mindezt a Next Shop üzletközpont megduplázza, így az Albabásia központ segítségével mintegy 60 család iskola kezdési időszaka lesz könnyebb Székesfehérváron és környékén. Mészáros Attila alpolgármester megköszönte, hogy immár 10. alkalommal hirdette meg az üzletközpont és az Albabásia család és gyermekjóléti központ az akciót. Az adventi időszak jó tapasztalatából indulva ezúttal újításként a királyi napok idején a belvárosban is várta az adománygyűjtőpont a segítő szándékú székesfehérváriakat és az ide látogatókat, ahol tanszert, illetve pénzadománnyal is lehetett segíteni, összegezte az alpolgármester. Hozzátette, valóban jelentős segítséget nyújt a rászoruló családoknak az iskola kezdéshez, hogy közel 400 darab tanszer, illetve 100 ezer forint pénzadomány érkezett a fehérváriaktól, amihez az üzletközpont is hozzáteszi a maga adományát.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrechasz gála sztárokat, parás csatákat, fantasztikus hangulatot és látványos sót ígér. Az MMA világa fantasztikus módon fejlődik, és ami még fontosabb, hogy a magyar harcosok egyre komolyabb helyet követelnek maguknak. A Combat X rengeteg nemzetközi promócióval és versenyzőkkel áll kapcsolatban. Erre a rendezvényre is 10 országból érkeznek versenyzők. Magyarországról is a legkiválóbb harcosok lépnek majd fel, akik nem csak Európából, hanem Dél-Amerikából és Ázsiából érkező versenyzőkkel is meg fognak küzdeni. Reméljük, minél több győztes magyar kezet emelhetnek majd a magasba az est folyamán, mondta a verseny egyik főszervezője. Farkas Csaba, aki hozzátette, egy igazi világsztár is érkezik a gálára, ami bizonyítja, hogy a magyar közönség és a magyar MMA harcosok már a nemzetközi figyelem középpontjában állnak. Székesfehérvár pedig erre az estére a régió küzdősport központja lesz.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a rappelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énekstílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herc és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Calentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rapperek például Majka, Curtis vagy épp Kangsta Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol elget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni.

0: 95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból. Külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid, a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden 10. gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat.
1: Agykutatóknak sikerült összekötni három ember agyát úgy, hogy azok képesek voltak kommunikáció nélkül megosztani a gondolataikat egymással. A teszt során a három összekötött elméjű ember együtt összekoordináltan játszott egy Tetrishez hasonló játékkal, az eddig ismert kommunikációs technikák használata nélkül.
0: Ketten egy olyan szobában ültek, ahol látták a pályát, a harmadik társuk meg egy olyanban, ahol a kontroller volt, mégis sikerült a gondolataik továbbításával teljesíteni a játékot. A kutatók szerint ez az első lépés afelé, hogy a jövőben sikerüljön nagyobb közösségek agyát hálózatszerűen összekötni. Emiatt a technológiát BrainNet-nek, magyarul agyhálózatnak nevezték el.
1: A dolog úgy működik, hogy az agy elektronjainak mozgását rögzítik egy géppel, majd ezeket a jeleket közvetítik a többi agynak. Emiatt nem is kell egy helyen lenniük azoknak az embereknek, akik összekötik az agyukat, elég az, ha van náluk egy gép, ami a saját agyuk információit felveszi és továbbítja azt egy másik agynak, valamint ennek a fordítottját is elvégzi, feldolgozza, közvetíti a távoli agy információit. A kutatók emiatt elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben az interneten keresztül is képesek lesznek az emberek gondolatokat megosztani egymással anélkül, hogy kommunikálniuk kellene.
0: A kísérletben két küldő és egy fogadó agy volt. Előbbiek fején elektródákat helyeztek el, majd megkérték őket, hogy tetriszezzenek. El kellett dönteniük, hogy az előttük lévő képernyőn lehulló különböző formájú egységeket hogyan forgassák el úgy, hogy földet érve, helykihagyás nélkül kiadjanak egy sort. De ők nem kaptak lehetőséget a forgatásra, erre csak a másik szobában ülő társuk volt képes. Ő viszont a játék képernyőjének az alját nem látta, így nem tudta merre forgasson, kénytelen volt a két távoli társa döntésére hagyatkozni.
1: Amint a küldő agy szerepét játszó kísérleti alanyok döntöttek a forgási irányról, megkérték őket, hogy nézzenek rá az előttük lévő két darab villódzó lámpa valamelyikére. Ha balra forgatnának egy blokkot, akkor az egyikre, ha jobbra, akkor a másikra. Az egyik lámpa gyorsabban, 17 hercen, a másik lassabban villogott, 15 hercen. Emiatt az agyuk máshogy érzékelte őket, és ezt az érzékelési különbséget sikerült a kutatóknak rögzíteni és információvá alakítani az elektródákkal.
0: Miután ez megtörtént, a jelet a gép elküldte a harmadik kísérleti alanynak. A fogadó agyában ezután elektromos impulzusokkal különböző fantomfényeket villantottak fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valódi, észlelhető fényhatás nélkül kiváltották az emberi agyból ugyanazt a hatást, mint amit egy felvillanó lámpa okozna. Attól függően, hogy a két küldő jobb oldalra vagy bal oldalra csavarta volna a Tetrisben a lehulló formákat, a küldő agyának másfajta fantomfényeket sugároztak be a géppel. A fogadó így aszerint forgatta jobbra, balra a kockát, hogy mit tanácsoltak neki az elszigetelt szobából. A három résztvevőnek sikerült így teljesíteni a játékot.
1: Jelenleg még messze vagyunk a technológia széleskörű használatától, nagyon lassú az adatátvitel, és nem is eléggé megbízható, írták a kísérletről készült publikációban a kutatók. De jelezték azt is, hogy szerintük hatalmas lehetőségek állnak az emberiség előtt, és ma már nem elképzelhetetlen az, hogy a jelenlegi közösségi oldalak egyszer majd egy hatalmas, valódi közösségi hálózatként működhetnek az emberek agyának összekapcsolásával.
2: A te zenéd.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. Az egyik legnagyobb tévhit a papagájokról, hogy lehet őket egyedül is tartani. Ezek a madarak nagyon társas lények, szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek, sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is elélhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem faktolaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfa a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódot folytat, ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részeg papagájokat. Októberben találkozhattok velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába, mert a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben, és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 000 néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Velariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte is

0: Ez szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Publico és annak híres tornya, mint számos Palazzi Signorili, a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon.
1: Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamuval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba. Katona Klaudia színésznővel beszélgetünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és hogy voltak-e nehéz pillanatai a színpadon.
1: Mindig is színésznő akartál lenni?
2: Igen, 6 éves korom óta szerettem volna színésznő lenni, mikor a szüleim elmentek megnézni a Rómeos Júliát az Operett Színházba, és hazahoztak egy CD-t. És akkor onnantól kezdve én színésznő akartam lenni, vagyis szerettem volna lenni. Gyerekkori álmom volt.
1: Milyen érzés volt először fellépni?
2: Most mondanám azt, hogy nem emlékszem rá, de emlékszem, mert nagyon-nagyon izgultam. Talán az első fellépésem az óvodában volt, és emlékszem, egy mondatot se tudtam elmondani, mert nagyon-nagyon sírtam, szóval szerintem senki nem hitte, hogy színésznő leszek egyszer. Nem tudtam elmondani, elfelejtettem a szöveget, sírtam. Katasztrofális érzés volt.
1: Csinálsz valami más is a színészkedés mellett?
2: Igen, jelen pillanatban az ELTE-n tanulok, joghallgatom.

0: a szakmát során, de majd ezt ti is megtapasztaljátok. Ezeket nehéz kezelni, illetve az, hogy megtanulj magadban bízni, és elhidd azt, hogy jó az, amit csinálsz.
1: Mikor kapsz az első főszerepet?
0: 15 éves koromban kaptam az első főszerepemet, méghozzá a Mária Főhadnagy című operettben Máriát.
1: Támogattak a színészi karrieredben?
0: Igen, a szüleim támogattak nagyon, de szerintem amúgy így mindenki a környezetemben, vagy nem vettem észre, hogy valaki nem támogatott. Igen, szerencsére én egy támogató közegből jöttem.
1: Hány évig tartottak a képzéseit, hogy színésznő lehess?
0: Hát ez úgy történt, hogy 14 évesen felvettek a Budapesti Operett Színház Broadway stúdiójába, ahol egy ilyen musical színész utánpótlás képeztek, és a tanulmányaim alatt 4 évig tanultam ott. Hát kaptam szerepeket, kisebbek, nagyobbakat, aztán főszerepeket, tehát aktívan gyakoroltam a szakmát a suli mellett, utána pedig konzervatóriumba jártam 2 évig klasszikus énekszakra.
1: Kitől kaptad az inspirációt?
0: Láttatok egy jó filmet, és amikor megnézed, és azt érzed, hogy úristen, én ezt akarom átélni, amit ott a színpadon átélnek. A zene, a gyönyörű párbeszédek, ruhák, és szerintem minden lány álma, meg fiú álma is, hogy egyszer egy herceg legyen, vagy egy királynő, hercegnő, és szerintem mindenki szeretne ott állni, és átélni ezeket a mesés dolgokat. Y'all ready?

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot

0: felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A II. Világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a II. Világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brentrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még 4 fiú és 2 lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban és a Richie Rich Rossz Csont Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerek szája között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Egulizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney World-ben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Virlés Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerhettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve rendezvúzatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik-e a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonókúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gerlang Gergő és Kötél Doroti. Legyél óvatos, ha okosórát veszel.
1: A gyerekeknek készített okosórák között vannak olyanok, amiket biztonsági hibáit kihasználva a hackerek átvehetik az irányítást az eszköz fölött. A norvég fogyasztóvédelmi tanács tesztelt néhány gyerekórát, elsősorban a Gator és a GPS for Kids márkából. Szerintük a feltárt sebezhetőségeket kihasználva a támadók megfigyelhetik és lehallgathatják a gyerekeket, sőt, akár kommunikálhatnak is velük. A gyártók szerint kérdéses sebezhetőségeket már elhárították, vagy tudnak a létezésükről. A brit viszonteladó John Lewis visszavonta az egyik megnevezett terméket vizsgálat után. És ha már okosórák, akkor jöjjön egy kis történelem. Az első Linux okosórát 2000. február 7-én mutatták be, ahol az órát bemutató Steve Mann-t a hordozható számítógépek atyának nevezték el. Az első ASUS okosórákat pedig 2014. szeptember 3-án mutatták be Berlinben.
0: Életet mentett az okosóra. Drága, fölösleges, haszontalan. Az okosórákat általában ezekkel a jelzőkkel illetik. Van benne igazság. Mégis, ahogyan a következő történet bizonyítja, előfordulhat olyan eset, amikor egy okosóra életet menthet. A 62 éves brit építész Dennis Alzamut felesége le akarta beszélni az óravásárlásról. Most már egyikük sem bánja, hogy megvették az Apple legmenőbb tárgyát. Anselmo épp a kerítés helyét jelölte ki egy építkezésen. Az ebédidő befejezte után alig 10 perce dolgoztak, amikor váratlanul rosszul lett. Az órájára pillantott, és azt látta, pulzus a percenként 210-es értéket mutat. Anselmót mentőszállított a kórházba. Az orvosoktól tudta meg, ha rosszul létekor hazamegy. Könnyen lehet, hogy egy második halálos szívroham végzett volna vele. Megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok az okos órákról.
2: Én nem nagyon szeretem őket, megmondom őszintén, még az okos telefonokkal is bajban vagyok, de biztos jó lehet annak, aki ért is hozzá.
3: Te szeretnél egy okos órát?
4: Én nem szeretnék okos órát, mert ugyanazt tudja, mint a telefonom, és még ráadásul drága is, és telefon nélkül nem működik.
5: Az okos óra az egy pénzkidobás, mert olyan kicsike vacakért, kiadsz nem tudom hány százezer forintot, és erre még nincsen telefonod, akkor nem is tudod használni, érted? Szerintem semmi értelme.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kabai Tamás. 2024-ben lesz 10 éve, hogy a BMW lerántotta a leplet az S1000R első nemzedékéről azzal a felkiáltással, hogy itt az RR szupersportgép csupasz kivitele.
1: Akkoriban igazi presztízs kérdés volt, hogy egy-egy gyártó meddig tudja fokozni a teljesítményt. Most viszont sokkal szofisztikáltabb csomagra van szükség ahhoz, hogy egy motor átütő legyen.
0: Mert hogy a második generációs S1000R abban a nem éppen egyszerű helyzetben van, hogy vetélytársai egytől egyik kivételes gépek. Olyan modellektől kell vásárlókat elcsábítania, mint például a MotoGP nagyvadak, hangján énekelő Aprilia Tuono V4-es, a kompresszoros Kawasaki ZH2-es, a légkalapásként emlegetett KTM 1290 Super Duke R, vagy a versenytechnikát használó Triumph Speed Triple.
1: A BMW koncepciója azonban kicsit eltér attól, amit a legtöbb márka képvisel ebben az Elite klubban. Egyrészt nem egy karcsú gép, élőben annyira masszív és robosztus, hogy vetélytársai szinte törékenynek tűnnek mellette. A másik, ami fontos, hogy a BMW inkább kiegyensúlyozottságra törekedett. Hogy mit értek ez alatt? A hasonszőrű modellek annyira csúcsra vannak járatva, hogy a vezetőnek valamilyen szempontból kompromisszumot kell kötnie.
0: Ilyen például az utcára szinte nem való, betonkemény futómű, vagy akár az is, hogy nem lehet alacsony fordulaton felkapcsolni, mert a blokk csak felül él. Az S1000R 165 lóerős teljesítmény ellenére olyan finoman és egyenletesen adja le a teljesítményét, hogy nem ijesz rá a vezetőre. A legszűkebb fordítókban sem kell kuplunggal bűvészkedni, a 990 köbcentiméteres erőforrás ugyanis a nagysoros, négyhengeresekre jellemző nyugalommal, azonnali reakcióval húz alapjárattól.
1: Azonban szó sincs arról, hogy a BMW egy japán iskola szerinti sor 4-est alkotott volna. A Bajor erőmű nem jár villanymotorszerűen finoman. Van egy jellegzetes, magas frekvenciájú vibrálás a korábbinál, 5 kg-mal könnyebb blokkban, amely elsőre kellemes, de a hosszabb menetek után már bizsereg a kezünk.
0: Az is érdekes, hogy a BMW mennyire bolondbiztosra hangolta az elektronikát, alapbeállításban azonnal megfogja a kipörgésgátló a motort, ami csúszós, világos szürke burkolatú körforgalomokból kijövet, különösen jól jön. Nyilván azzal a gyártó tökéletesen tisztában van, hogy aki ilyen motort vásárol, az ki akarja használni a teljesítményt.
1: A dinamik módot akár vidámpark programnak is nevezhetnénk, ugyanis ilyenkor enged a rendszer egy kis csúszást, és agresszív gázkezeléssel kontrollált egykerekezés is lehetséges.
0: Hihetetlen, hogy ekkora teljesítményt ennyire intelligensen szabályoz a vezérlés, a hattengelyes IMU-val működő elektronika tényleg zseniális. Természetesen ebben az üzemmódban megveszve toll a négyhengeres, és olyan tempóra gyorsulhatunk szempillantás alatt, hogy az embernek a sisakban szinte leesik az álla. Yeah. Táskarádió. Play the music.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősi kelta hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Tök lámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babona fajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Washington államban engedélyezték az emberi komposztálást.
1: Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések környezeti ártalmainak csökkentésére. A nemrég hatályba lépett törvény szerint a Washington államban élő emberek dönthetnek úgy, hogy haláluk után termőföldé komposztálják a testüket, és a földet kertészkedéshez használják. A törvényt az állam környezetvédő kormányzója írta alá annak érdekében, hogy csökkentsék a hamvasztások okozta légszennyezést és a koporsós temetésekkel, a balzsamozással járó vegyi szennyezést és termőföldveszteséget. Az eljárást rekomposztálásnak nevezték el.
0: A rekomposztálás alternatívája a bebalzsamozásnak és temetésnek vagy hamvasztásnak. Természetes, biztonságos és fenntartható eljárás, amely csökkentheti a karbonkibocsátást és a földhasználat számára is fontos. Foglalta össze a törvény jelentőségét Katrina Spade, a Recompose nevű seattle-i cég alapítója, amely elsőként nyújtja ezt a szolgáltatást. Mint mondta, 30 évesen, 10 éve kezdett foglalkozni ezzel a gondolattal. Felmérte a környezetbarát temetés lehetőségének technikai megoldásait, és kidolgozott egy úgymond harmadik megoldást. Versenyre kelve a 20 milliárd dolláros amerikai temetkezési iparral, amely hagyományos temetést és hamvasztást kínál.
1: A Washingtoni Állami Egyetemmel együtt kifejlesztett eljárás során az elhunytat egy 6-szögletű acéltartályban helyezik el, amelyet faforgáccsal, lucernával és szalmával töltenek meg. A konténert lezárják, és a baktériumok 30 nap alatt lebontják a testet. A folyamat eredménye száraz, gazdag termőföld, olyasmi, mint amit a kertészetekben lehet venni és konyhakertekben lehet használni. Minden, a csontok és a fogak is lebomlanak, mivel a rendszer tökéletes környezetet teremt a termofil, vagyis melegkedvelő mikrobáknak és hasznos baktériumoknak ahhoz, hogy minden nagyon gyorsan lebontsanak, magyarázta Spade.
0: A Recompose által használt eljárás gyakorlatilag ugyanaz, amit évtizedek óta a farmokon elhult állatoknál is alkalmaznak. A klinikai teszteket a Washingtoni Egyetemen végezték el, és az eredmények szerint az eljárás embereknél is biztonságos.
1: Halál után feltámadás, feltámadt a 136 ezer éve kihalt faj.
0: Az evolúció megismételte önmagát, több mint 100 ezer évvel azután, hogy kihalt egy madárfaj, újra, ugyanolyan formában kifejlődött, ezzel pedig szó szerint feltámadt a halálból.
1: A Kicsiny szigeten élő röpképtelen tyúk méretű madarat az emelkedő tengerszint egyszer már teljesen eltörölte a föld színéről, most azonban ismét felfedezték a tudósok. Nem valami csoda, esetleg mágia hozta vissza a feledés homályából, hanem az úgynevezett iteratív evolúció néven ismert jelenség. Ennek lényege, hogy ugyanabból az ősből két eltérő időben ugyanolyan vagy nagyon hasonló tulajdonságú faj fejlődik ki.
0: A fehér torkú guvat eredetileg Madagaszkárról származik, és az idő során számos szigetet meghódított. Az északi és déli területeken megtelepedett példányok legtöbbje elpusztult, vagy a ragadozók zsákmányává vált. Egyedül az Aldabra nevű atollon maradt fent számottevő populáció. Mivel itt nem voltak természetes ellenségei a fajnak, idővel képtelenné vált a repülésre. A képesség elvesztésével új faj jött létre. Később a tengerszint drasztikusan megemelkedett, így Aldabra madarai kivétel nélkül kihaltak.
1: Nagyjából 136 ezer évvel később a tenger visszahúzódott, az atoll ismét szárazra került, és újra guvatok szállták meg. A történelem ismételte önmagát, és a madarak megint röpképtelenné váltak. A tudósok összehasonlították az egykor élt és jelenlegi röpképtelen guvatfaj csontjait, így derült ki, hogy több ezer éves különbséggel ugyanaz az evolúciós folyamat játszódott le. A szakértők szerint hasonlót még soha nem tapasztaltak madaraknál.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segíthet a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól a tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmaz memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: Nyolcadik, aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: Kilencedik, környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, az mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatást, megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább.

0: magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közelnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.

0: Rock, a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások, derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A

0: vezetők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a II. Világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
4: Ma

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt. Szemben

0: Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődésre tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ne ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A

0: legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben a csapadék előfordulhat, napközben megélénkülhet a szél, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások, derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnak a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A

0: támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És a tezerén indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vet fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kecsetelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az izületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketi vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, vagy egy Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semmiféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
3: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, magjeleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
3: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
4: Itt állok egy madárinkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
5: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
5: Ide kell jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, ha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
5: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ez a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés. Az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak. Madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz a műtétet követően. Ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontosra számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengédség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen, ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengédségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat. Bekövetkezhet az öngyilkosság.
0: A magányosság oka a külső körülményekben keresendő? Sok embernek nincs lehetősége baráti vagy egyéb társas kapcsolatok kialakítására. Ilyenek, akik egyedül végzik a munkájukat, vagy akik vezető beosztásban dolgoznak, és úgy érzik, a munka rovására menne, ha a beosztottak közül választanának barátokat. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran válnak önön rabszolgáikká, és sajnálják az időt a kapcsolatok építésére. Ugyanez igaz lehet a diákokra is. Úgy érzik, a tanulás vagy a sport rovására menne, ha több időt töltenének a barátaikkal.
1: Magányosság oka a személyiségben keresendő. Vannak, akik a magányosságukat a velük született tartózkodó természetüknek tulajdonítják. Gátlásosnak ismerik magukat, mert gátlásosnak nevelődtek. Ők azok, akiknek a családjában nem volt szabad az érzéseknek, főleg a fájdalmas érzéseknek hangot adni. Nem volt szabad kétségbe esni vagy sírni, mert ha az önfegyelem állarca mögül kilátszódott a fájdalom, az elégedetlenség, akkor rendre utasították. Ne cirkuszoljon, szedje már össze magát. Az érzelmem kitörés tilos volt, mert gyengeségnek számított.
0: Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben. Aztán, ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez.
1: És ne feledkezzünk még az önbizalom hiánnyal küszködőkről sem. Ők azok, akik azért nem vonzák a többi embert, mert aki nem tartja magát valamire, azt a többi ember sem tartja valamire. Aki azt gondolja magáról, hogy csúnyácska, butácska, és nem ér annyit, mint mások. Akik unalmasnak, jelentéktelennek tartják magukat, kitartó nehéz munkával el is érik, hogy mások ilyennek lássák őket.
0: De bármilyen helyzetben is van éppen valaki, mindig van megoldás és kiút. Nem kell és nem is szabad elfogadni azt, hogy egyedül vagyunk. Meg kell próbálnunk nyitni az emberek felé, még ha nehéz is, mivel nem várhatjuk, hogy mindig mások kezdeményezzenek. Ha megtaláljuk azokat az embereket, akikkel jól tudjuk magunkat érezni, akkor visszagondolva rájövünk, hogy megérte megcsinálni, még akkor is, ha nem volt könnyű.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 társadalmi

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer Biotech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
1: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, Biotech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Critias mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Saisban, Neithnek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Critias egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97 a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha Márkarina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától felduzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányózhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előreláthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek egyötöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrásai is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95. Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Génszerkesztéssel állították meg a merrák sejtjének terjedését.
1: A meldaganatok egyik legagresszívebb formája a tripla negatív merrák sejtjeinek terjedését állították meg laboratóriumi kísérletekben a CRISPR nevű génszerkesztést használva. A Manchesteri Egyetem, a Glasgow-i Egyetem és a Sheffield Egyetem kutatócsoportja az úgynevezett tripla negatív merrákot vizsgálta. Ez az altípus nem reagál azokra a kezelésekre, amelyeket a daganat más altípusai ellen alkalmaznak.
0: A rosszindulatú meldaganatok mintegy 15%-a tripla negatív. Ez az altípus nagy valószínűséggel terjed át más szervekre, és nagyobb eséllyel újul ki a kezelések utáni első években. A CRISPR génszerkesztési technológiával a kutatócsoport eltávolította két fehérje, az RUNX és a CBF beta egyikét a rákos sejtekből. Bármelyiket is vágták ki a genetikai ollóval, a rák terjedése megállt, noha a CFV beta nevű fehérje kimetszése úgy tűnt, nagyobb hatást fejt ki.
1: Amikor a két fehérje bármelyikét visszaszerkesztették a sejtekbe, a rák folytatta a terjedést. Paul Shore, a Manchesteri Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, a felfedezés fontos mérföldkő az áttéteket képező rák terjedésének megértésében, noha hosszú még az út, amíg az eredményekből hatékony terápiákat lehet kifejleszteni. Hozzátette azonban, hogy a két fehérje más, egészséges szövetekben is megvan, tehát olyan szert kell találni, amely ezeket kíméli. Fontos, hogy nem tudjuk még, minden tripla negatív sejtre igaz-e a felfedezett hatás, mivel a betegségnek több típusa is van, mutatott rá a kutató.
0: Folytassuk az egészségünkkel. Együnk-e vörös húsokat, vagy ne? Mit mond a tudomány?
1: A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint. A vörös húsok fogyasztásának kérdése akkor került újra fókuszba, mikor tavaly ősszel egy tudós csapat azzal állt elő, hogy a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi.
0: Ennek ellentmond a JAMA Internal Medicine című szaklapban közölt eredmény, amely szerint a vörös húsok, feldolgozott húsok, kivéve ugye a szárnyasok és halak, heti kétszeri fogyasztása 3%-kal megnöveli a korai halálozást eredményező bármely ok kialakulásának kockázatát.
1: Az Amerikai Északnyugati Egyetem és a Cornell Egyetem tudósai 6 nagy létszámú úgynevezett kohorsz vizsgálat eredményeit összegezték. Ezek között mintegy 3 évtized utánkövetéses vizsgálatainak eredményei is szerepeltek. Ez összesen 29.682, átlagosan 54 éves részvevőt jelentett. A kohorsz vizsgálat a populáció egy feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni utánkövetésével méri az adott időszakban az új betegek számát. A tanulmány ugyanakkor nem vizsgálta a résztvevők főzési módszereit. Ráadásul étkezési szokásaik idővel változhattak is, mivel a táplálkozásukról szóló információkat csak egy alkalommal gyűjtötték be.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsák Roland és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított, több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsragadozó 80 km/h is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatba maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak, alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartani. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te, Roli, milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápafilmnek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karotinban. A benne található bromelin nevű fehérjére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsé teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgás héjukról és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körül szagold. Az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól négy felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod négy felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothit, gyümölcstúrmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csipetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban, így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az ételbe tette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dura és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés maradt a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszás és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Aria a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Fly-jal készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced?
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Cseszli Zsófia és Marosán Dorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben minden korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyet népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszú távú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jóllétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év köztiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minősül károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk neked Anne-Marie-t. Anne-Marie Rose Nicholson néven látta meg a napvilágot 1991. április 7-én. Anne-Marie már gyermekkorában két West End darabban jelent meg. A Nyomorultakban 6 évesen, valamint a Whistle Down the Windben Jesse J mellett 12 éves korában. 9 évesen a Shotokan karatét gyakorolta, és 2002-ben megnyerte a Funakoshin Shotokan Karate Szövetség világbajnoki címét. 2007-ben pedig aranyérmet szerzett az Egyesült Királyság Karate Szövetség Nemzeti Bajnokságon. Elmondása szerint odafigyeléssel és ráfókuszálással sikerült ilyen sikert elérnie.
1: 2016. május 20-án került nyilvánosságra debütáló albumának első kislemeze, az Alarm, amely egy teljes hétig 76. volt a brit listán, majd egy héttel később 16. helyre tornázta fel magát, és a platinum minősítést is sikerült megszereznie. Októberben az Eurozonic Noorderslag Holland Fesztiválon lépett fel 3 dalával. Ugyanebben a hónapban jelent meg a Clean Bandit és Sean Paul-lal közös szerzeménye a Rockabye. A dal nagy hírnévnek örvendezhet, ugyanis 9 héten keresztül vezette a UK Singles Chart slágerlistát, valamint többszörösen platina minősítést ért el Európában, Észak-Amerikában és az Óceániában is. Tavaly március 10-én adta ki a korong második önálló dalát, amely a Ciao Adios névre lett keresztelve. A dalt már korábban, 2016. november 28-án előadta egy eseményen. A Ciao Adios felkerült 9-ként a brit top 10-es listára, valamint a brit hanglemezgyártók szövetsége jóvoltából platina lett. Július 28-án jelent meg a Shake Hips-el és a Joey Badass-el közös száma Either Way címen. Szeptember 22-én látott napvilágot a Heavy című kislemeze, majd ezt követte december 15-én a Dan.
0: Anne-Marie harmadik legnépszerű slágere, a Ciao Adios 23 hétig volt a top listákon és a 9. helyig jutott el. A második legnépszerűbb dala 2002, amit Ed Sheerannel közösen írt. A legnépszerűbb dala pedig a Friends, amit Marshmallow-val készített. Anne-Marie azt nyilatkozta, hogy szeretett volna olyan témájú dalt készíteni, amit mások még nem. A Friends arról szól, hogy az énekesnő egyik gyerekkori barátja belehavarodott, de ő csak barátként tekint rá.
1: Anne-Marie nagyon fontosnak tartja az őszinteséget a dalaiban. Zenében azok a példaképei, akiknek a dalai mondanak valamit, például Eminem, Pink vagy Alicia Keys. Egy interjúban nemrég azt nyilatkozta, hogy ha visszamehetne az időben és tanácsot adhatna a 10 éves önmagának, akkor azt tanácsolná, hogy ne aggódjon annyit. Ugyanis régen sokat aggódott a kinézete miatt, vagy éppen azért, hogy mások mit gondolnak róla.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: is van tudtam ez jársz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czender Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
2: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
1: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
2: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
1: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
2: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
1: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
2: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
1: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is belefér.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Jákli Marcel és Hajmási Kristóf. Én személy szerint már kisgyerekkorom óta segítek, ahol tudok a saját család gazdaságunkban. Láttam, hogy nagyszüleim, szüleim hétvégétől ünnepnaptól függetlenül vesznek részt ebben a munkában, mert a növénytermesztésnek meghatározott rendje van. A fiatalok többsége lehet nem túl szívesen lenne a mezőgazdaságban dolgozó.
1: Sok ember úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban túl sok a fizikai munkát kell végezni. Manapság azonban ez már jól gépesített, de szükség van az emberi munkára is. Számos technikai eszköz, fülművelő és betakarító gép elérhető, a legtöbb márkakereskedés biztosít szervisz szolgáltatást is a meghibásodások esetén.
0: Valójában egy nagyon élvezhető munka. A modernizálás sokat segít, mostanra teljesen megváltozott a jellege ahhoz képest, amit az idősebb generációtól hallunk. A nagyszülők például betakarításra egy egész nyarat töltöttek, de mostanra már azt a területet, amit ők egy nyár alatt takarítottak be, egy napra rövidült.
1: Vannak nehézségek is. Például egy váratlan eset, géphiba, amit nem lehet megoldani olyan tárgyakból, amit az ember otthon tárol, hanem várni kell egy alkatrész megérkezésére. Ezek az esetek miatt sok pénzt lehet veszíteni, mivel a mezőgazdaságban az idő pénz.
0: Nagyon sokat kell befektetni a mezőgazdaságba. A pénzköltés olyan, mint egy banki befektetés. Minél többet költ az ember a földre, annál többet hozhat vissza majd a következő szezonban.
1: Sokat számít az adott évi időjárás is. A termés jó részt az időjárástól függ, egy szárazabb év nagyon nagy veszteséget tud eredményezni. Ha az időjárás jól alakul, akkor is van sok más tényező, ami el tudja rontani az évi termést. Szerencsére mindenki, aki a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgozik, segít a másiknak. A vadászok gazdáknak, a felvásárlók a termelőknek és fordítva is.
0: Ezek után, az érvek után te lennél gazda? Küld el nekünk SMS-ben a 0629 445 135-ös telefonszámra. Hey, I'm Doja Cat.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Eszerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előre haladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Bishop Tezerén indul a Táskarádió esti show-ja. I love it! Ez a Hello! Hello.

0: 97 a Társkei Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
0: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg. Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
0: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja. Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták levele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli hadieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihalkód utca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány háromszög, a Bermuda háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a Föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen. Iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a sárkány háromszögön. A 40 ezer fő sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később, szinte pontosan ugyanazon a helyen, a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égési motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a II. Világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a II. Világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel. Szóval amint lehetett, 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket, saját káron tanulva.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágycsökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfogyd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektin tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágy csökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vér zsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül olyan is, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor áttör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibosz, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagadd magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúság érzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.
2: Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigold Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre, Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
1: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
0: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját hieroglifáit a keverékhez.
2: A Tutmosz obelixeket a perzsa invázió során időszámításunk előtt 525-ben döntötték le, és több mint 500 évig a homokba temetve feküdtek. Augustus császár korában az obelixeket Alexandriába helyezte át, és a Cézárium előtt helyezte el. Ez az a templom, amelyet Kleopátra rendelt Julius Cézár tiszteletére, a római dominanciát képviselte Egyiptomban. Az egyik valószínűleg az 1300-as krétai rengés során esett el, így a New York-i mára ritka számra megy.
3: Ez a Táskarádió esti sója.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Biztos már mindannyian csináltatok olyat, hogy egy évadnyi sorozatrészt lenyomtatok néhány nap alatt. Na, ezt nevezzük úgy, hogy darálás. De a Netflix meghatározása szerint már az is annak számít, ha 2-3 részt egymás után megnézünk.
0: De melyik a jobb? Darálni vagy szüneteket hagyni a részek között? Konkrét válasz nincs erre a kérdésre. Inkább mindenki maga dönti el, hogy hogyan szeret sorozatozni. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy miért jó megállás nélkül pörgetni a részeket, meg azt is, hogy ebből mennyi bajunk lehet.
1: Előnyök. A legjobb dolog abban, ha egymás után falad a részeket, az az, hogy nem kell izgulnod olyan sokáig. Sokak utálják, amikor úgy ér véget az egyik rész, hogy valakit lelőnek, aztán jobb esetben egy hetet, rosszabb esetben akár éveket is várnunk kell a következő részig.
0: Az, hogy néhány nap alatt letudunk egy egész évadat, azért is jó, mert nem kell éves tervet készítenünk arról, hogy melyik nap mit nézünk. Ha mégis hétről hétre akarunk nézni valamit, akkor fel kell készülnünk arra, hogy minden héten 45 percet feláldozunk az időnkből, amit nem mindenki engedhet meg magának.
1: Például vizsgaidőszakban, érettségikor, vagy amikor a tanárok mindenből iratni akarnak, akkor nem biztos, hogy pont arra lesz időnk, hogy sorozatozzunk. Ilyenkor aztán feltorlódnak a részek, és a végén úgy is darálnunk kell. Szóval, ha valaki több sorozatot néz egymás mellett, annak kemény feladat mindent belepaszírozni 24 órába.
0: Hátrányok. Gyorsan ráfüggünk a dolgokra, ez a sorozatoknál sincs máshogy. Ha több évadot darálsz le egyszerre, és utána hirtelen elfogynak a részek, akkor kisebb elvonási tüneteid is lehetnek. Persze nem fogsz egész nap az ágyban lázasan fetrengeni, és hányni sem, viszont vágyni fogsz az új részekre, amik egyszerűen nem jönnek. Kiidegelő érzés lehet.
1: Az sem túl nagy előny, hogyha nagy maratonokat indítasz, akkor teljesen antiszociális lehetsz a végére. Amikor olyan izgalmak jönnek egymás után, hogy inkább lemondod a találkákat a haverokkal, csak azért, hogy megnézhess még egy részt, akkor gyorsan elvágod magad a külvilágtól. Aztán napközben is már csak az jár a fejedben, hogy vajon mi lesz a következő részben, és mikor tudod már megnézni, ami kihat majd a napközbeni teljesítményedre is.
0: Ha meg egyszer hazaérsz, akkor azonnal belevágod magad a sorozatozásba, és semmi más nem csinálsz. Durván sok időt el lehet úgy pazarolni, ha megnézel napi 4-5 részt. Ha a 41 perces átlagot nézzük, akkor ez úgy 3-4 órát jelent, ha nem tartasz szüneteket.
1: De nem csak az időt lehet nagyon hatékonyan elrontani, hanem magát a sorozatot is. Sokszor van az úgy, hogy az első epizódok annyira izgalmasak, hogy csak faljuk a részeket. Viszont ha teljesen hozzászokunk a sorozat tempójához, akkor ez már nem lesz izgi, hiába jönnek nagy csavarok.
0: És ami a legdurvább, túlzott sorozatozás az egészségedben is kár tehet. Persze nem attól lehetsz beteg, hogy túl sokat nézed a képernyőket, bár ez a szemednek nem tesz túl jót, hanem attól, hogy túl sokat ülsz egy helyzetben. A mozgáshiány miatt különböző keringési panaszok alakulhatnak ki, amik végső esetben akár szívrohamhoz is vezethetnek.
1: Egy friss kutatás szerint azok, akik sokat ülnek a tévé előtt, kétszeresen növelhetik a korai halálozás kockázatát. Azok sincsenek ettől biztonságban, akik hetente néhányszor leugranak a kondiba. Inkább tarts szüneteket a részek között, és nyújtozz egyet, sétáltasd meg a kutyádat.
0: Most akkor melyik a jobb? Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz. Magatok érzitek, hogy ti milyen időközönként szerettek sorozatozni. Vannak, akiknek naponta szüksége van az új részekre, de valakinek csak hetente.
1: Egy dolog biztos, a darálás sem szabad túlzásba vinni, mert minden bajunk lehet belőle. Ha más nem rémít el az újabb darálástól, akkor gondolj arra, hogy így gyorsabban a végére jössz a sorozatnak, és utána nem lesz mit nézned.
2: Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csík Rézi. A magyar konyha. A magyar konyha gazdag és változatos, ismert különleges ízekről és hagyományokról. Néhány jellemző étel és jellegzetes a magyar konyháról. Gulyás. Gulyásleves. Ez egy hagyományos magyar marha pörkölt leves, amely tartalmaz húst, zöldségeket, paprikát és fűszereket. Pörkölt. Egy másik húsétel általában marhahúsból készült, amelyet hagymával, paprikával és fűszerekkel főznek össze.
1: Lángos. Egy főtt vagy sütött kenyértészta, amelyek fokhagymás tejföllel és reszelt sajttal szolgálnak fel. Töltött káposzta. Savanyú káposzta leveleket töltenek húsos rizses töltelékkel, majd lassan főzik paradicsomos alapon.
0: Halászlé. Egy erős, paprikás hallevest jelent. Általában pontyból vagy más édes vízi halakból készül. Kolbász és hurka. Különféle húsokból készült kolbászok és hurkák, amelyeket hagyományosan sütnek vagy főznek.
1: Pogácsa. Apró pogácsa formájú péksütemény, amelyet lát édes vagy sós, sajtos vagy húsos. Dobostorta. Egy réteges, krémes torta, melyet karamellizált cukorral díszítenek.
0: Tokaji borok. A magyarországi Tokaj hegyalja borvidék híres édes fehér borairól, például az Aszúról. Palacsinta. Hortobágyi palacsinta. A hagyományos palacsinták mellett a hortobágyi palacsinta is ismert, amelyet húsos töltelékekkel és tejföllel tálalnak. Ezek csak néhány példa a magyar konyha gazdaságára és változatosságára. A magyar ételek gyakran hangsúlyozzák az ízeket, a fűszereket és a hagyományosan elkészített módszereket.
1: A halászlé a magyar konyha egyik jellegzetes halszármazékú levese, amely erőteljesen fűszeres és pikáns ízű. A hagyományosan használt halak általában édesvízi halfajták, például ponty, harcsa, kecsege vagy süllő. A leves egyik fő jellegzetessége az erős paprikával való fűszerezése.
0: A halászlét általában friss hagymával, paprikával, paradicsommal és egyéb zöldségekkel készítenek. A leves hagyományosan szabályos folyamatban készül, és több órán keresztül főznek benne. A halakat az utolsó fázisban adják hozzá, hogy megőrizzék azoknak az ízét és állagát. A leves elkészítésekor gyakran használnak piros paprikát, amely felelős a karakteres színért és az erős ízért.
1: Egyes régiókban készítik a halászlevet halászhálóban is, hagyományos módon. A leves legtöbbször friss kenyérrel, esetleg tejföllel tálalják. Fontos megjegyezni, hogy a halászlé receptjei változhatnak a különböző régiókban és családoknál, és mindenki hozzáadhatja a saját kreativitását a kedvenc ízei érdekében. És neked mi a kedvenc magyar ételed?
2: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: szava. 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei.

0: Épp ennél sokkal összetettebb. Minden baryon három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett baryon csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A II. Világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanin Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a II. Világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a Múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Bishop Cezerén indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenne Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbija és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is, elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is?
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj ki fejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fellendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvas. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete rigó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantása egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csuklyás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3 többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzúból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van záradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.
3: Ez a Táskarádió esti showja. Hello! 97.5
4: Táskarádió. Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
2: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
1: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
2: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
1: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros pirkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 95. Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanár kocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér egy lovarda tárul elé, ezek után szófogadatlanul többször is elszakik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Ameland szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kájt, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7 tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jungkook szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül John Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalékhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiatt, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be, elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.
2: The

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, Táskarádió.

0: 95.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Táskarádió, te is beleférsz.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckos

0: jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a II. Világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság. A csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnak a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: feledet külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnt öbbe ütni is már.
1: Mert aki ma velem, az nincs.
2: Percek itt újra tötődik a tár.
0: Ha vad is lenne, remegy nap a szerelem.
2: De a holnaptól hozzá már kötődik át.
0: Hurikán, unikum, buti, tájnkulizunk.
2: Egy pohár hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankokat találtak egy orosz egyetem alatt. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarcból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, melynek középpontjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német harckosit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazani Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Hogy a harckocsi miként kerülhetett több száz kilométernyire Oroszország európai határaitól, egyelőre senki nem tudja biztosan. A német hadsereg ugyanis sosem jutott el Kazanyig a második világháború alatt. Egy folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medence csontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyiek

0: légkörépítő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd az ezt követő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fabrizio Romano legfrissebb beszámolója alapján a Nottingham Forest előre haladott tárgyalásokat folytat a Chelsea támadójával, Liam Delapnek a megszerzéséről. A 23 éves angol csatár iránt az Everton is érdeklődik. A Forest azonban azon dolgozik, hogy riválisát megelőzve megállapodjon a londoni klubbal. A Chelsea 50 millió fonttal értékeli Delapet, akit tavaly nyáron 30 millió fontért igazoltak el. A támadó és képviselői jelenleg azon dolgoznak, hogy megtalálják számára a legjobb megoldást. Így a következő napokban eldőlhet, hogy hol folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: felejts el, engedd el.
1: Ha féltékeny vagy is irigy,
0: engedd el.
1: Ha számító is konok, akkor
0: engedd el.
1: Ha utána karokonok,
0: engedd el, engedd el. Engedd el, ha sok benned a rossz indulat,
1: engedd el,
0: ha kerülnék ki rossz szitukat,
1: engedd el,
0: ha csak kutya vagy, ami ugat,
1: engedd el,
0: engedd el. Engedd el.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Új képek készültek a Holdba csapódott űrrakétáról. Drágul a YouTube havidíja. 117 éves lett a világ legidősebb embere. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új fotókat tett közzé a NASA a SpaceX Holdba csapódott űrrakétájáról. A felvételeket az égitest körül keringő Lunar rögzítette augusztus 11 és 12 között, csaknem egy héttel az eszköz lezuhanása után. A képeken maga a rakéta, illetve ami megmaradt belőle, nem vehető ki. Azonban a kráter, amelyet a becsapódása kialakított, tisztán látható. A szakértők szerint a kráter mintegy 18 méter széles és 3 méter mély lehet, ami megegyezik előzetes becséseikkel. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a SpaceX egyik Falcon 9 rakétájának felső fokozata augusztus 5-én magyar idő szerint reggel 8:35 körül becsapódott a Hold felszínébe. Az eszközt még 2025 elején bocsátották fel, hogy a Hold felszínére juttasson két holdszondát. A rakéta több mint egy évet keringett a Föld-Hold rendszerben. Megemeli a Google a YouTube Premium havidíját, derül ki egy előfizetőknek kiküldött e-mailből. A tájékoztató szerint az egyéni előfizetés költsége 2390-ről 2690 forintra emelkedik. A családi csomagé pedig ezentúl 4790 helyett 5390 forint lesz. Ez mintegy 12,5%-os emelést jelent. A YouTube Premium oldalán már ezek az árak is vannak feltüntetve, vagyis új előfizetést ettől kezdve ilyen költségek mellett lehet kezdeni. A már meglévő előfizetések havidíja azonban csak októberben változik meg, addig a korábbi árakon számláznak. A YouTube Premium havidíját legutóbb két éve 2024. augusztusában emelték meg, akkor százalékosan sokkal jelentősebb volt a drágulás. Ital Catulman, a világ legidősebb élő embere augusztus 21-én betöltötte a 117. életévét. Az 1990-ben született brit nő ezzel újabb történelmi mérföldkőhöz ért, hiszen a Guinness World Record szerint ő az első brit, aki igazoltan elérte ezt a kort. A hölgy egyben az utolsó ismert élő ember is, aki 1910 előtt született. A rekord önmagában is szinte felfoghatatlan. A születésnap mégsem csak a számokról szólt. A hölgy családjával, barátaival és az otthon lakóival ünnepelt egy délutáni tea mellett. Kedvenc Frank Sinatra dalát hallgatta egy Sinatra előadó éneklésében. A 117 év mögött kalandokkal teli életút húzódik. A hölgy 18 évesen 1927-ben egyedül vállalta a 3 hetes hajóutat Indiába, ahol egy brit családnál dolgozott dadaként. Később Hongkongban óvodát alapított helyi és brit gyerekeknek, visszatérve pedig Angliában telepedett le. Nyugdíjas éveiben a kertészkedés és a bridge töltötte ki a napjait, és egészen 97 éves koráig vezetett. Javában tart a Családi Olvasásmánia című népszerű kulturális nyereményjáték és olvasó pályázat a Vörös Marti Mihály könyvtár szervezésében. Az intézmény idén 65 könyvet javasolt elolvasásra. Az ezekkel kapcsolatos quiz kérdések is fent vannak már az intézmény weboldalán. A válaszokat szeptember 12-ig lehet beküldeni. Az eredményhirdetés októberben lesz. A könyvtár munkatársai összesen 65 ajánlott.

0: fejleszti a gyorsaságot, a koordinációt, a koncentrációt és a reakcióidőt, miközben megtanít kitartóan küzdeni és figyelni az ellenfélre. A sportág ráadásul nem csak fizikailag mozgatja meg a gyerekeket, folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet is igényel.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt. A tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt példa a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmódot fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül

0: tudni a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
1: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
2: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
0: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michael Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
1: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér korrigálható, azonban termelékeny emberünk így is elesett potenciális bevétele egy jelentős részétől.
3: 97. Táska Rádió. Te is belefér.
4: Mindig velem van a baj.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatás már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szag az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy az etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: beállított Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fracsi Zsófia. A tökéletes ébresztő hang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a be-kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban, erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hulla ugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
2: A bilokáció olyan paranormális jelenséget akar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
1: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
2: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem, vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
1: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
2: Ejtsünk néhány szót az alvásparalízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ijedsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvásparalízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
1: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy, hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
2: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
1: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kurusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész, akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere. Azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpírnaplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Alaricot alakította, a folytatásként készült sorozatban is kulcs szerepet játszott. A The Originalsban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacy-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacy-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is, Adventi Naptár és a Karácsonyi Lovak című filmben is nagy sikert aratott.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugrálókötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az élet gondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Baemju, ismertelen Baemju, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Baemju volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Felfedeztek egy 2 méter magas aténi szobrot. Kéken ragyogó új pókfajt feleztek fel Afrikában. Új státuszt talált ki magának Harry és Meghan. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas aténész szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikei ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Nuri Ersoy, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikei régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lizimafensíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet a szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével utánoz. Harry herceg és Meghan Markle kitalálták, hogy miként tudnának minden előnyt besöpörni a helyzetükből, anélkül, hogy a kellemetlen feladatokkal foglalkozniuk kellene. Ez a privát király plusz státusz. A legújabb hírek szerint a Sussexi pár egy olyan hibrid szerepre pályázik a nagy-britanniai visszatérésük során, amiben a PR-juk számára hasznos dolgok, a családi eseményeken való fotózkodás megmaradna, a kellemetlenek, a szalagvágások és a kötelező protokoll pedig eltűnnek. A terv, ami egy hosszabb bizonytalan idejű kísérlet lenne, lényegében az, hogy magánemberként élnek, de néha beugranak statisztálni a királyi család nagy közös jeleneteibe. Pont azt tervezik, amit Erzsébet királynő határozottan visszautasított. Kint is vagyunk és bent is vagyunk státuszt. A dolognak van egy aprócska szépséghibája. Ehhez az kell, hogy Vilmos és Katalin azt mondják, igen, kérjük, de ez mégis hogy történhetne meg? Már hangosan kimondva is valószínűtlennek hangzik, írják a lapok. A következő kérdés az idő. A források szerint szó sincs végleges hazaköltözésről. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródnak, a telefon átáll repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnik. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A cég a diszkont légi cégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi a flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek. Mintegy 400 tárgyi adomány és 100 ezer forint pénzfelajánlás érkezett a székesfehérvári adományozóktól a Gondtalan Suli Kezdés elnevezésű akció felhívására. Mindezt a Next Shop üzletközpont megduplázza. Így az Albabásja központ segítségével mintegy 60 család iskola kezdési időszaka lesz könnyebb Székesfehérváron és környékén.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A Hidrofehérvár AB19 és a FEHA19 szervezésében szeptember 11 és 13 között színvonalas mérkőzésekkel emlékeznek a klublegenda ifjabb Ócskai Gáborra a Met Arénában. A teljes hétvégén át zajló tornán a fehérvári csapatok mellett jégre lép az osztrák rekordbajnok Klagenfurt második csapata, a Vienna Capitals és a hazai rivális Ferencváros is, továbbá öreg fiúk mérkőzéssel is kedveskednek a szurkolóknak.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma csapadék időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet, napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy város részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
0: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú.

0: A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak. Térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődé nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Társkrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Az energiaital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptató anyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffein tartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.

0: maradoktávol.
1: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
2: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb tereszt hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
1: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
2: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
1: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
2: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
1: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
2: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
1: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihullna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyut egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajban font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autó súlya. A hajszál azonban 50-80 g után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végigkíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagainkban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez! 97. Táskorát.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5
3: Táska Rádió.
4: Hey.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne roncsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Új képek készültek a Holdba csapódott űrrakétáról. Drágul a YouTube havidíja. 117 éves lett a világ legidősebb embere. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Új fotókat tett közzé a NASA a SpaceX Holdba csapódott űrrakétájáról. A felvételeket az égitest körül keringő Lunar rögzítette augusztus 11 és 12 között, csaknem egy héttel az eszköz lezuhanása után. A képeken maga a rakéta, illetve ami megmaradt belőle, nem vehető ki. Azonban a kráter, amelyet a becsapódása kialakított, tisztán látható. A szakértők szerint a kráter mintegy 18 méter széles és 3 méter mély lehet, ami megegyezik előzetes becséseikkel. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a SpaceX egyik Falcon 9 rakétájának felső fokozata augusztus 5-én magyar idő szerint reggel 8:35 körül becsapódott a Hold felszínébe. Az eszközt még 2025 elején bocsátották fel, hogy a Hold felszínére juttasson 2 holdszondát. A rakéta több mint egy évet keringett a Föld-Hold rendszerben. Megemeli a Google a YouTube Premium havidíját, derül ki egy előfizetőknek kiküldött e-mailből. A tájékoztató szerint az egyéni előfizetés költsége 2390-ről 2690 forintra emelkedik. A családi csomagé pedig ezentúl 4790 helyett 5390 forint lesz. Ez mintegy 12,5%-os emelést jelent. A YouTube Premium oldalán már ezek az árak is vannak feltüntetve, vagyis új előfizetést ettől kezdve ilyen költségek mellett lehet kezdeni. A már meglévő előfizetések havidíja azonban csak októberben változik meg, addig a korábbi árakon számláznak. A YouTube Premium havidíját legutóbb 2 éve, 2024. augusztusában emelték meg, akkor százalékosan sokkal jelentősebb volt a drágulás. Ital Catulman, a világ legidősebb élő embere augusztus 21-én betöltötte a 117. életévét. Az 1990-ben született brit nő ezzel újabb történelmi mérföldkőhöz ért, hiszen a Guinness World Record szerint ő az első brit, aki igazoltan elérte ezt a kort. A hölgy egyben az utolsó ismert élő ember is, aki 1910 előtt született. A rekord önmagában is szinte felfoghatatlan. A születésnap mégsem csak a számokról szólt. A hölgy családjával, barátaival és az otthon lakóival ünnepelt egy délutáni tea mellett. Kedvenc Frank Sinatra dalát hallgatta egy Sinatra előadó éneklésében. A 117 év mögött kalandokkal teli életút húzódik. A hölgy 18 évesen 1927-ben egyedül vállalta a 3 hetes hajóutat Indiába, ahol egy brit családnál dolgozott dadaként. Később Hongkongban óvodát alapított helyi és brit gyerekeknek, visszatérve pedig Angliában telepedett le. Nyugdíjas éveiben a kertészkedés és a bridge töltötte ki a napjait, és egészen 97 éves koráig vezetett. Javában tart a Családi Olvasásmánia című népszerű kulturális nyereményjáték és olvasó pályázat a Vörös Marti Mihály könyvtár szervezésében. Az intézmény idén 65 könyvet javasolt elolvasásra. Az ezekkel kapcsolatos quiz kérdések is fent vannak már az intézmény weboldalán. A válaszokat szeptember 12-ig lehet beküldeni. Az eredményhirdetés októberben lesz. A könyvtár munkatársai összesen 65 ajánlott könyvet válogattak össze, melyek listája már fent van a VMK weboldalán. A könyvből egy-egy nem kölcsönözhető példány elérhető az olvasó teremben is.
1: Sporthírek a